0: tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, most pedig nézzük, mivel várjuk augusztus 23-ai vasárnapi homokóra műsorunkban hallgatóinkat. Hamarosan a tavaly augusztus 24-ei istentiszteletet ismételjük meg, majd felcsendül az áhítat, kalendárimot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, majd klasszikus zenei válogatással, Schumann és Leopold Mozart műveivel várjuk hallgatóinkat. Későjeni műsorunk harmadik órájában pedig múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallgatjuk újra, amelyben Makkai Péter lelkipásztorral beszélget Ungvári Szende. Makkai Péter számos olyan területen vállalt szolgálatot, ahol a hit és a közösségért végzett munka szorosan összekapcsolódik. Ezzel várjuk tehát hallgatóinkat továbbiakban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon, ha tehetik, tartsanak velünk. Telefonszámunk a 0264 44 19 68, írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, vagy személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben istentiszteletet sugárzunk, amelyet tavaly augusztus 24-én rögzítettünk a Felsővárosi Református Gyülekezetben. Igét hirdett Kerékgyártó Zsolt lelkipásztor.
1: Ami segítségünk és istentiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Isten Atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön, örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, a mi Úrunk Istenünk dicsőségére kezdő énekül a 152. A jelzetű énekünk első három versszakát énekeljük. A 152. A jelzetű énekünk első három versszakát énekeljük, tehát, ím, béjöttünk nagy örömben, felséges Isten.

Halljátok meg keresztény testvéreim Istennek szavát, amiképpen azt a Bírák könyvéből olvasom, a 6. rész első 16, valamint 25., 26. és 27. verseiből. Istennek szavát tehát a Bírák könyve 6. részének első 16, valamint 25-től 27-ig terjedő verseiből olvasom a következőképpen. És gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, azért adta őket az Úr a midianiták kezébe 7 esztendeig. És hatalmat vett a Midian keze az Izraelen, és a midianitáktól való félelmükben készítettek maguknak az Izrael fiai, készítették azokat a barlangokat, menedék rejtekhelyeket és erősségeket, amelyek a hegységben vannak. Mert ha vetett Izrael, mindjárt ott teremtek a midianiták, az amálekiták és a napkeletnek fiai, és rájuk törtek. És táborba szálltak ellenük, és pusztították a földnek termését egész addig, amerre Gázába járnak, és nem hagytak élésre valót Izraelben sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert barmaikkal és sátoraikkal vonultak fel, csapatosan jöttek, mint a sáskák, úgyhogy sem nékik maguknak, sem tevéiknek nem volt száma, és ellepték a földet, hogy elpusztítsák azt. Mikor azért igen megnyomorodott az Izrael a midianiták miatt, az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai. Mikor pedig kiáltottak az Izrael fiai az Úrhoz Midian miatt, prófétát küldött az Úr Izrael fiaihoz, és ezt mondta nekik. Azt mondja az Úr, Izrael Istene, én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából. És én mentettelek meg benneteket az egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatótoknak kezéből, akiket kiűztem előletek, és nektek adtam az ő földjüket. És mondék néktek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljétek az emureusoknak istenét, kiknek földjén laktok, de ti nem hallgattatok az én szavamra. És eljöve az Úrnak angyala, és leült a ma cserfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Jóásé volt, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midianiták orcája elől. Ekkor megjelent neki az Úrnak angyala, és ezt mondta neki. Az Úr veled, erős férfiú. Gedeon pedig ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak minden ő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nekünk, atyáink mondván, nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. És az Úr hozzáfordult, és ezt mondta, menj el ezzel a te erőddel, és ha meglátod, hogy meghódítod Izraelt Midian kezéből, megmented, nem de én küldöttelek-e téged. És mondta neki, kérlek Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Ímé az én nemzetségem a legszegényebb. Manasséban a legszegényebb, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És ezt mondta neki az Úr. Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. És lőn ugyanazon az éjjel, hogy mondta az Úr néki. Védj egy tulkot atyádnak ökrei közül, egy másik tulkot, amely 7 éven és napon nevekedett, és roncsd le a Baálnak az oltárát, amely a te atyádnak a berkeiben van, amely mellett van, és vágd azt ki, és építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerősített hegynek tetején, alkalmas helyen, és vedd a második tulkot, és áldozd meg égő áldozatul a berkeknek fájával, amelyet kivágsz. Ekkor Gedeon 10 férfit vett maga mellé az ő szolgái közül, és aképpen cselekedék, amint megmondotta néki az Úr.
de mivel hogy félt atyának háza népétől, és a városnak férfiaitól, ezt nappal cselekedni nem merte, éjszaka tette ezt meg. Ami kegyelmes Istenünk tegye áldotta az ő igéjét, hogy a mi Urunknak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt egyedül a mi Urunk Istenünk dicsőségére. Most gyertek, emeljük fel szívünket, és valljuk meg bűneinket Isten előtt, imádkozván közösen, eképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneitek megvallása és hitetekről való bizonyságtételetek után most halljátok meg Isten kegyelmes szavát, ki reánk tekint a mennyből, és bűnbánó szívünket látva, megszólalva így szól hozzánk: mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Keresztény testvéreim, gyertek most énekszóban, adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelméért, a bűnbocsánatért, feloldozásért. A 35. Zsoltárunknak énekeljük az első, valamint a negyedik és az ötödik versszakait. 35. Zsoltár első, negyedik és ötödik versszakait énekeljük. Tehát, perelj Uram perlőimmel, harcolj én ellenségimmel. Első, negyedik és ötödik versszakokat énekeljük.

Imádkozzunk. Téged dicsérünk, téged áldunk és magasztalunk, Uraknak Ura, mindenség királya. Hiszen te vagy az, aki számunkra érthetetlen és felfoghatatlan módon egyetlen szavaddal a semmiből a valamit megteremtetted. És te vagy az, aki hozzánk közel hajoltál, közel hajolsz, tenyeredre vettél minket, és igazgatod lépteinket életünk útján, azon az úton, melyre, Urunk Istenünk, te magad hívtál el minket. Köszönjük neked életünket, azt a csodát, amit az élet jelenthet ebben a furcsa világban, amit mi emberek oly sokszor tökéletlenné teszünk és elrontunk. De te, tökéletes Isten, te ott vagy a mindennapokban, a hétköznapokon és az ünnepnapokon egyaránt életünkben, és ma is könyörgünk, jelenjél meg közöttünk. Ígédből, szent lelked által szólalj meg, és taníts minket életre és örök életre. Tápláljad a mi szívünket, lelkünket, tápláljad a mi tudatunkat, tégy bölcsé, ígédből, hogy bölcsességnek okán tudjunk rád figyelni, döntéseket hozni. Tudjunk neked tetsző életre törekedni. Istenünk, most ezért is kérünk, hogy fogadd kedvesen egybegyülekezésünket, megmutatván a te jelenlétedet közöttünk. Jöv el, Szentlélek Úristen, töltsd be a mi szívünket éppen, teljesen és tökéletesen. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Helyünket elfoglalva, keresztény testvéreim, készüljünk Isten igéinek a meghallgatására. A 362. dicséretünk első három, valamint utolsó, azaz 8. verszakainak eléneklésével. 362. dicséretünknek az első három, valamint az utolsó, 8. verszakait énekeljük, tehát így dicsérjük az Úristent, így is kezdődik az énekünk, mely igen jó az Úristent dicsérni. 362. ének első három, valamint 8. azaz utolsó verszakait énekeljük.

Halljátok meg, keresztény testvéreim, Isten azt a Bírák könyvéből olvasom, a 6. rész 13. és 27. verseiből. Hogy miképpen szól hozzánk Istenem, mai alkalommal írva található tehát a Bírák könyve 6. részének 13. valamint 27. verseiben. Kérlek titeket, hogy az igét keresztjénekhez illő alázatos lélekkel, figyelemmel is fennállva hallgassátok meg. Gedeon pedig ezt mondta: Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak mindenő dolgai és csoda dolgai, amelyekről beszéltek nékünk atyáink mondván, nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. Gedeon 10 férfit vett magához az ő szolgái közül, és aképpen cselekedett, amint megmondta néki az Úr, de miután félt atyának a háza népétől és a városnak férfiaitól, ezt nappal cselekedni, éjszaka tette meg. Eddig az alapige. A világtörténelem folyamán, ha valaki kicsit is ismeri a népek életét, akkor azt látjuk, hogy ciklikus módon egy-egy nép évtizedek, évszázadok alatt olyannyira megerősödik, hogy elhatalmasodik más népek fölött. Az esetek jelentős részében egy-egy nemzetség, népnek a megerősödése annak köszönhető, hogy megfelelő vezetők megfelelő döntéseket hoztak a nép életében, és a jó döntések, melyek a nép jó előmenetelét szolgálták, azok megteremték a maguk gyümölcsét, meghozták az eredményt, és a nép felemelkedett, megerősödött technikailag, tudományos szinten, elhatalmasodott a szomszédos, környező népek fölött. Ezért is olyan fontos nekünk ismételten arra gondolni, nem árt, sőt használ, ha folyamatosan imádságban kérjük az Úristent, hogy olyan vezetőket jelöljön ki számunkra, mely vezetőket adott esetben akár demokratikusnak is nevezett módszerekkel juttatunk a vezetői székbe és tisztségbe, olyan vezetőket adjon nekünk az Úristen, kik a neki tetsző módon az ő útján a helyes irányba vezeti a saját maga népét és mutatja az irányt. Jó nekünk, ha jó vezetőink vannak. És a jó vezető nem minden esetben, látjuk ezt a Szentírás lapjainak a tanúbizonyságából is, nem minden esetben az, aki önmagát alkalmasnak tartja, mert nem az alkalmas, hanem a kiválasztott az, az Isten által kiválasztott az, aki az Isten útján vezeti az ő népét. És ha már technikai, tudománybeli fejlettségről és fejlődésről beszélünk, akkor álljunk meg egy pillanatra az akkor is ottban, és lássuk csak, hogy miért volt ilyen nyomorúságos helyzetben az Izrael népe. A Bírák korát éljük, királyt még nem választottak maguknak, a honfoglalás után még alig-alig kezd Izrael államilag megszilárdulni a kijelölt ígéret földjén, de Bírák vannak, kik vagy önkéntesen, vagy Isten által adott kiválasztottságukból kifolyólagosan vezetik a népet az Isten útján. Remélhetőleg az Isten útján. Csak hogy így kezdődött a 6. résznek az első verse, és ismét gonoszul cselekedett Izrael az Úr színe előtt, és adta Izrael népét a midianiták kezébe, 7 esztendőre az Úristen. És aztán, amikor nem bírták a nyomorúságot, ami az ő osztályrészük volt, akkor 7 esztendő után felemelték a szavukat az Istenhez. 7 szűk esztendő lehetett ez, mert látjuk, milyen nyomorúságos körülmények közé jutottak, amikor is a szomszédos népek, különösen a szintén Ábrahám leszármazottai, a midianiták, kik származtatták magukat Ábrahám ágyékából, a második feleségének a gyermekeitől. Ők technikailag fejlettebbek voltak, hiszen megjelenik is az ígében az, hogy tevékkel bírtak.
Valószínűleg a pusztában vándorló, a sivatagban vándorló nomád törzsektől elleshették a technikát, hogy teve háton, magasan ülve, hosszú harci eszközöket használva könnyen legyőzhették az ellenséget, ilyenként nevezhető ez tehát technikai elsőbbség, illetve felsőbbség a zsidókhoz képest, kik ekkor még sem vas szerszámokban nem bővölködtek, sem pedig tevéket, harci tevéket nem használtak. Képzeljük csak ezt el, ugyanúgy, mint ahogy 1939. augusztus 23-án aláírt Ribbentrop-Molotov egyezmény után a német hadsereg lerohanja Lengyelországnak a nyugati részét, a szovjet hadsereg a keleti részre hatol be, és a lengyel katonaság a tankokkal érkező ellenségnek nekirohan Lóháton. Természetes, hogy lemészárolták jelentős részüket. És noha a midianiták nem voltak öldöklő nép, de a fejlettségükből, a nagy számukból kifolyólagosan nekik is enniük kellett, és rendszeresen minden egyes aratáskor megérkeztek, és az aratást ők maguk végezték el, vagy ha még több eszük és szerencséjük volt, akkor a már learatott gabonát szépen kiseperték, és elvitték magukkal. Talán némelyeknek ismerős volt még padlás seprés a 20. században is. Amikor ugyan nem a midianiták, hanem, ahogy Csiha Kálmán egykori püspökünk mondta, a lelki midianiták érkeztek meg, vörös zubbonyba vagy szovjet csillaggal feldíszítve, ékesítve ruháikat, és kiseperték a padlást, és elvitték az istállóba bekötött jószágokat, és dicső hazánk óriási alkotásának bemutatva önmaguk portyázását. Ekként építették az államszervezetet, és ekként a nemzetgazdaság gyarapodott. Mert ugye mennyire gyarapodott. Abban az időben volt az is, talán sokan emlékeznek, egy 20. századi példa ennek margójára, mindjárt el is mondom, hogy minek a párhuzamaként említem, a Tanú című filmben, a filmnek a második felében egyszer csak disznóvágásra kerül sor, de mivel félnek a háziak, hogy el fogják rekvirálni a leölt disznót is, ezért a pincében viszik véghez az ominózus eseményt. Azt írja itt az ige, hogy Gedeon csípelt a pajtában. Nem tudom, hogy önök közül, testvéreim, hányan voltatok már aratáson. Én néhányan részt vettem, és ott álltam a szekéren, vagy a traktor utánfutóján, és igazítottam a kombánynak azt a csőrét, amin keresztül jött ki a frissen learatott gabona, és el kell mondanom, hogy hatalmas por volt ott az aratáskor mindenfelé. Az aratásnál nagyon jó, ha lengedez egy kicsit a szél, mert az is még rostálja, tisztítja a frissen learatott gabonát. De mivel jöttek a rekvirálók, a midianiták, ezért Gedeonnak be kellett a csűrbe, a pajtába vonulnia, és ott csépelte a maga keserűségében, ott kínlódva próbálta azt a búzát valahogy megóvni a betörőknek a kezeitől, hogy legyen betevő falat. Jövő héten ugye a mi egyházi rendünk szokása szerint mához egy hétre új kenyér hálaadásának az ünnepét tartjuk, ebben a történetben is búzáról, gabonáról van szó. Ilyenként is gondoljunk csak arra, hogy milyen nagy hálát kell nekünk adni majd az Úristennek azért, hogy a betevő falatot, noha nem ilyen ínséges és nyomorúságos körülmények között, mint abban az időben a midianitáknak a támadása alatt lévő izraeli nép életében történt, de sokan kinkeservesen keresik és kapják meg a mindennapi betevő falatot, ezért is jó nekünk minden egyes morzsáért az Úristennek hálát adni. És ebben a nyomorult körülményben, vagy ezek között a nyomorult körülmények között, ott van ez a fiatal ember, akit Gedeonnak hívnak. Ráadásul a legkisebb a testvérek közül, és Manassé törzsének, a Szentírás tanúbizonysága szerint, az egyik legszegényebb családjának a legkisebb sarja volt ez.
Nem tudjuk pontosan hány éves, nem tudjuk hol voltak a testvérek, hol volt az apja, hol volt a család, de ő ott volt egyedül. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem szeretek egyedül dolgozni. Olyan jó érzés, hogyha a munka közben még van valaki, akihez egy szót szólhatunk, és úgy végezhetjük a munkánkat. Mindig könnyebben megy a munka, hogyha van akivel megosztani, és nyomorúságos körülmény, hogyha egyedül maradunk a munkánkban, legyen ez lelki egyedüllét, vagy fizikai egyedüllét is. Nyomorúságos a gyülekezetben is egyedül maradni a munkánkkal, akár lelkipásztorként, de a családban is, a társas magányt megélve, házastársak egyedül vannak, noha ott van a társ mellette, de már nincs, vagy nem tudnak miről beszélni. Törekedjünk arra, hogy találjuk meg a jó társaságot, a jó társat, ahhoz, hogy ne kelljen ilyen szélcsendben, a pajtában csépelni a búzát. Fullasztó lehetett az amúgy is forró körülmények között. És ezek között a poros, mocskos, nyomorúságos körülmények közé, vagy között egyszer csak megjelenik az Isten angyala, és megszólítja az Úr veled, erős férfiú. Hát sok mindenre gondolhatott biztos Gedeon akkor, de pont erre nem. Erre valószínűleg nem gondolt, hogy itt van az Úr velem. Ösztönszerűen jön is érkezik a válasz. Ugyan már. Itt van az Isten. Hát nem látod, jó ember, talán fel se emeli a fejét a nagy porban, vagy be van takarva az orra, szája, hogy ne lehelje, vagy szívja be azt a nagy port, és ilyen szavakat hall, hát csúfolkodik velem itt most valaki? Az Úr velem van. És azt hiszem, ez sokunkban feltevődik. Válaszként érkezhet, feltevődik kérdésként és válaszként érkezhet egy ilyen reakció. Velünk van az Úr? Akkor, amikor azt látjuk, hogy dől, borul körülöttünk a világ. Velünk van az Úr? Akkor, amikor egymás testvérek öldöklik a világon. Amikor napi rendszerességgel lövik agyon egymást az emberek, járókelőket az utcán, vagy autóval gázolnak halomra járókelőket Európa egy-egy nagyvárosában? Velünk van az Úr akkor, amikor betegséget, fájdalmat, nyomorúságot látunk? Velünk van az Úr akkor, amikor tele vannak a kórházak rákos betegekkel? Velünk van az Úr? Ugyan már. Ha az Úr velünk, ha velünk lenne az Úr, mondja Gedeon nagy keserűségében, akkor biztos nem történt volna ez meg. Hát de, megtörtént volna. Megtörtént volna, mert ő jelzett előre. Ő szólt. Ő megmondta, hogy ha nem maradtok mellettem, és ha nem az én általam szabott úton jártok, akkor baj lesz belőle. És szólt egyszer, és szólt még egyszer, és szólt ezerszer. És az Úr ott volt és várta az övéit, mert az Úr velünk van, de mi kivel vagyunk? Csak magunkban bízunk? Csak a magunk erejére, pénzére, hatalmára, befolyására, egészségére támaszkodunk? Vagy mi is az Úrral vagyunk? Vagy megválasztjuk azt a csapatot, aminek a kapitánya, kicsit ilyen sportból átemelt párhuzammal élve fogalmazzuk, azt a csapatkapitányt, aki minket a győzelemre vezet? Akarunk mi győzni, vagy beletörődünk a folytonos veszteségbe? Elegünk van már abból, hogy bántanak minket, elorozzák a vagyonunkat? Mint ahogy Izraelben ez történt, beletörődtünk, aztán majd lesz valahogy, mert sosem volna mondjuk a közhelyszerű mondással. Megelégszünk ennyivel? Vagy mi győztes nép vagyunk, az Isten népe és nemzetsége? Ha velünk van az Úr, eleve rosszul kezdődik a mondat. Mi az, hogy ha? Kérdés? Számunkra ez még lehet kérdés? Igen,
Ha velünk van az Úr, még a legnagyobb hívő ember is megtorpan néha. Még a Krisztus Urunk közvetlen környezetében lévő tanítványok is elbuktak. Elbukott véglegesen Júdás is, mert az Úrtól mást várt el. Más kívánságok szerepeltek a listáján. De elbukott Péter is, mert csak önmagát látta, a saját félelmeit, amik felülkerekedtek önmagán. Ő is elbukott, de ő fel tudott állni, mert ő emlékezett arra, hogy én veletek vagyok. Ő tudta. Nyilván feltevődik nagyon gyakran, és nagyon sokan felteszik a kérdést, miért történik mindez. És ebben a mai igében is, különösen a bibliaolvasás rendjén felolvasott ige szakaszban benne van. Nem illik ma, vagy nagyon rosszul esik okozati összefüggést keresni és találni a bűn és a büntetés vagy bűnhődés között. Mert ma már nincsenek rossz emberek, nincs ma már fekete és fehér, ma már mindenki egyéniség, és ma már mindenki szabadon dönthet, látjuk egyre több mindenről, a nemétől a koráig mindenki eldöntheti, hogy fiú-e vagy lány, 20 éves vagy 60 éves, mert már erre is van példa a mai világban. Mi autonómok vagyunk. Mi kikérjük magunknak. De ha kikérjük magunknak, akkor szeretett testvéreim, ezt kell mondanom, ne csodálkozzunk. Hogyha mi a saját kezünkbe akarjuk venni, mindig minden körülmények között az irányítást, akkor magunkra maradunk és elbukunk. Okozati összefüggés. Szeretett testvéreim, az alapigében tehát úgy kezdődött, hogy abban az időben Izrael népe eltért az Istentől. És ha Izrael népe eltért az Istentől, akkor ennek meglett a súlyos következménye. Miért? Hát ezért. Azért, mert nem abba kapaszkodtunk, amibe kellett volna, de ha még a mi törékeny, gyarló törekvésünk meg is van, még akkor is előfordulhat, hogy számunkra érthetetlen módon tragédiák, gondok, nyomorúság ér minket. Mert itt, ebben a világban nem újdonság ez számunkra, hogy vannak nyomorúságok, elesettségek, és így tovább. De azt tudjuk, hogy nem kilátástalan az életünk. Azt tudjuk, hogy még abban a pajtában is, ahol az óriási forróságban kell csépelni a poros gabonát, még ott is leüllepszik egyszer a levegő, és hogyha most tükör által homályosan is látunk, eljön a pillanat, amikor majd a maga teljességében, azaz színről színre, és minőségében különböztet ez meg minket azoktól, akik nem így gondolják. Ha tetszik, ha nem, ezt nekünk ki kell mondanunk. Nem vagyunk jobbak, talán, nem vagyunk különbek, talán, de olyanként különbözünk, hogy a mi hitbeli önazonosságunk, identitásunk ahhoz az Úristenhez köt, aki velünk együtt menetel az úton, és perlekedik ellenségeinkkel, és harcol ellenségeinkkel, és dárdáját helyettünk is előragadja, sőt ezt a maga teljességében megtette, akkor, amikor a sátánt agyon döfte Krisztus Urunk halálának pillanatában. És miután Gedeon meghallja a szót, és noha nem érzi magát alkalmasnak, de az elhívásnak ellene képtelen menni, és elindul, még akkor sincs teljesen biztonságban önmagával, mert hát el kell menni, és ki kell takarítani a berkeket, ilyen domboldalok vagy dombok tetején voltak faültetvények, és ott azokban a faültetvényekben a kézzel csinált Baál Istennek áldoztak, és ott mindenféle okkult stratégiák vagy okkult módszerekkel áldoztak idegen bálványoknak és isteneknek. És az egyik ilyen nagy berek éppen Gedeon édesapjának,
a területén van. És az Úr angyala Gedeont hazaküldi. És azt mondja, na most menj, mert te leszel ugyan a vezető, a te kezed által győzi le majd Midiánt, Izrael népe, de tudod mit, hogy hiteles legyél a tieid előtt, először tegyél rendet otthon. Először a saját portád előtt sepreges. És hogyha otthon rendet tettél, na utána hiteles élettel lehet menni tovább. És még így sem vagyunk kellően hitelesek. És még így is az van, hogy annyi szennyfolt, bűn, nyomorúság ránk ragad. De hogyha az a törekvés ott van, hogy a magam szeméből először ki akarom a gerendát bányászni, hogy utána szóvá tehessem esetleg az embertársam szemében lévő szálkának az ott létét, ahhoz otthon kell elkezdeni. Ahhoz helyes önismerettel kell bírni. Ahhoz az önismeretünket az Isten ismerethez kell igazítani, és ezzel az Isten és önismerettel felvértezve, tőle erőt kérve, egyszer rendezzük le a belső dolgainkat itt, a lelkünkben, és otthon, a szűk körben, mert könnyű szeretni az etiópiai éhező gyereket, de olyan nehéz szeretni néha apánkat, anyánkat, anyósunkat, vagy az élettársunkat, házastársunkat. Ne az éhező afrikaiakkal kezdjük, őket sem felejtjük el, őket is kell segíteni, de otthon kell nekünk kezdeni a rendrakást. Mint ahogy Gedeonnak is, ott először haza kellett menni, és otthon kellett kezdeni a rendrakást, hogy aztán elmehessen. De ahhoz, tudjátok, még mi szükséges? Benne van ez is az igében. Azt mondja ott az igében, hol van az az Isten, akikről atyáink beszéltek nékünk. Még mindig beszélnek, minden pászka ünnep előtt mai napig, a hithű zsidók elmesélik az

kerülnek még. Törekedjünk arra, hogy, mert végül is ez is a megtisztulás folyamatához tartozik, hogy egymással őszintén, egymással egyenesen, egymással szeretettel, egymással nyíltan tudjunk kommunikálni. Mert itt kezdődik, a saját berkeinken belül. És hogyha a saját berkeinken belül rendet tudunk rakni, hiszem és vallom, hogy általunk a világ is egy tisztább, szebb, Istennek tetszőbb világ lehet. És hogy mennyire nem egyszerű, látjuk Gedeonnak a történetét is. Noha ott volt vele szembe az angyal, aki az erőt ígérte, az Úr szaván keresztül érkező erőt ígérte, ami valósággá vált aztán, mégis azt olvassuk az igében, hogy nappal nem mert menni. Ő csak éjszaka mert menni. Még a végén bántanak. Hát ilyenek vagyunk mi. Tudjuk, hogy menni kellene, de mi lesz, ha megszólnak? Tudjuk, hogy szólni kellene, de mi lesz, ha megharagusznak? Ezért aztán elsilányul már a beszélgetéseink jelentős hányadának a tartalma, hogy nehogy véletlenül valakit megbántsunk. Hallgatni arany, mondják néhányan. A maga idejében nyilván így van, de van olyan, amit el nem hallgathatunk. Van olyan, aminek zengenie kell ezen az egész világon. Isten velünk. Mi nem vagyunk egyedül. Jézus Krisztus érettünk meghalt és feltámadott. Megváltott minket, biztosított, üdvbizonyosságban élő nép vagyunk, megmentett állapotban, és mi szeretjük az Istent, szeretjük fele barátainkat, mint magunkat, és hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ámen. Szeretett testvéreim, válaszoljunk Isten bennünket megszólító szavára 461. énekünknek az első és negyedik verszakainak eléneklésével. 461. dicséretünket énekeljük, annak első és negyedik verszakait. Mindig velem, Uram, mindig velem.

Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy nincs az a mélység, nincs az a sötét éjszaka, nincs az a nyomorúság, de még a halál sem.

mi elválaszthatna minket te tőled. Köszönjük, hogy a te nagyságod, dicsősége bevilágolhatja életünk egét. És köszönjük, hogy ezt a dicsőséget látva és megtapasztalva tovább indulhatunk, mert hisszük és valljuk, hogy minket a te kezedből soha semmi ki nem szakíthat. És abból a szeretetből, amit megmutattál és megbizonyítottál Krisztusban, ami Urunkban ki érettünk is meghalt és feltámadott. Köszönjük a veled való találkozás gyönyörűséges lehetőségeiért, hogy megfogod a kezünket is, szeretettel, türelemmel, kegyelmedet megmutatva, kész és hajlandó vagy minket magadhoz ölelni. És köszönjük, hogy valahányszor bánkódva, bűneinket megvánva, őszintén hozzád fordulunk, te soha nem fordítasz hátat nekünk, oly sokszor megtapasztaltuk már ezt életünk folyamán. Áldott vagy te, Urunk Istenünk. Áldott vagy te Anyaszentegyházunkban végzett munkáért. A töredezett, a tökéletlen, a kicsiny, az elesettségben is megvalósuló munkáért, melyhez az erőt te tőled kapjuk, Istenünk, köszönjük neked szent lelked erejét, és köszönjük, hogy megszólalsz, mert te meg tudsz szólalni akkor is, amikor talán nekünk még a szavak sem jönnek ajkainkra. Istenünk, köszönjük, hogy eljöhettünk ide, hogy találkozhattunk egymással és te veled. Közelről vagy távolból érkezettek, egyaránt, együtt, egy akarattal a te néped vagyunk, és hozzád szólunk most is, amikor felsorakoztatjuk kéréseinket. Vigyázz ránk, Istenünk! Add, hogy mi is tudjunk vigyázni magunkra és egymásra. Adj bölcsességet, értelmet. Adj nekünk megfelelően gondolkodó és jó döntéseket hozó vezetőket, rád figyelőket. De azt a rád figyelést, könyörgünk, Atyánk, taníts meg nekünk is, hogy úgy tudjuk számolni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Áldunk téged ezért a gyülekezetért, de az egész világon működő Anyaszentegyházunkért. Azokért a testvéreinkért, kik közelben, távolban, rendszeresen a te nevedben gyűlnek össze. Tedd áldottá a rólad szóló alkalmakat életünkben. Imádkozunk a szegényekért, az árvákért, a betegekért. Adj békességet a mi időnkben a földön, hogy ne bántsák egymást az emberek. Krisztusért, a mi Urunkért könyörgünk, hallgass meg minket. Ámen. A magunk csendességében imádkozzunk.

Áldunk téged, Urunk Istenünk, ki meghallgatod a mi könyörgésünk szavát Krisztus nevében. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Szeretett testvéreim, hirdetem néktek az adakozást, megemlékezvén az Úr Jézus Krisztus jó téteményéről, aki gazdag lévén szegénnyé lett, érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Amiképpen az az ige hirdetés szavaiban is elhangzott, az előttünk álló héten bűnbánati hét lesz, nem ez hangzott el, hanem az, hogy mához egy hétre az új kenyér hálaadásának ünnepére kerül sor, amikor is, ha Isten megengedi nekünk, hogy éljünk és itt lehessünk, akkor megterítjük az Úrnak szent asztalát erre, vagy ehhez az ünnephez közeledve. Bűnbánati hetet tartunk tehát az előttünk álló héten, minden délután 6 órától kerül sorra a bűnbánati istentisztelet a templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait, mindenkit, aki úgy gondolja, hogy itt a helye. Csütörtökön délután a 6 órakor kezdődő bűnbánati istentisztelet után presbiteri gyűlésre kerül sor a gyülekezetünkben. Kérjük azokat a presbitereket, akik még nem írták alá a meghívót, hogy ezt istentisztelet után tegyék meg. Az Egyházkerületi Nőszövetségtől konferenciára kapott meghívást gyülekezetünk is, sok más gyülekezet mellett. Tudnélik, szeptember 6-án délelőtt 11 órától kerül sor Dézsen a Nőszövetségi konferenciára, akik szeretnének részt venni ezen a konferencián, az Észak-Erdélyi Regionális Nőszövetségi Konferencián, azok kérjük, jelezzék a részvételi szándékukat. Örömmel és hálaadással hirdetem azt, hogy az elmúlt héten a Kolozsvári Magyar Napok keretében gyülekezetünk ifjúsági zenekara, a Tájoló két alkalommal is szolgálatot tett a közönség számára, gyülekezet számára. Hálát adunk az Úristennek az ő létükért, munkájukért és bizonyságtételükért. A továbbiakban is folyamatosan kérjük a gyülekezetünk tagjait, hogy imádságaikban hordozzák a gyülekezetünkben zajló minden némű munkát. Istentisztelet után egy csésze kávéra, tejára, beszélgetésre hívjuk és várjuk a jelenlévőket hátra a gyülekezeti terembe. Most hitvallástétel előtt a 452. dicséretünket énekeljük, annak mind a két versszakát. Dicsőítsük az Úristent a 452. dicséretünkkel, annak mindkét versszakának eléneklésével. Mennyben lakó én Istenem, vedd füledbe dicséretem.

Végezetül, gyertek testvéreim, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Áldásra várva 353. dicséretünk utolsó, azaz 10. versszakát énekeljük. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Így kezdődik a 353. ének 10. utolsó versszaka.

0: Mindezek után a minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket az Úr Jézus Krisztusban. Ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, övé a hatalom és a dicsőség, örökkön örökké. Ámen.
1: Az elmúlt órában a tavaly augusztus 24-i istentiszteletet közvetítettük a Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközségből. Igét hirdetett Kerékgyártó Zsolt lelkipásztor.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra késői éli műsorunk hallgatóit a Példabeszédek könyve 4. részének 18. versével. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, most pedig nézzük, mivel várjuk augusztus 23-ai vasárnapi Homokóra műsorunkban hallgatóinkat. A következő percekben elsőként a nap áhítata csendül fel, ezt követi a kalendárium Boldi Zsárzaik Anna szerkesztésében, majd ő köszönti a nap ünnepeltjeit is. Ezt követően pedig klasszikus zenével, Schumann és Leopold Mozart dallamaival várjuk hallgatóinkat. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Élmény a hangversenyen. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Pál apostol Rómaiakhoz írt levele, 15. részének 7. verse. A mai áhítat szerzője, Sauerman M. Henrik, pécsi testvérünk. Nemrégen egy nagyon színvonalas hangversenyen vettünk részt. A felhangzó, gyönyörű harmóniák feltételei talán analógia lehet a gyülekezeti közösségre nézve is. A zeneélvezet alapja egy jó kotta, amelyhez a zenekar tagjai, de a karmester is tartja magát. A zenekarban teljesen eltérő hangszereken játszó művészek összjátéka adja ezt a harmóniát. Úgy hallatják hangjukat,

Jön a zeneszerző azt előírta, és ahogy a karmester azt vezényli. A közösség jó lelkületének alapját is azok az isteni törvények jelentik, amiket a Biblia ismertet velünk. A közösség minden tagja e-kotta szerint, a kapott talentuma szerint játszik. Gondosan követi a kottát és a karmester intéseit. A szólistának már nagyobb a lehetősége az önálló játékra, de nagyobb a felelőssége is. Játékának hibái azonnal kiderülnek, nem bújhat el a tömegben. Végül a karmester meghajolva fogadta az ünneplést, a zenekar felé mutatva. Ezzel elismerve, hogy a zenekar nélkül értelmetlen lett volna a dirigálása. A gyülekezeti közösségben is akkor tudunk olyan harmóniához jutni, amely magunknak és környezetünknek is örömet okoz, ha mindnyájan azt a szerepet töltjük be, amelyet az Úr szánt nekünk. Ha egymásra és vezetőinkre tisztelettel és szeretettel figyelünk, eredményeinknek pedig együtt örülünk.

Imádkozzunk. Urunk, add, hogy a Szentlélek által neked tetsző és a külvilág számára vonzó harmóniában tudjunk szolgálni. Ámen. A Szentlélek összhangot teremt közöttünk. Üzenés Sauermann M. Henrik, pécsi testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a gyülekezetek harmonikus működéséért.

Augusztus 23-a az év 235. szökő évben a 236. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 130 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. ...410-re nyúlik vissza az első történelmi esemény. Ekkor Alarik király vizigótjai megszállották Róma városát. 1572-ben ezen a napon volt Szent Bertalan éjszakája Párizsban. Augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszakán Medici Katalin aranykirályné utasítására legyilkolták a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét. ...1849-ben ezen a napon Szemere Bertalan miniszterelnök többet magával Orsovánál elásta a magyar koronát és a koronázási ékszereket rejtő ládát. Az osztrák császári hatóságok 1853. szeptember 8-án megtalálták, és Bécsbe, majd Budára szállították e kincseket. 1866. augusztus 23-án írták alá a prágai békeszerződést, amely a porosz-osztrák-olasz háborút zárta le. 1914-ben a japán császárság hadat üzent Németországnak, majd elfoglalta a Shantung-félszigetet. Novemberre már megszállotta a német császár kínai és csendes-óceáni birtokait. A háború után ezeket a területeket a Népszövetség beillesztette mandátum területeinek rendszerébe, amik jóvoltából nemzetközi ellenőrzés alá vonhatták a vesztesek területeit. 1938-ban a Bledi értekezleten a kisantant hatalmak elismerték Magyarországnak a fegyverkezéshez fűződő jogát. Cserében Magyarország lemondott a trianoni határok fegyverrel való megváltoztatási igényéről. 1990-ben ezen a napon Örményország és Türkmenisztán kiválott a Szovjetunióból, és önálló független államokká váltak. A fontosabb történelmi események után következzenek most azok a híres személyek, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 23-án. ...1769-ben született Georges Cuvier, francia tudós, őslénykutató, az összehasonlító anatómia jelentős kutatója, a Francia Akadémia tagja. 1783-ban látta meg a napvilágot William Tierney Clark, angol mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd tervezője. 1884-ben született Madarász Margit, Kunc Pálné teniszező, Cséri Katalin és Cséri Sarolta teniszezők féltestvére. A magyar női tenisz sport első nemzetközi szinten is kiemelkedő képviselője. 1912-ben Pittsburghban látta meg a napvilágot Eugene Curran, Gene Kelly, Oscar-díjas amerikai táncos, színész, énekes, rendező, producer és koreográfus. Gene Kelly a 20. század táncos filmjeinek meghatározó egyénisége, aki energetikusságáról, atletikus tánc stílusáról, jóképűségéről és a filmekben alakított szerethető és kedvelt karaktereiről volt ismert. Habár ma valószínűleg mindenki az Ének az esőben című filmben nyújtott alakítása miatt ismeri őt, ezen kívül személyisége még fontos meghatározója volt hollywoodi musical világában az 1940-es évek közepétől az 1950-es évek végéig. 1999-ben az Amerikai Filmintézet a minden idők legnagyobb férfi színészei ranglistán a 15. helyre sorolta.
születések után következzenek most azok a híres történelmi személyek, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 23-án. ’1831-ben Széphalmon hunyt el Kazinczy és Alsóregmenczy Kazinczy Ferenc, magyar író, költő, a nyelvújítás vezér alakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kazinczy László ezredes testvérbátyja. Nyelvújító és irodalomszervezői tevékenységével a reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. Kazinczyt az irodalomtörténet a hazai nyelvújítás vezér alakjaként, korának nagy irodalomszervezőjeként tartja nyilván. Írói pályája két részre, fogsága előtti 1794. decemberéig tartó, és szabadulása 1801. június vége utáni részre osztható. Az első részt a felvilágosodás eszméinek hatása és a szentimentalista stílushoz való vonzódás jellemezte. Megindította az első magyar nyelvű irodalmi folyóiratokat, előbb harmad magával a Magyar Múzeumot, majd annak szerkesztőségéből kiválva egymaga az Orfeuszt. Pályája második, jóval hosszabb időszakában inkább a klasszicista művelődés eszmény és ízlésvilág érvényesült. Előtérbe került az ízlés nevelése, a választékos stílus, a nyugati irodalmi minták követésének igénye és fontosságának hirdetése. A jelentős nyugati írók műveinek fordítását a magyar nyelv gazdagítása miatt is elsőrendű feladatának tartotta. 1808-ban írt, bárcsak 1916-ban megjelent, tübingai pályaművében pedig a magyar nyelv polgári nyelvé emelése felől a magyar nyelv hivatalossá tétele mellett állt ki.

1991-ben ezen a napon Budapesten elhunyt Nemes Nagy Ágnes, magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja, Lengyel Balázs műkritikus első felesége. Budapesten született 1922. január 3-án, mindvégig eredeti nevén publikált. 1939-ben a Baármadas Református Leánylíceumban kitüntetéssel érettségizett. Ezt követően a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin művészettörténet szakos hallgatója lett, és itt szerzett diplomát 1944-ben. Egyetemi éveiben munkakapcsolatba került Szerb Antallal és Halász Gáborral. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. 1946-ban lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Pen Clubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltatása után mintegy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. 1947-48 augusztusa között ösztöndíjjal a Magyar Tudomány és Művészet az irodalom nagyjaival együtt, mint Pilinszky János, Károly Amik, Ottlik Géza vagy Vörös Sándor, a Római Magyar Akadémián, illetve Párizsban tartózkodott tanulmányúton, mintegy a háború szörnyűségeit feldolgozandó. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954-58 között pedig a Budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 1958-tól szabadfoglalkozású író. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. 1975-től kezdődően több kötetben publikálta esszéit, verselemzéseit és a vele készült interjúkat. Önálló kötetet szentelt Babits Mihály költői portréjának. Műelemzései a költészet rendeltetéséről, a vers belső természetéről szóló írásai, a szakszerűség és az érzékletes, sőt élvezetes, eleven szemléletesség példái, a tájszerűség és a személyesség finom ötvözétének mintái. Augusztus 23-a Nemzetközi Nap a rabszolgakereskedelem és megszüntetésének emlékére. Európában ez a nap a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Az EU országok igazságügyi miniszterei 2011. júniusi luxemburgi tanácskozásukon fogadták el a totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekmények áldozatai előtt fejet hajtott dekrétumot. Ezek voltak az augusztus 23-ához kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. Augusztus 23-án Bence, Farkas, Fülöp, Szidónia, Teónia és Zágon névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Bence a latin Vincentius név régi magyar Bencenc alakjának a rövidülése, amelynek jelentése győztes. A Farkas régi magyar személynév, azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztjén nevek. A Farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. Jelentése a szó maga. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lókedvelő. A Szidónia föníciai eredetű, a név jelentése Szidon föníciai városból való nő. A Teónia görög eredetű név, a Teonas férfi név latinos női párja. Jelentése Istenhez tartozó. A Zágon szláv magyar eredetű név, Mikes Kelemen szülőfaluja nevéből vált keresztnévvé. Jelentése dőlő mögötti terület. Köszöntünk tehát augusztus 23-án minden Bence, Farkas, Fülöp, Szidónia, Teónia és Zágon nevű hallgatónkat.
A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, majd életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

Kalendáriumát Boldi Zserzei Kannával lapoztuk, majd ő köszöntötte az ünnepelteket is, nekik szólt Komlósi Riff Szilvia dala, Isten éltesse őket. A következő percekre klasszikus zenét válogattunk hallgatóinknak. Robert Schumann három románca csendül fel, utána pedig Leopold Mozart műveit hallgatjuk, a Bauernhochzeit című művet. Ha tehetik, maradjanak velünk.

0: meg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra késői éli műsorunk hallgatóit a Példabeszédek könyve 4. részének 18. versével. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, most pedig nézzük, mivel várjuk augusztus 23-ai vasárnapi Homokóra műsorunkban hallgatóinkat. A következő percekben múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. Pályája során Makkai Péter lelkipásztor számos olyan területen vállalt szolgálatot, ahol a hit és a közösségért végzett munka szorosan összekapcsolódik. A mai vasárnapi beszélgetésben életútjának meghatározó állomásairól, a diakóniai szolgálatban szerzett tapasztalatairól, közéleti szerepvállalásáról, valamint az erdélyi református cigány misszióban végzett munkájáról beszélget velem Ungvári Szende.
3: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit a vasárnapi beszélgetés műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A mai vasárnapi beszélgetés vendége Makkai Péter lelkipásztor, aki több évtizede szolgál különböző területeken. A lelkipásztori hivatása mellett a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztjén Alapítvány fogyatékkal élők, gyermekjóléti és családsegítő ágazatának igazgatója. Jelenleg pedig az erdélyi református cigánymisszió vezetőjeként is tevékenykedik. Beszélgetésünkben végigkísérjük életútját a kolozsvári teológiai évektől, a lelkipásztori szolgálaton és az államtitkári időszakon át a cigánymisszióig. Szó lesz arról is, mit tanítottak neki az emberekkel való találkozások, valamint arról, milyen lehetőségeket lát a roma közösségek támogatásában, a gyermekek felkarolásában és az önálló közösségek építésében.
1: Lelkipásztorként szolgál a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztjén Alapítványnak az igazgatója is, emellett az erdélyi református cigánymisszió vezetője is. Szolgálatában számos feladat és felelősség találkozik, de hogyha egy kicsit a kezdetekre tekintünk vissza, akkor milyen családi háttérből származik?
2: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Nagy szeretettel emlékszem vissza nagyszüleimre. Egyfelől édesapám részéről Makkai Endre és Makkai Emília nagymamám, nagyapám lelkész volt Petrozsényban, illetve hát azelőtt meg lelkészi szolgálata előtt népművelő titkára volt a Szolnok-Doboka vármegyének, és lelkészként először Nyálátszeredában szolgált, aztán utána Zsillvölgyébe ment, és visszament, ugyanis a családja onnan származott, és Zsillvölgyében szolgált közel 40 évet. Nagymamám pedig mellette tanító és kántor volt, tehát tovább vitték a népnevelést. Édesapám pedig, ugye hárman voltak testvérek, édesapám ő bányamérnök lett, habár művész szeretett volna lenni, de abban az időben a művészeti akadémiára nem vették fel a pap gyermekeket, ezért az akkor éppen a 60-as évek elején megnyíló bánya mérnöki egyetemre ment, ahol találkozott édesanyámmal, aki ugyancsak nem az álmait követhette, hiszen földbirtokos családból származott, őket kiemelték, több mint 17 évig kényszerlakhelyen voltak Szamosújváron, és onnan az egyetlen lehetőség arra, hogy főiskolát, illetve egyetemet végezzen, az a bánya mérnöki volt. Így ment Petrozsényba, és így találkoztak a szüleim, és alapítottak családok. Később én még kisgyerek voltam, 3 éves, amikor Kolozsvárra költöztek, az akkor induló bányakutató intézetbe lettek mind a ketten kutatómérnökök, és így került a család Kolozsvárra, 5 vagyunk testvérek, 2 testvérem most is Kolozsváron, illetve Kolozsvár környékén lakik. Én lelkészként már a 90-es évek végén, 98-ban elkerültem Kolozsvárról, Háromszékre jöttem, és kezdtem lelkészi, gyülekezeti lelkészi szolgálatomat. Azelőtt pedig Kolozsváron a Kakasos templomban szolgáltam segédlelkészként Pap Géza nagy tiszteletű úr mellett, ahol közben nagymamám, mint nyugdíjas kántor, ő szolgált, és a gyermekek számára vallásórákat tartott, kórust vezetett, meg hasonlók. Hát szóval ilyen családi háttérből érkeztem.
1: Emlékszik arra a pillanatra, amikor először érezte azt, hogy ön lelkipásztor szeretne lenni?
2: Igen, azt mondhatom, a Farkas utcában voltunk, emlékszem, nagyapámmal, hát akkor még ilyen 10 körüli legényke lehettem, és a Farkas utcában összefutottunk Dobri Jánossal, Janó bácsival, és amikor bemutatott nagyapám, hogy itt a Péter unokája, megkérdezte, hogy hát tudom-e, hogy mit jelent a név, és én büszkén úsztam ki magam, hogy igen, tudom, hogy kősziklát jelent, és akkor Janó bácsi részéről hangzott ez el, amikor ilyen kis legény számára elhangzik, hogy pap lesz belőle, akárki meglátja, Úgyhogy én azóta erre a pillanatra visszaemlékezve ott az a mag valahol bekerült a szívembe, lelkembe, és az szép lassan elkezdett sarjadni. Aztán a konfirmáció idején Kálai Miklós Csaba lelkipásztor, akkor ő volt a segédlelkész a Kakasos templomban. Az ő tanítása, az ő KT órái nagyon megihlettek, és számomra nagyon sokat jelentett akkor a konfirmáció. Úgyhogy azt követően rögtön be is kapcsolódtam az akkor még úgymond illegalitásban megszervezett ifjúsági bibliaóra közösségbe, és ott kezdtem el én is a hitem és az Istennel való kapcsolatomnak a mélyítését, és a Szentlélek ott igazgatta az én életemet és irányította.
1: Mennyire volt meghatározó az életében Kolozsvár, illetve igazából az itt töltött egyetemi évei?
2: Kolozsvár nagyon sokat jelentett, hiszen egy pezsgő kulturális élet folyt. Az igaz, hogy én még kaptam egy pár évet a kommunizmusból is, az iskolai tanulmányaim során. Egymás után, mielőtt én tovább tudtam volna tanulni, úgy szűkítették le, illetve szüntették meg a magyar oktatást. Tehát például, amikor 5. osztályba beiratkoztam a mostani református iskolába, a Király utcába, akkor az még 12 osztályos liceum volt. Aztán mire 8. osztályba értem, akkor már ezt visszanyesték, és már csak 8 osztályos középiskolaként működött. Úgyhogy onnan tovább kellett menni, és az akkori Adi Sinkály, hát az is már egy összevont iskola volt, és a Farkas utcába levő épületbe jártunk, de már akkor ugye 8-ból 9-be felvételizni kellett, és amikor felvételiztem, már csak fél osztály volt, és mire elvégeztem a 10. osztályt, abban az időben még 10-ből 11-be is kellett felvételizni. Amikor elvégeztem a 10. osztályt, akkor már teljesen megszüntették, felszámolták a magyar oktatást ebben az iskolában, úgyhogy nem maradt más hátra, csak az akkori matematika, fizika liceumba, vagy 3-as számúba felvételizni, de hát ott is már szűkítettek, úgyhogy vagy 2 osztályra való diák, vagy 3 osztályra való diák felvételizett egyetlen egy osztályba, úgyhogy így szűkítették ezt le, és hát természetesen nem juthattam oda be. Úgyhogy így román nyelvű liceumban végeztem a tanulmányaimat, de pont 90-ben a fordulatkor a szabadság az számomra is elhozta a lehetőségeket. Akkor már a teológiára készültem, tehát elég intenzíven tanultam még a román tételeket is, abban az időben még románból nagyon komoly felvételi volt, tehát román nyelvből és irodalomból is. És hát így 90-ben jutottam be abba a bizonyos nagy évfolyamba, amelyik hát szeptemberben lett aztán nagy évfolyam, mert még júniusban 32-en voltunk, akik sikeresen felvételiztünk, aztán egy pótfelvételit is szerveztek, és így lett egy ilyen nagyobb, úgymond 100-as évfolyam. Egy nagyon pezsgő diák élet kezdődött el, átéltük a fordulatot, Kolozsvár akkor szerveződött meg az ifjúsági szervezet, az IKE újraalapítása, a diák szövetség, nagyon-nagyon forró és gyönyörű idők voltak, aztán a diák évek alatt is nagyon mozgalmas diák életet éltünk, szervezkedtünk, mindenben a diákság részt vett, és bekapcsolódott a kolozsvári diákság életébe, úgyhogy számomra ezek meghatározó pillanatok, idők voltak, és arról sem feledkezhetek meg, hogy a 80-as évek utolsó szakaszában a felsőváros, tehát a Kakasos templomban megszervezett, tényleg mondjam így inkognitóban, titokban szervezett ifjúsági munka, az meghatározó élmény volt, és azok a táborok, amelyeket Pap Géza nagytiszteletű úr, illetve Kálai Csaba nagytiszteletű úr szerveztek a Lonka völgyében, sátortáborok, hát azok mélyen-mélyen beivódtak a szívembe, lelkembe. Hát abból az ifjúsági csoportból, vagy ifjúsági ikéből, hát később lehet arról beszélni, hogy ike, de akkor még csak bibliaórás közösség volt. Azt hiszem, hogy 16-17-en mentünk teológiára, és álltunk az egyházunk szolgálatába.
1: Ha jól értem, akkor a Kakasos templom után helyezték ki Árkosra.
2: Igen, hát a 95-ben végeztem a teológiát. A teológus éveim alatt én másod-harmad éves voltam, 92-93-ban, amikor a nagyanyeden megszervezett erdélyi ifjúsági konferencián felkértek arra, és elvállaltam, hogy az erdélyi ikét megszervezzük. Ugyanis addig nagyon szép mozgalom volt, táborok, konferenciák, vezetőképzők, meg hasonlók, de mint szervezet, mint organizáció, mint szervezet nem létezett, tehát ilyen informális körbe mozgott. Nagyon forró pillanatok voltak azok, és hát még a struktúrát ki kellett találni, gondolni. És akkor erre felkértek, és harmad magammal, tehát hárman vállalkoztunk erre a feladatra, elkezdtük ezt megszervezni, és bejártuk akkor Erdély minden zegét, zugát, helyi ifjúsági csoportokkal, gyülekezeti csoportokkal találkozva felépítettük az ikének a különben a mostani struktúráját is, és Ilyenfalván 93. októberében beírtuk, tehát megszerveztük azt a közgyűlést, amelyik formálissá tette, és egyesületi formába öntötte, megfogalmazta a statutumját, és elindította tulajdonképpen az ikének az ilyenszerű szervezeti életét, és megválasztott az első, mondhatni így, elnökséget. Akkor én ennek az újjá alakult ikének a titkáraként dolgoztam 4 éven keresztül, tehát a teológia befejezéséig, és utána pedig a szolgálatomat a Kakasos templomba kezdtem, ott voltam közel 2 évig segédlelkész, és közben az ikének a titkáraként is működtem, tehát az erdélyi szervezetnek. Igen, és akkor ugye nagyon sokat jártunk mi Háromszékre, itt szerveztük az ike konferenciát is Csernátonban, az ika váránál, és itt Jártomba, Keltembe ismerkedtem össze a nagy tiszteletű Kató Béla tiszteletes úrral, aki Ilyenfalván dolgozott, szolgált, és hát ő fogalmazta meg, hívott arra, hogy Háromszéken milyen jó lenne szolgálni, és hogy itt mekkora szükség lenne arra, hogy szolgálatba álljunk. És abban az időben akkor több évfolyam társam is hazajött, háromszéki, úgyhogy nagy-nagy elhívást éreztünk arra feleségemmel, hogy itt kezdjük el a szolgálatot, illetve itt folytassuk a szolgálatot, most már önálló gyülekezeti lelkészként, és akkor meghívtak, és Árkoson elkezdtem a önálló lelkészi szolgálatom. Még persze, hogy kötődtem az ikéhez, mert még az első években az ike elnökeként még munkálkodtam, de az életem egy kicsit más irányba is fejlődött.
1: Ön nem csak a templomi szolgálatot választotta, amivel jelen van a szociális területen is. Mikor vált világossá ön számára, hogy a lelkipásztori szolgálat úgymond nem ér véget a templom ajtónál?
2: Ez sohasem volt kérdés számomra. Már abban az időben is, amikor ifjúsági csoportban dolgoztunk, már akkor a szociális kérdések azok előtérbe jöttek, de hát ez mind mondjam azt, hogy az igéből fakad. Tehát amikor az ember a Jézus munkálkodását, szolgálatát ugye tanulja, látja, és Jézus jár az ember előtt, akkor óhatatlanul kilép ezekből a keretekből, és természetes, hogy észreveszi azt, aki a bajba jutottat, a nehézségben levőt, és akkor ez teljesen magától értetődő, hogy akkor valamit tenni kell, segíteni kell, akár úgy, hogy egyénileg, akár közösségileg, vagy szervezet formába. Úgyhogy már a diákkorunkban ez ott volt, jelen volt az életünkben, a szolgálatunkba, és itt az Árkosi szolgálat alatt kezdett ennek, mondjam így, formát ölteni. Itt egy gyülekezeti házat indítottunk el, nem volt a faluba orvosi rendelő, ugye, vagy fogorvosi rendelő. Hát teljesen természetes volt, hogy akkor ezt meg kell oldani. Tehát nem volt ez tudatos, hanem az Isten úgy vezette az útjainkat, vagy úgy készített elő, hogy ezeket rajtam keresztül elindítsa, és egy ilyenszerűen kezdjen a szociális szolgálat is kiteljesedni. És már akkor szóba került az, hogy hogyan lehet ezt intézményesíteni, hogyan lehet ezt fejleszteni, hogyan lehet ennek olyanként formát adni, hogy ne csupán halat, hanem, ahogy mondják, hálót is adjunk, vagy hozzunk létre, és hálózatban kezdjünk el gondolkozni, és azt szerint építkezni, és építeni fel egy szociális szolgáltatást. Úgyhogy magától értetődő volt, hogy akkor, amikor felvetődött a diakónia, hát ezek a hosszú beszélgetések során a diakóniának a gondolata, hiszen a protestáns egyházakban a diakónia szolgálat az nyugati Európában az intézményesedett az elmúlt 100-150 évben. Úgyhogy láttuk ezeket a példákat, illetve tudtuk, ismertük azt, hogy hát a református egyháznak is megvoltak a kommunista időszak előtt azok a szociális intézményei, amelyeken keresztül szolgálatot vállalt a közösség felé, és teljesen magától értetődő volt, hogy ezeket újra kell éleszteni, kicsit más formában, és mindenképpen a meglévő lehetőségeket is megragadva, kihasználva elindítani ezeket a szolgálatokat. Úgyhogy 2000-2001-ben én Hollandiába töltöttem egy évet, családostól voltunk kint, tanulmányúton. Ott is láttuk azt, hogy a holland gyülekezetek mellett hogyan alapítanak, hoznak létre, erősítenek meg szociális szervezeteket, amelyek már civil szervezetek, de keresztényi egyházi alapokon. Úgyhogy teljesen természetes volt, hogy amikor ennek a lehetősége megnyílt, akkor csatlakoztam én magam is, és elindítottuk itt Háromszéken is a diakónia alapítványt, mint alapítványt.
1: Maradjunk egy kicsit a diakóniánál. Mesélne a Szentgyörgyi Íris házról.
2: A Szentgyörgyi Íris ház az a diakónia keresztény alapítványnak az egyik ága. 2001-ben alapított diakónia, az hát nagyon kicsibe indult, volt egy kis kuratórium, egy elnökség, volt egy ügyvezető, illetve ha jól emlékszem, akkor egy és fél állásban két asszisztensnő, ápoló, akik a házi betegápolást végezték, és akkor ezt terjesztettük ki a vidékre is, a falvakra, ott, ahol a legnagyobb szükség volt, és ez nagyon szépen növögetett, de már kezdetektől, amikor lefektettük ugye a diakónia alapítványnak az irányelveit, akkor három nagy területre éreztük azt, hogy elhívásunk van. Az egyik ugye az idősek, vagy ugye mindenféle szolgáltatástól távol eső falvakban, településeken élő időseknek a szolgálata. A másik a fogyatékkal élők, a felnőtt fogyatékkal élők felé való fordulás, hiszen számukra sem volt semmiféle intézményes szaktámogatás. Illetve hát a gyermekek az oktatás terén, a hátrányos helyzetű családok és az onnan származó gyermekeknek a támogatása és segítése. Úgyhogy 2005-2006 tájékán egy nagyot léptünk, és megalakítottunk egy kis nappali foglalkoztatót az egyik parókián, közben megépült az új lelkészi lakás, és a régi parókiát használhattuk erre a célra, a két helységet, és ott indítottuk el 6-7 felnőtt fogyatékkal élővel való foglalkozásunkat. Hát akkor ők olyan 18-19-20 évesek voltak közülük. Azt hiszem, hogy a nagy része még mindig itt van az Íris ház közösségében. És akkor indult el az is, mint gondolat, hogy hát erre egy megfelelő épületet is létre kell hozni, fel kell építeni. Úgyhogy így nekikezdtünk a gyűjtésnek, a tervezésnek, és Isten megáldotta ezt a szolgálatot. 2009-re megépült a Csekiszentgyörgyön az Olt partján, a negyedik gyülekezeti háza mellett az Iris ház, amelyik egy közel 1000 négyzetméteres épület, teljesen akadálymentesítve, és úgy kimondottan azzal a céllal építve, hogy fogyatékkal élők befogadására és nappali foglalkoztatásra legyen alkalmas. 2009-ben fejeződtek be az építkezési munkák, és vették birtokba, úgyhogy azóta rendületlenül áll, és folytatódik ez a szolgálat. Itt a felnőtt értelmi sérültekről van szó igazán. Aztán ezt a szolgálatot terjesztettük, vagy mondjam így vittük, és próbáltuk más gyülekezetekben is, településeken is beindítani, több-kevesebb sikerrel.
1: Egy időszakban közéleti szerepet is vállalt, államtitkárként is dolgozott. Hogyan vezetett az út a lelkipásztori szolgálattól ehhez a megbízatáshoz, illetve mi motiválta abban, hogy elvállalja ezt a feladatot, és milyen tapasztalatokat, tanulságokat hozott magával abból az időszakból?
2: Ez egy nagy kérdés, hogy mi indított erre, egyszerűen az elhívás, tehát akkor is egy megszólítás volt, egy elhívás. Nem is igazán tudatosodott bennünk, hogy akkor, vagy bennem, hogy akkor, amikor ezt a szolgálatot végezzük, vagy végzem, akkor ez persze, hogy az Úristen vezetése és imádságos lélekkel lehet csak ezt igazán végezni, de közben igazából az ember politizál is, tehát azzal, hogy szociális szférában tevékenykedik, ez igazából gyakorlatban is politizálás, hiszen emberekkel van kapcsolatban, embereknek a sorsát segíti, támogatja, és valószínűnek tartom, persze, hogy főleg a helyhatóságokkal kapcsolatba kell lenni, kapcsolatot kell építeni, és nekünk, hála Istennek, itt Háromszéken sikerült a szolgálatainkat úgy felépíteni, hogy a helyi közösségek, az önkormányzatok, azok felismerve a mi munkánknak a fontosságát, hát mellénk álltak és támogatják, és ezt formális keretek között, tehát szerződéses viszonyt sikerült felépíteni az önkormányzatokkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyei önkormányzattal, és ezt ilyen hálózati formában, és ez természetesen azt hozta magával, hogy megismertem ezt a úgymond az önkormányzati és a szociális politikákat, úgyhogy nem tudom, hogy miért gondoltak rám, de amikor 2020-as választások után megalakult a kormány és az RMDS a koalíciónak az egyik tagja volt, és az RMDS a szociális minisztériumba egy államtitkári pozíciót kapott, akkor megkerestek, hogy elvállalnám-e ezt. Nem volt nekem a politikában különösebben tapasztalatom, ebben a szervezésben volt, meg a szociálpolitikákban, meg az, hogy hogyan lehet egy szociális szolgáltatást felépíteni, létrehozni, fejleszteni, fenntartani. És közben a tanulmányaim során is ezzel foglalkoztam, hiszen egy mesterképzést végeztem el a Bukaresti Egyetemen, ahol kimondottan a szociálpolitikákra fókuszáltunk, annak a stratégiai felépítésére. És úgy mondjam azt, hogy egy kicsi elméleti tudással is azért rendelkeztem. És akkor erre felkértek, elég sokat vívottam, hogy akkor ezzel szabad-e, jó-e elvállalni, de úgy éreztem, hogy ez is egy megbízatás, és lehet ezt keresztény emberként, hívő emberként, vagy akár lelkészként is meg lehet állni a politikában, és segíteni lehet azzal a tudással, azzal a hittel, azzal a reménységgel, segíteni lehet abban, hogy egy országnak a szociális rendszere vagy rendszerét jobbá tegyük. Na most azt kell tudni a román szociális rendszerről, hogy ez egy passzív rendszer volt, És most is megmaradt, még nagyon sok részben ez van. Igaz, hogy törvénykezésileg már nem az, de a beidegződések, meg a szokások rendjén még mindig az. Tehát ez azt jelenti, ez a passzív rendszer, hogy hát, hogyha valakinek valamilyen problémája van, vagy egy közösségnek, vagy egy társadalmi csoportnak valamilyen problémája van, akkor azt úgy lehet megoldani, hogy pénzt adunk, segélyt nyújtunk, és segítség az a segély formájába érkezik. Tehát itt kialakul a fűtéspénz, az iskola kezdési pénz, a tanszerpénz, a gyerekpénz, a mindenféle. 40 fajta ilyen segélyforma van, de igazából aktivizálni ezt a rendszert úgy lehet, hogy az ember minden segítséghez vagy segélyhez egy szociális szolgáltatást köt. Tehát a szolgáltatás teszi valójában ezeket a segítségnyújtásokat egészé és tényleg hasznossá, mert a segély alapú támogatás az tulajdonképpen csak ideig, óráig fenntartja éppen a, mondjam így, az egzisztencia határán megőrzi, esetleg fenntartja az embert, az illetőt, de arra, hogy fejlődni tudjon, hogy ki tudjon lábalni a nehézségből, hogy felzárkózni tudjon, hogy fel tudja emelni a fejét, ahhoz szükséges a szociális szolgáltatás. Úgyhogy például ez volt az egyik alapelv, hogyha adunk egy gyermeksegélyt, egy iskolázási segélyt, mondjuk azt, vagy tanszersegélyt, akkor az úgy kerüljön, hogy tegyünk mellé egy délutáni oktatást, tegyünk mellé egy meleg ebédet, vagy hasonló dolgokat. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy fűtéstámogatás az időseknek, akkor tegyünk hozzá egy falugondnoki szolgálatot, vagy egy otthongondozói szolgálatot. Tehát ezzel a koncept vízióval indultam én neki, és persze azt kértem, mert ez nagyon fontos volt, hogy a Szociális Minisztériumot akkor, tehát a Munka és Szociális Ügyi Minisztériumot akkor vezető miniszter asszonnyal meg tudjak egyezni, hogy milyen területeket adjon tulajdonképpen az én koordinációmba. És hát ez sikerült, úgyhogy én 2,5 éven keresztül a szociális szolgáltatásoknak és a szociális gazdaságnak a felügyeletét végeztem. Aztán ugye nálunk sajnos a politika az soha nem stabil, és nagyon gyorsan változások álltak be, úgyhogy nagyon kellett sietni ahhoz, hogy bizonyos elképzeléseket, terveket végig lehessen vinni. Egy-két dolog sikerült, másokra sajnálattal gondolok vissza, hogy nem lehetett végigvinni, ott maradtak a fiókba, minisztérium fiókjába, de azt is el kell mondanom, hogy amikor a minisztériumba érkeztem, akkor is azt láttam, hogy nagyon sok minden ott van a fiókba, tehát nem tudták az elődeim se, hát valószínűleg nem volt rá nekik se idejük. Tehát az elsődleges dolog, amit megállapítottam ilyen szerűen, az az volt, hogy a szociális szférában azért a stabilitásra nagyon nagy szükség lenne. Hát az egyik legnagyobb hátránya annak, hogy szociális téren olyan keveset tudtunk fejlődni, az pont az volt, hogy nem volt stabil kormányzás. Gondoljuk meg csak, hogyha a minisztériumnak az első emeletére felment az ember, ott volt a miniszternek az irodája, és ez egy ilyen dísz folyosó volt, és hát ott voltak kitéve a minisztereknek a képei, de már a kommunista időből, tehát a 80-as, 70-es, 80-as évekből. Most a 70-es, 80-as években volt egy-két miniszter, aztán 90-től egészen 2000-ig volt, vagy 25, tehát szinte minden évben egy új miniszter érkezett. Így nehéz egy szociális rendszert építeni, úgyhogy teljesen magától értetődő volt, hogy ezen az úgymond kifizetési passzív segítség, segély alapú politikát vitték. De hát azt is el kell mondani, hogy én igyekeztem a szolgálatomba mindig egyfelől rátekinteni, vagy visszatekinteni arra közösségre, amelyikből jöttem, akár egyházi, akár a vidéki, illetve hát a civil életre, és akkor megnézni azt, hogy hogyan lehet megnyitni a lehetőségeket számukra. Tehát például egyházközségek számára is most már akár egy egyházközség is akkreditálhat, licenszezhet egy szociális szolgáltatást. Addig ez nem volt meg, és sőt, ehhez akár állami támogatást is kérhet. Vagy a civileknek a helye, tehát az, hogy a civil szolgáltató és az állami szolgáltató között eltűnjön a különbség. Hát törvényileg ugyan ezt sikerült átvinni, de gyakorlatilag ez sajnos még mindig érezhető. És az is fontos volt számomra, hogy a kapcsolatokba, a megnyilvánulásokba, a találkozókon, de a minisztériumba is hidakat építsünk a hatóságok és a civilek között, az egyházak vagy egyházközségek között. És ehhez nagyon fontos volt az, hogy nagyon sokszor a beszédekben, a megnyilvánulásokban is bibliai alapokra helyeztem a mondandót, és érezhetően ez nem csupán egy szolgálatként vagy politikusként álltam ott, hanem igenis bizonyságtétel is volt az a szolgálat, amit ott végeztem. Vagy igyekeztem végezni, hát többé-kevésbé, amennyire ezt az Úristen is ebben megerősített.
1: Az erdélyi református cigány misszió vezetése is az életútjának egy újabb és fontosabb állomása. Mikor és hogyan került közel a roma közösséghez pontosan, és volt egy konkrét találkozás vagy történet, amely különösen meghatározó volt?
2: Hát ugye, ahogy azt mondtam, a Szentgyörgyi diakóniának a munkájában a harmadik pillér, vagy harmadik nagy szolgálati terület, az a gyermek, hátrányos gyermekeknek a felkarolása, támogatása, és a leszakadt családoknak a felemelése, és itt természetesen már nagyon korán a roma közösségekkel kapcsolatba kerültem, és már, ha jól emlékszem, 2014-15 táján szerveztük meg a már széles körben a délutáni oktatást meleg ebéddel hátrányos helyzetű vidéki településeken, vidéken élő gyerekek számára, illetve 2011-12-ben a Rotary-val együtt működve létrehoztunk egy nappali központot, ahol hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoztunk, de nagyon szűkön, tehát ott olyan 10-12-15 gyermekkel tudtunk foglalkozni, ennyi volt a kapacitásunk. Aztán Kőröspatakon, ahol egy nagy cigány közösség van, ott indítottunk el egy nappali központot. Az egy nagyon színes tevékenységgel szolgáltuk az ottani közösséget, és 15 táján kiszélesedett ez a munka, és egyre több munkatárssal, nagyon elkötelezett munkatársakkal végeztük ezt a szolgálatot. És ez hatványozódott, tehát ilyen először csak 120 gyermek, aztán csak, hát ugye 200-300 is, ma már 600 gyermek van a délutáni oktatásban, és ezt is ilyen hálózatszerűen építettük fel, tehát önkormányzat, helyi önkormányzat, megyei önkormányzat, de természetesen fontosnak tartottuk azt is, hogy a családok, tehát maguk a szülők is hozzájárulnak ennek a fenntartásához, tehát igyekeztünk ennek megteremteni az alapjait, és ebben a szolgálatban fogalmazódott az meg, hogy mennyire fontos lenne a misszió, a lelki táplálék és a cigányok felé való szolgálat. Úgyhogy ez egyre erősödött bennünk, kollégákban is, meg hát bennem is. és akkor, amikor Bukarestben dolgoztam, akkor voltak már ilyen szerű érdekességek, hogy a 2022-27 országos roma felzárkóztatási stratégiának a koordinálását, azt a miniszter asszony rám bízta, hogy együtt a roma ügyi államtitkársággal végezzük el. Úgyhogy ott sok ilyen szerű tapasztalatot és tudást gyűjtöttem, úgyhogy amikor Bukarestből hazatértem, akkor nagyon erősen jelentkezett az az elhívás, hogy hát a cigány misszió felé lépjünk. És természetesen ezekben az években azért a magyarországi cigány missziókkal is megismerkedtünk, és egy nagyon mély kapcsolat épült ki, többek között személyes kapcsolat is Durko Alberttel, akit az Úristen ide három székre hozott egy sabbát évre. Durko Albert a Pünkösdi cigánymissziónak, a magyarországi Pünkösdi cigánymissziónak a vezetője. Ő hatalmas, csodálatos munkát végeznek, és ő egy pár hónapot töltött úgymond feltöltekezni, kipihenni, újra megerősödni, és azt itt töltötte három széken. És véletlenül, de hogy véletlenül a Szentlélek által összejött ez a találkozó, és azóta is egy nagyon mély barátság köt össze, úgyhogy részéről kaptam azt az erős megerősítést, hogy ezen a területen még sok feladat vár rám. Úgyhogy amikor nyáron, júliusban én hazajöttem Bukarestből, akkor a püspök úrral való beszélgetés során ez világossá vált, hogy a református egyháznak nem volt cigány missziója, és ezt érdemes lenne, sőt, egy nagy történelmi adóságot rónánk le, hogyha ezt elindítanánk. Én ezt elvállaltam, és nagy örömmel, lelkesen és reménységgel elkezdtük ezt szervezni, rendezni. És most hát ebben lépkedünk, próbálunk építkezni, látni és belátni azt, hogy a Szentlélek merre indít bennünket, és hol szólít meg. És tényleg ilyen megszólításokat érzünk, hallunk, látunk. Mondok egy példát erre. 2 évvel ezelőtt tehát azzal kezdtük, hogy elkezdtünk evangelizációs alkalmakat szervezni, és erre jöttek cigány testvérek innen is, onnan is, a városból is, de a vidékről is. És az egyik ilyen alkalomra egy kisborosnyói cigány ember is ott volt a feleségével, és az alkalom után odajött, beszélgettünk, és azt mondta, hogy menjünk el Kisborosnyóra. És hát mondom, persze, hát aztán menjünk el. És így indult el az a közösségépítő munka, missziós munka, ami most kibontakozóban van Kisborosnyón. Na de hát ugyanígy a környező falvakba is, közösségekbe is, gyülekezetekbe is, ahova meghívnak, oda nagy örömmel, szeretettel megyünk, ezt a szolgálatot végezni, hiszen azt látjuk, hogy Erdélyben 130 ezer magyar anyanyelvű, magyar ajkú roma testvérünk él, ugye a mi közösségeinknek nagy részt a peremén, és ennek jó része református gyülekezetek mellett, úgyhogy itt nagyon sok az aratnivaló, és szükség van a munkásokra, és a Szentlélek erre indít is embereket.
1: Az előítéletek mindkét oldalon eléggé megnehezítik ugye az egymáshoz való közeledést. Ön szerint mi az első lépés ahhoz, hogy a többségi társadalom és a roma közösségek között valódi kapcsolat tudjon kialakulni?
2: Az imádság elsősorban az, hogy legyen egy imádságos háttér. Csak a Szentlélek tudja lebontani ezeket a falakat. Többször megpróbálkoztak. Hát itt ugye rengeteg, több millió eurót költöttünk el az elmúlt 15-20 évben a diszkrimináció felszámolására. Címén civilek, helyhatóságok, szociális szervezetek, meg hasonlók, és nem túl sok eredménnyel. Azt kell mondanom, hogy csupán a Szentlélek képes erre, hogy az előítéletek falát azt lebontsa. Na de ehhez pedig a Szentlélek úgy működik, hogy az igét viszi, hirdeti, hirdetteti, és a szolgálatba állít, és ez által a szolgálat, és ige hirdetés által, és imádság által elkezdenek majd ezek a falak lebomlani mind a két oldalon, úgy, ahogy ezt helyesen tetszett mondani.
1: A lelkipásztori és a szociális szolgálat ugye érzelmileg is megterhelő lehet. Van-e olyan személyes szokása, helye vagy tevékenysége, amely segít abban, hogy egy kicsit újra fel tudjon töltődni?
2: Úgy érzem, hogy az igehirdetési szolgálatok azok töltenek igazán fel. Igen, rendszeresen igyekszem járni, sportolni, kirándulni, a családdal is tölteni időt, hiszen most már unokáink is vannak. Ezek mind olyan alkalmak, amikor feltöltődünk, és természetesen azok a csendes napok, vagy olyan alkalmak, konferenciák, ahol testvérekkel találkozunk, együtt tudunk imádkozni. Most is itt volt egy küldöttség, ugye a Tusványosi Szabad Egyetemen roma kerekasztalt is sikerült az elmúlt 3 évben szervezni, és most is cigány testvérek érkeztek Magyarországról, Felvidékről, és az ilyenkor az együtt töltött minőségi idő, együtt imádság, tervezgetés, ezek mind-mind feltöltenek, és újra megerősítenek a hivatásban, és tovább visznek a munkában és a szolgálatban. És természetesen a munkatársakkal való közös imádságok, áhítatok, azok ugyancsak ebbe szerepet játszanak és sokat jelentenek.
1: Az ön életének különböző területei, ugye a lelkipásztori hivatás, a diakónia, a közélet és a cigány misszió első látásra igazából eléggé különböző világoknak tűnnek. Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia, mi köti össze ezeket az ön életében, akkor az mi lenne az?
2: Igazából az irgalmas samaritánus történetében van egy jelenet, amelyik ilyen szerűen megerősít, illetve ezt mondja, tehát hogy mondjam, összeköti ezeket a területeket. Hogyha emlékszünk erre a történetre, akkor ugye az irgalmas samaritánus a bajba jutott, megsebzett, megvert embert, sebesültet beviszi a vendégfogadóba, gondját viseli, bekötözi a sebeit, elrendezi, és akkor másnap, na ott játszódik le ez a jelenet és ez a kis mondat, amikor azt mondja az irgalmas samaritán, tehát az Úr Jézus Krisztusról van szó, ugye, azt mondja a fogadósnak, hogy viselj gondot rá. Ad is valamennyi pénzt hozzá, hát az egy-két napra elegendő, úgymond költségtérítés volt, és azt mondja, hogy viselj gondot rá, itt van ez a pénz, és amikor visszajövök, aztán majd megfizetem, amivel tartozom, mármint hogy a költségeket. De ez a parancs, ez, hogy viselj gondot rá, ez az, ami tulajdonképpen bennem mindig is ott van, ott volt, hogy az Úr Jézus hozza elénk, elém ezeket a helyzeteket, embereket, és ott van, hogy hát viselj gondot rá. Tehát el kell látni, meg kell oldani, fel kell emelni, tanítani kell, megetetni kell, gondját kell viselni. Tehát egy teljes körű, és ez teljesen mindegy, hogy most egy gyermekről van szó, egy fogyatékkal élőről van szó, vagy éppen a cigány emberről van szó. Ezek tulajdonképpen összekapcsolódnak a szolgálatban, és csodálatos tapasztalat volt számomra is például az, hogy az értelmi sérültek felé való szolgálatban, hiszen nagyon sok istentiszteletet is tartunk, igehirdetési szolgálatot a fogyatékkal élők felé. Erre való felkészülés az évek során kialakított módszerek, vagy használt módszerek, az mennyire sokat jelentenek akkor, amikor egy-egy cigány közösségben szolgálni kell. és szolgálatot végzünk, hogy ez mennyire segített ahhoz, hogy teljesen természetes az, hogy egyik a másikból következik, és az egyik a másikat erősíti. Úgyhogy nincsen különbség, nagy különbség, és nincs nagy közbevetettség ezek között, hanem a szolgálat az egyik a másikból következik, és egyik a másikat kiegészíti, vagy megerősíti. Nagyon fontos kiemelnem azt, hogy ezt a szolgálatot nem egyedül végzem, sőt nem is lehetne ezt egyedül végezni. Olyan elhivatott munkatársakat kaptam az Úrtól, akik mellettem állnak, és együtt végezzük ezt a szolgálatot. Ugyanakkor természetesen a családom is sokat segít, hát a feleségem is közel, most már 20 éve ebben a szolgálatban tevékenyen részt vesz, ő is átvállalt nagyon sok feladatot ezek közül. Éppen tegnap volt egy jótékonysági koncert az Irisház javára, itt Sepsiszentgyörgyön is közel 300 ember gyűlt össze, teljesen el voltam ámulva, és nagyon-nagyon hálás voltam, hogy láttam azt, hogy mekkora közösség áll mellettünk. Úgyhogy sokan imádkoznak azért, hogy ez a szolgálat megmaradjon, fejlődjön, és végezni tudjuk, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok végtelenül.

Ti vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallgattuk újra. Pályája során Makkai Péter lelkipásztor számos olyan területen vállalt szolgálatot, ahol a hit és a közösségért végzett munka szorosan összekapcsolódik. A mai vasárnapi beszélgetésben életútjának meghatározó állomásairól, a diakóniai szolgálatban szerzett tapasztalatairól, közéleti szerepvállalásáról, valamint az erdélyi református cigánymisszióban végzett munkájáról beszélgetett vele Ungvári Szende. És ezzel lassan homokóra későjeli műsorunk végéhez is elérkezünk, de ha tehetik, tartsanak velünk egészen 8 óráig, ugyanis 6 órakor ébresztő reggeli műsorunk kezdődik, amelyben szintén meghallgathatják az áhítatot, kalendáriumot, névnapköszöntőt, de a tegnapi harangszó rovatunkat is, illetve keddi aranyszalagtár rovatunkat, és egy részletet Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy ebben a hajnali órában is velünk tartottak, és a példabeszédek könyve 4. részének 18. versével zárom homokóra későjeli műsorunkat. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. A homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, szép vasárnapot kívánok mindannyiuknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm ébresztő reggeli műsorunk hallgatóit augusztus 23-án vasárnap reggel. A példabeszédek könyve 4. részének 18. versével. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, nézzük, hogy mire számíthatnak a következő közel 2 órában. Hamarosan a jó hír csendül fel, utána meghallgatjuk a nap áhítatát és az ünnepelteket köszöntjük. 6 óra 30 perckor tegnapi harangszó rovatunkat hallgatjuk újra, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát. Ezután ismét meghallgatjuk a jó hírt, majd 7 órától aranyszalagtár rovatunkat ismételjük meg, amelyben a 2004. augusztus 16-án sugárzott keresztény élet rovatunk kerül adásba. 7 óra 30 perckor pedig Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa olvassa fel. Ezzel várjuk tehát hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk egészen 8 óráig. A következő percekben a mai napra kijelölt 2 igét Pintek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Nem szomjaznak, amíg a pusztán át vezeti őket az Úr. A kősziklából vizet fakaszt nekik. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 21. verse.

0: aki inni ad nektek egy pohár vizet azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, hogy el nem marad a jutalma. Márk írása szerinti Szent Evangélium, 9. részének 41. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

Élmény a hangversenyen. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Pál apostol rómaiakhoz írt levele, 15. részének 7. verse. A mai áhítat szerzője, Sauermann M. Henrik, pécsi testvérünk. Nemrégen egy nagyon színvonalas hangversenyen vettünk részt. A felhangzó gyönyörű harmóniák feltételei talán analógia lehet a gyülekezeti közösségre nézve is. A zeneélvezet alapja egy jó kotta, amelyhez a zenekar tagjai, de a karmester is tartja magát. A zenekarban teljesen eltérő hangszereken játszó művészek összjátéka adja ezt a harmóniát. Úgy hallatják hangjukat, ahogyan a zeneszerző azt előírta, és ahogy a karmester azt vezényli. A közösség jó lelkületének alapját is azok az isteni törvények jelentik, amiket a Biblia ismertet velünk. A közösség minden tagja e kotta szerint, a kapott talentuma szerint játszik. Gondosan követi a kottát és a karmester intéseit. A szólistának már nagyobb a lehetősége az önálló játékra, de nagyobb a felelőssége is. Játékának hibái azonnal kiderülnek, nem bújhat el a tömegben. Végül a karmester meghajolva fogadta az ünneplést, a zenekar felé mutatva. Ezzel elismerve, hogy a zenekar nélkül értelmetlen lett volna a dirigálása. A gyülekezeti közösségben is akkor tudunk olyan harmóniához jutni, amely magunknak és környezetünknek is örömet okoz, ha mindnyájan azt a szerepet töltjük be, amelyet az Úr szánt nekünk. Ha egymásra és vezetőinkre tisztelettel és szeretettel figyelünk, eredményeinknek pedig együtt örülünk.

Imádkozzunk. Urunk, add, hogy a Szentlélek által neked tetsző és a külvilág számára vonzó harmóniában tudjunk szolgálni. Ámen. A Szentlélek összhangot teremt közöttünk. Üzenés Sauermann M. Henrik, pécsi testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a gyülekezetek harmonikus működéséért.

0: Az áhítat után most pedig köszöntsük az ünnepelteket, ebben a segítségünkre Boldi Zsárzáik Anna.
1: Augusztus 23-án Bence, Farkas, Fülöp, Szidónia, Teónia és Zágon névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Bence a latin Vincentius név régi magyar Bencenc alakjának a rövidülése, amelynek jelentése győztes. A Farkas régi magyar személynév, azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztjén nevek. A Farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. Jelentése a szó maga. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lókedvelő. A Szidónia föníciai eredetű, a név jelentése Szidon föníciai városból való nő. A Teónia görög eredetű név, a Teonas férfi név latinos női párja. Jelentése Istenhez tartozó. A Zágon szláv magyar eredetű név, Mikes Kelemen szülőfaluja nevéből vált keresztnévvé. Jelentése dőlő mögötti terület. Köszöntünk tehát augusztus 23-án minden Bence, Farkas, Fülöp, Szidónia, Teónia és Zágon nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, majd életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

A mai nap ünnepeltjének szólt Komlós Sirif Szilvia dala. Isten éltesse őket. A következő percekben pedig Franz Schubert dallamait hallgatjuk.

0: Az elmúlt percekben Franz Schubert műve csendült fel.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit. Augusztus 23-án vasárnap a példabeszédek könyve 4. részének 18. versével. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, nézzük, mire számíthatnak ébresztő reggeli műsorunkban a továbbiakban. Hamarosan tegnapi harangszórovatunkat hallgatjuk meg, majd kalendáriumot lapozunk, ezt követően pedig a jó hír csendül fel, majd keddi aranyszalagtárrovatunkat tűzzük műsorunkra. 7:30 után pedig Gyökösi Endre, Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt olvassa fel Fájsmét Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, maradjanak rádió közelben.

Szeretettel köszöntöm a Harangszó rovat hallgatóit. A következő percekben a Református Egyház, a Római Katolikus Egyház, az Unitárius Egyház és az Evangélikus Egyház kolozsvári istentiszteleteinek rendjét ismertetjük a Szabadságnapi Lapból. Nézzük először a Református Egyház istentiszteleti rendjét. A Farkas utcai templomban 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától Füstös Tóth Paul szolgál. A Györgyfalvi úti templomban 10 órától szintén Füstös Tóth Paul tart istentiszteletet. A Kétágú templomban 10 órától Batiz Andrea, délután 6 órától Pap Ákos hirdeti az igét. A Napkelet utcai imaházban 10 órától Batiz Andrea tart istentiszteletet. A Hídelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szöllősi János szolgál. A Felsővárosi Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lőrinc Attila tart istentiszteletet. Az Újalsóvárosi Egyházközségben 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix hirdeti az igét. Az Iriszelepi templomban 10 órától Farkas László tart istentiszteletet. A Kerekdombi gyülekezetben 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba szolgál. A Szamosfalvi gyülekezetben 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton tart istentiszteletet, ahogy a Kölesföldi gyülekezetben is fél 10 órai kezdettel. A Bulgária telepi templomban 10 órától és délután 6 órától Barta István hirdeti az igét, a Tóvidéki gyülekezetben 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tart Bántó Tamás Csilla. A Törökvágási templomban 10 órától Koncz Zsolt, délután 6 órától Bibza Gábor szolgál. A Kolozs-Monostori templomban 10 órától és délután 6 órától Gede Csongor hirdeti az igét. Százfenesen 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tart Máté István. Kisbácsban 10 órától Olá Mátyás szolgál, az Apahidai gyülekezetben 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

A következő percekben a Római Katolikus Egyház vasárnapi misarendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban 11 órától és 18 órától lesz Szent Mise, amelyet a főtéri plébánia papjai celebrálnak. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Ferenc Egon József, fél 10 órától román nyelvű Szent Misén a jezsuita szerzetes papok szolgálnak. 19 órától az egyetemisták miséjét Molnár Lehel tartja. A ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától lesznek szentmisék, ami a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is követhető. A Szent Péter és Pál templomban fél 11 órától Ferenc Antal tart szentmisét. A kolozsmonostori nagyboldogasszony apátsági kávária templomban 11 órától Székely Dénes tart szentmisét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban fél 11 órától Vizi Zakariás szolgál. A Jézus Szent Szíve kerekdombi templomban fél 10 órától Keresztes Olivér tart szentmisét. A Szent István templomban a Dónát úton fél 10 órától Böjte Csongor szolgál. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmisét celebrál Ferenc Antal.

A következőkben az evangélikus egyház és az unitárius egyház istentiszteleti rendjét ismertetem. Az evangélikus piétáti templomban 10 órától Boldizsár Beáta szolgál. A belvárosi unitárius templomban 11 órától Rácz Norbert Zsolt tart istentiszteletet, az irisztelepi templomban 11 órától Mezei Csaba szolgál, a monostoron délután 3 órától Rűzfogarasi Tibor tart istentiszteletet.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkat követően a mai nap kalendáriumát Boldizsár Zeik Annával lapozzuk.

Augusztus 23-a, az év 235. szökőévben a 236. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 130 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. ...410-re nyúlik vissza az első történelmi esemény. Ekkor Alarik király vizigótjai megszállották Róma városát. 1572-ben ezen a napon volt Szent Bertalan éjszakája Párizsban. Augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszakán Medici Katalin aranykirályné utasítására legyilkolták a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét. ...1849-ben ezen a napon Szemere Bertalan miniszterelnök többet magával Orsovánál elásta a magyar koronát és a koronázási ékszereket rejtő ládát. Az osztrák császári hatóságok 1853. szeptember 8-án megtalálták, és Bécsbe, majd Budára szállították e kincseket. 1866. augusztus 23-án írták alá a prágai békeszerződést, amely a porosz-osztrák-olasz háborút zárta le. 1914-ben a japán császárság hadat üzent Németországnak, majd elfoglalta a Shantung félszigetet. Novemberre már megszállotta a német császár kínai és csendes óceáni birtokait. A háború után ezeket a területeket a Népszövetség beillesztette mandátum területeinek rendszerébe, amik jóvoltából nemzetközi ellenőrzés alá vonhatták a vesztesek területeit. 1938-ban a Bledi értekezleten a kisantant hatalmak elismerték Magyarországnak a fegyverkezéshez fűződő jogát. Cserében Magyarország lemondott a trianoni határok fegyverrel való megváltoztatási igényéről. 1990-ben ezen a napon Örményország és Türkmenisztán kiválott a Szovjetunióból, és önálló független államokká váltak. A fontosabb történelmi események után következzenek most azok a híres személyek, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 23-án. ...1769-ben született Georges Cuvier, francia tudós, őslénykutató, az összehasonlító anatómia jelentős kutatója, a Francia Akadémia tagja. 1783-ban látta meg a napvilágot William Tierney Clark, angol mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd tervezője. 1884-ben született Madarász Margit, Kunc Pálné teniszező, Cséri Katalin és Cséri Sarolta teniszezők féltestvére. A magyar női tenisz sport első, nemzetközi szinten is kiemelkedő képviselője. 1912-ben Pittsburghban látta meg a napvilágot Eugene Curran, Gene Kelly, Oscar-díjas amerikai táncos, színész, énekes, rendező, producer és koreográfus. Gene Kelly a 20. század táncos filmjeinek meghatározó egyénisége, aki energetikusságáról, atletikusságáról,

személyek, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 23-án. ’1831-ben Széphalmon hunyt el Kazinczy és Alsóregmenczy Kazinczy Ferenc, magyar író, költő, a nyelvújítás vezér alakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kazinczy László ezredes testvérbátyja. Nyelvújító és irodalomszervezői tevékenységével a reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. Kazinczyt az irodalomtörténet a hazai nyelvújítás vezér alakjaként, korának nagy irodalomszervezőjeként tartja nyilván. Írói pályája két részre, fogsága előtti 1794. decemberéig tartó, és szabadulása 1801. június vége utáni részre osztható. Az első részt a felvilágosodás eszméinek hatása és a szentimentalista stílushoz való vonzódás jellemezte. Megindította az első magyar nyelvű irodalmi folyóiratokat, előbb harmad magával a Magyar Múzeumot, majd annak szerkesztőségéből kiválva egymaga az Orfeuszt. Pályája második, jóval hosszabb időszakában inkább a klasszicista művelődés eszmény és ízlésvilág érvényesült. Előtérbe került az ízlés nevelése, a választékos stílus, a nyugati irodalmi minták követésének igénye és fontosságának hirdetése. A jelentős nyugati írók műveinek fordítását a magyar nyelv gazdagítása miatt is elsőrendű feladatának tartotta. 1808-ban írt, bárcsak 1916-ban megjelent, tübingai pályaművében pedig a magyar nyelv polgári nyelvé emelése felől a magyar nyelv hivatalossá tétele mellett állt ki.

1991-ben ezen a napon Budapesten elhunyt Nemes Nagy Ágnes, magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja, Lengyel Balázs műkritikus első felesége. Budapesten született 1922. január 3-án, mindvégig eredeti nevén publikált. 1939-ben a Baármadas Református Leány Liceumban kitüntetéssel érettségizett. Ezt követően a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin művészettörténet szakos hallgatója lett, és itt szerzett diplomát 1944-ben. Egyetemi éveiben munkakapcsolatba került Szerb Antallal és Halász Gáborral. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. 1946-ban lépett be a Magyar Író Szövetségbe, később tagja volt a Magyar Pence Clubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltatása után mintegy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. 1947-48 augusztusa között ösztöndíjjal a Magyar Tudomány és Művészet az irodalom nagyjaival együtt, mint Pilinszky János, Károly Amik, Ottlik Géza vagy Vörös Sándor, a Római Magyar Akadémián, illetve Párizsban tartózkodott tanulmányúton, mintegy a háború szörnyűségeit feldolgozandó. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954-58 között pedig a Budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 1958-tól szabadfoglalkozású író. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. 1975-től kezdődően több kötetben publikálta esszéit, verselemzéseit és a vele készült interjúkat. Önálló kötetet szentelt Babits Mihály költői portréjának. Műelemzései a költészet rendeltetéséről, a vers belső természetéről szóló írásai a szakszerűség és az érzékletes, sőt élvezetes elevenség.

0: benne szemléletesség példái, a tájszerűség és a személyesség finom ötvözétének mintái. Augusztus 23-a nemzetközi nap a rabszolgakereskedelem és megszüntetésének emlékére. Európában ez a nap a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Az EU országok igazságügyi miniszterei 2011. júniusi luxemburgi tanácskozásukon fogadták el a totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekmények áldozatai előtt fejet hajtott dekrétumot. Ezek voltak az augusztus 23-ához kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.
1: A mai naphoz kapcsolódó érdekességekről, évfordulókról Boldi Zserzeik Annától hallhattunk. A következő percekben jó hírovatunkat sugározzuk. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Nem szomjaznak, amíg a pusztán át vezeti őket az Úr. A kősziklából vizet fakaszt nekik. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 21. verse.

0: aki inni ad nektek egy pohár vizet azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, hogy el nem marad a jutalma. Márk írása szerinti Szent Evangélium, 9. részének 41. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit. Augusztus 23-án vasárnap a példabeszédek könyve 4. részének 18. versével. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Nézzük, mire számíthatnak ébresztő reggeli műsorunkban a továbbiakban. Hamarosan keddi aranyszalagtár rovatunkat elevenítjük fel, 7:30 után pedig Gyökösi Endre, Mi az üzenet című könyvéből Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa olvas fel. A következő percekben a 2004. augusztus 16-án sugárzott keresztény élet felekezetközi műsorunkat ismételjük meg aranyszalagtár rovatunkban. Aranyszalagtárunkból a Dorjáni László válogatott.
2: Aranyszalagtár.

Jó keresztény élet című felekezetközi magazin műsort hallgatják. Nagy-nagy szeretettel köszönti Önöket a szerkesztő Miklós György. Mai műsorunkban hamarosan áhítat következik. A tegnap a Katolikus Egyház Nagy Boldogasszony ünnepét ünnepelte, a mai áhítatunk erről szól. Ezután egy interjú következik Baritz Lajos Maros-Szentgyörgyi plébánossal, papköltővel, az interjút Barabási Jenikő készítette.

Augusztus 15-én a Római Katolikus Egyház a Boldogságos Szűz Mária mennybe menetelét ünnepeli, ami a magyar népnyelv egyszerűen csak nagy boldogasszonynak nevez. Azt a hitigasságot, dogmát ünnepli az egyház, hogy a Boldogságos Szűz Mária halála után nem úgy halt meg, mint akárki közülünk. Az ő testét nem érte romlás, hanem a mennyei dicsőségbe testestül lelkestül felvétetett, s a mindenható Isten a mindenség királynéjává tette. A rózsafűzér titkai közül a dicsőségesen ezen két titkait ünnepli az egyház. Ki téged Szent Szűz a mennybe fölvett, és a másik, ki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Ezt a hitigasságot dogmaként vallja a katolikus egyház, vagyis olyan hitigasságként, ami biztos hitigasság a kinyilatkoztatásban. Abban a tanításban, amit nekünk az Isten megmondott, amit minden katolikus kereszténynek vallania kell, ha a katolikusnak tartja magát. Ezért fontos, hogy minél jobban megértsük ezt a dogmát, amely tulajdonképpen az utolsó, az eddig kihirdetett dogmák sorába. 12. Pius pápa hirdette ki 1950-ben, és azóta nem hirdettek ki új dogmát. A nagy boldogasszony hittitkának jobb megértéséhez adja a kezünkbe az egyház ezen a napon azt az evangéliumi szakaszt, amely Mária Erzsébetnél tett látogatásáról szól. Azon túl, amit a Szentírás olvasásakor ebből a szakaszból megismerünk, még számtalan más jelentés húzódik meg, mert a Szentírásban semmi sincs véletlenül leírva. Főleg az Új Szövetségben nem, ami már az Ószövetségre épít. Tehát az evangéliumi szöveg egy elsődleges jelentésen túl hordoz magában egy mélyebb, másodlagos jelentést is. Erzsébet így köszönti Máriát. Hogyan lehet, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Ehhez hasonló felkiáltás már hangzott el az Ószövetségben is. Akkor, amikor Dávid Jeruzsálembe akarja vitetni a frigyládát, amely a szövetség tábláit tartalmazza, és egy zsidó számára az Isten jelenlétének mindennél elevenebb jelképe volt. Mielőtt a frigyládát Dávid Jeruzsálembe vitette volna, megrendült a titok előtt és így szólt. Hogyan jöhet hozzám az Úr ládája? Íme ezen ószövetségi előkép alapján az egyházatják már a kereszténység első századaiban Máriát az Úr frigyládájának nevezték. Mária az Isten jelenlétének frigyládája, a szíve alatt megtestesült ige által. Az ószövetségi frigyláda nagy tiszteletben részesült. Nem érinthette akárki, s amikor a már kőből épült templomban volt, nem láthatta akárki. Olyan magasztos és szent dolog volt, hogy amikor a frigyládát Jeruzsálembe vitték, s egy ember méltatlanul megérintette azt, azon nyomban meghalt. Amikor pedig Jézus Krisztus idejében már nem volt a templomban a frigyláda, mert a történelem viharaiban nyoma veszett, akkor még annak helyét is úgy tisztelték a templom szentek szentjének nevezett legbelső termében, hogy oda csak egyszer egy évben léphetett be a főpap. Az Isten jelenlétének ez a hordozója, a frigyláda ilyen magasztos és szent volt. Hát akkor mennyire volt Szent Mária, aki Isten valódi jelenlétét hordozta a szíve alatt? De micsoda alázatosság ez Isten és Mária részéről? Most már nem csak a kiváltságosak láthatják, közeledhetnek hozzá, és nem kell szörnyet halnia annak, aki megérinti ezt a frigyládát. S az igazi frigyláda nem csak Erzsébethez megy el, hanem hozzánk is eljön, és elhozza legszentebb magzatát. De ahogy az ószövetségi frigyláda is csak hordozója volt a benne levő szövetségi tábláknak, úgy Mária is hordozója az Isten fiának. Nem az ő érdeme az, hogy ez így történt, hanem egyedül Isten kegyelmének köszönheti mindezt. De ez nem kisebbíti Mária érdemeit sem, mert ahogyan megénekelte a Magnificatban Mária, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Valóban boldog vagy Mária, ó áldott frigyládája az Úrnak. Mert meghallottad az Isten szavát, és hittél is annak. Nem csak anyja voltál Jézus Krisztusnak, hanem tanítványa is, mégpedig az egyik leghűségesebb tanítványa. Mi is egyfajta frigyládái vagyunk az Úr jelenlétének. Azért, mert minden ember Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve. Amikor a szent áldozásban magát az Úr Krisztust tesszük magunkhoz, mi is az örök ige hordozóivá leszünk. Azért is vagyunk az Úr frigyládái, mert minden megkeresztelt, megbírmált ember a Szentlélek temploma, ahogyan Szent Pál apostol mondja. Láthatjuk tehát, hogy az egész szent háromságos Isten jelen van testünkben. Az Atya megteremti testünket, a Fiú lakást vesz benne, mikor magunkhoz vesztük a szent áldozásban, a Szentlélek pedig templomot. Nagy titok ez. Mária tehát példaképünk abban, hogy hogyan viszonyuljunk testünkhöz,
s abban, hogy mi fog történni ezzel a testtel Krisztus második dicsőséges eljövetelekor, a feltámadáskor. De ami fontosabb, nem csak testünk sorsát mutatja meg Mária, hanem azt is, hogy hogyan kell élnünk, és erre a megdicsőülésre eljussunk. Hiszen, mint hallhattuk, nem csak anyja, hanem leghűségesebb tanítványa is volt Jézusnak Mária. Emlékezzünk arra, hogy pünköstkor ott találjuk az apostolok között, amint együtt imádkozik velük. Mária hite, szeretete és Krisztussal való tökéletes egysége legyen példakép mindannyiunk számára. Ahogyan ő hordozta Krisztust, s volt Isten engedelmes szolgálóleánya, s ahogyan ő volt a leghűségesebb tanítvány, úgy nekünk is példát véve róla Krisztus hordozókká és hűséges tanítványokká kell lennünk. Ámen.

0: tőlünk Barics Lajos lelkész úrral, Maros Szent György lelkipásztorával, aki másodállásban költő. Szóval hogy sikerült ezt létrehozni, megvalósítani?
1: Úgy sikerült ezt megvalósítani, elkezdtem írni. Már nagyon rég, hogy írok. 9. és 10. koromban volt az első nagy próbálkozás, és akkor egy ideig írogattam, összegyűjtöttem, füzetbe másoltam, majd elégettem őket.
0: És miért?
1: Hát épp azért, mert pap akartam lenni, és nem költő. Utána pedig hosszú ideig nem is írtam semmit. Pontosan 1998. augusztusáig legalább 15, talán 20 év is eltelt, hogy egy sor se írtam. Akkor olyan helyzet alakult, hogy szinte rendeléssel írtam egy verset. Kint voltam Amerikában is. A vendéglátomnak a felesége mondta, hogy írjak valami nagyon szépet édesanyámnak haza. Hát én írtam, de úgy tűnt, hogy nincs megelégedve a vendéglátomnak a felesége. Milyen szépet írtam édesanyámnak. Rám szólott, hogy én szebbet írnék. És akkor én egy kicsi megresteltem magam, kicsi duzzogtam, és bementem a szobámba duzzogva, hogy akkor na, írjak valami szépet édesanyámnak. És akkor született meg ott, legalább 2 évtized után az első vers. Mikor elolvastam, akkor nagyon tetszett. Magyar ismerősök, mikor jöttek, akkor mindenkinek dicsekedett, hogy olyan barátunk van, hogy még verset is tud írni. Utána, hogy hazajöttem, akkor tényleg arra gondoltam, hát vajon tényleg tudok, vagy tudnék? És kezdtem írogatni, és 98-től hát úgy időnként írok.
0: És nap mint nap születnek a versek, és hány kötetnél is tetszik tartani már?
1: Hát, hogy nap mint nap születnek a versekhez, ebben a formában, hát szó szerint nem igaz. Tény, hogy amikor úgy időm van is, és nem nyár van, amikor nincsen ilyen kinti lótás-futás, vendégeskedés, utazgatás, akkor szinte naponta születnek. Nyáron hát kevésbé. Hát, azt kérdezted, hogy hány már tartunk. Hát, Isten segítségével most mondjuk 7 kötet jelent meg. 92-ben vettem rá magam, hogy összegyűjtsem és kötetbe kiadjam, mégpedig hát ezt is eléggé késleltettem, hosszú vajudás volt, féltem. Hát féltem a nagy nyilvánosság előtt, egyszerűen nem tudtam elképzelni, mit jelenthet egy könyvnek a kiadása. Féltem, szorongtam, de ugyanakkor bennem volt az, hogy na hát, ha egyszer majd legalább egy kötetke megjelenik. 2002-ben édesanyám beteg volt, és akkor mondtam neki, hogy na ha várjon még egy kicsit, nehogy meghaljon, mert szeretném megmutatni, hogy hogy is néz ki majd egy könyv, az én kis könyve. És akkor hát annyira rá gyújtottam, hogy kétfele vittem, kétféle összegyűjtött verseket. Székely udvarhelyre az erdélyi gondolat, a kiadóhoz, hát a felnőtteknek szánt verset, és Bölői Domokoshoz, a gyermekeknek szánt verset. És eléggé igyekeztek is, mintha érezték volna, hogy én is sietek. És így történt meg, hogy a két kötetnek, bár két külön városban és két külön nyomdában, de egyszerre volt a bemutatója. Hát így nevezem, hogy az első kötetek, illetve az ikrek, az egyiknek a címe, a köt a gyökér, amelyet kolozsvári költő Jancsik Pál gondozott, másiknak pedig a gyerekverseknek Képreszti a napot, Bölöni Domokos Marosvásárhelyi író gondozta.
0: Ebből az első iker kötetből melyik vers tetszik a legjobban a papbácsinak?
1: Hát nekem mindenik tetszik, mert mindenik az enyém. Úgy vagyok, mint egy édesanyja, vagy édesapa. Mindenik gyermeke egyformán tetszik, akkor is, hogyha egyik másik gyerekben felfedez egy ilyen-olyan gyengeséget. Hát természetes, hogy én is, amikor átolvasom, időnként belenézek a kötetekbe, hát akkor látom, hogy hát ez nem is így kellett volna, de már így van. Hát az első kötetben, a kötet gyökérben már a címe is sugallja, hogy hát úgy szülőföld, erdély, szülők, és hát ehhez kapcsolódó témák fordulnak elő, természetesen hiányozhat, hiszen pap vagyok, a vallásos versek sem. Na meg hát szerelmes versek is vannak benne, hát egyfajta, nem mondjam, hogy kozmikus szerelem, de egyfajta kivetítés, hogyha most már épp ezt mondtam, akkor akár föl is olvashatok egy úgymond szerelmes verset, például Holdudvar. Behajtok a hódnak udvarába, hogyha bírja, s ki nem törik szellő lovam lába. Holdudvara, holdudvara, elvájol szépséget. Ki gondolta, öreg fejjel udvarodba lépek. Vadcsikóim, paripáim szágódnak az éjben. Holdudvarig meg sem állunk, tűz lobog a vérben. Földön túli pompájával csillog a holdudvar, beborítja a fejemet fényes koszorúval.
0: Nagyon szép volt. És következtek a következő kötetek.
1: Igen, hát következtek a következők. Még abban az évben, tehát 2003-ban, az első évben három kötet látott napvilágot. Születtek a vallásos versek, a lírai dolgok, a szentírási személyeknek, szenteknek a megszólítása, úti élmények, és hát Máriáról szóló versek egészen hát sok van, vagy az egyházi évet, az ünnepeket átfogó, vagy egyes alkalmakra született versek. És hát, hogyha már első alkalommal kapcsolatba kerültem Jancsik Pállal, aki nagyon szívélyesen fogadott, bátorított, hát igazi öreg, jó barát, Tomnak ígérkezett, és hát minden a mai napig így is van. Hát akkor vettem a bátorságot, összegyűjtöttem a vallásos verseket, és fölvittem, hogy módolja meg, ahogy mondtam neki. És hát igyekeztünk is, és akkor szeptember 12-én Mária neve napján bemutattuk a harmadik könyvet, Isten tenyerén a címe, ami hát igazán vallásos verseket tartalmaz is. Azt mondták a kollégáim, hogy igen, hát tulajdonképpen tőled ilyet is vártunk. Ebben vallod meg igazán a kivagyiságodat, vagy hát a papságodat. De hát én azt hiszem, hogy nem csak kimondottam a vallásos versekben, hanem minden egyes versben, amit írok, hát abban valamilyen formában ott van a hit, ott van az élet felfogásom, amelyet mindent, mert hát vannak trífás versek, vagy bármilyen versek, mindenben kicsendül az, vagy szeretném, ha kicsendülne, hogy igazán hívő ember vagyok. Hát talán, ha már Isten tenyerén volt, vagy erről beszélek, akkor ismét hoznám a címadó verset, Isten tenyerén. Túl vagyok életem felén. Mondhatom, mondhatnám életem delén. De mit ad? De mit hoz az élet felén? Bármit ad, bármit hoz, csak legyen remény, ahogy volt, amint volt éltem reggelén, mit hittem, hogy hittem, Isten jön felém, nyíltan és titkon is dolgok rejtek én, s ott van az életem Isten tenyerén. Megállok, míg várok, eltűlt a remény, mindenhol, mindenkor, életem telén elindult, úton van Istenem felén. Indulok, nem félek Isten tenyerén.
0: Ha már Isten tenyeréről beszélünk, a paptársak hogyan viszonyultak a költőiséghez, kötetekhez?
1: Na hát, az igazság az, hogy nagyon kevés volt, kevés kollégám van, aki hát úgy értékelte, és mind a mai napig értékeli, vagy egyáltalán valamire is méltatta. természetesen nem azért írtam, és nem azért írok, hogy most ez, hát, feltűnjek, vagy kiváljak, vagy valami. Egyszerűen azért, mert úgy érzem, és hát mindenki úgy érzi, gondolom, hogy mondani valója van, de amit érzek, amit gondolok, hát azt szeretném megfogalmazni, és szeretném meg is osztani embertársaimmal, papokkal, hívekkel, mondhatnám, hogy a papokkal is, rendes emberekkel. Tehát a fogadtatás az nem volt, és nem olyan nagy, de ennek ellenére hát néhány kollega jelezte, hogy karácsonykor a versenyből szavaltak. Volt olyan kollega is, aki fölhívott telefonon és mondta, hogy na ugye megengedem, hogy a idei év, és ez a 2002-es év volt, például Ákosfalván, az karácsonyi Baricz év legyen, mert hát minden verset az addig megjelent három kötetből válogatott össze az atya, és osztott ki a gyerekeknek. Máshonnan is volt visszajelzés, úgy is volt, hogy a könyvet odaadtam, mert minden pap kollégának karácsonyi ajándékban adtam egy Isten tenyerén könyvet, és úgy is olyan kollega is volt, aki másfél év múlva jött rá, hogy én mit adtam neki, és akkor hát fölhívott, hogy gratuláljon és megköszönje a könyvet. Na, és hát ilyenkor természetes, hogy hát jó leső érzés járt, hogy szolgálni tudtam azzal, amit nyújtottam, vagy amit átadtam nekik. Hát el kell, hogy mondjam azt, hogy legalább olyan, vagy hogyha nem, akkor még nagyobb volt a protestáns testvéreknek a részéről a pozitív reagálás. Járogatunk, mert hívogatnak a könyvbemutatóra, és hát úgy gondolom, hogy mostanig 45-50 helyen voltunk könyvbemutatón. Talán több helyre jártunk református és unitárius közösségbe, mint katolikus közösségbe. De én azt hiszem, hogy épp ezáltal, hogy mások is hívnak, épp ezáltal igazolódik, hogy hát katolikus vagyok, illetve egyetemes általános.
0: És a hívekkel mi volt a helyzet? A hívek hogyan viszonyultak? Hogy a lelkészükből, a papukból egyből költő lett?
1: Hát a hívek csodálkoztak, hogy na hát még ilyen is történhet. Először hát úgy kétkedve nézték, összesúgtak, ott voltam, akkor hát megemlítették, hogy no, a pap költő. Mondjuk erről hál' Istennek már úgy letettek, már elfogadtak így, ahogy vagyok. De úgy vettem észre, hogy hát most már 5 év után jelennek meg itt ott a verseim, és hát az utóbbi 3 évben a kötetek. Hát most már hozzászoktak ahhoz, hogy a papjuk az papköltő is. Mondjuk hát azt nem várom, és nem is akarom, hogy egyfolytában hát erre hivatkozzanak, vagy felemlegessék, mert én elsősorban Maroszent Györgyön pap vagyok, és pap akarok lenni, és csak úgy hobbiként, mert nem járok halászni, és nem járok sehová. Tehát hobbiként, hát művelem úgymond ezt, amit hát titokban, akár irodalomnak is nevezek.
0: Papköltő. Hogyan egyeztethető össze a pap a költővel?
1: Én mindenikben az örömhírt, Isten szeretetét szeretném hirdetni, tehát minden versben. És hogyha ezt megteszem vasárnaponként, ünnepnapokon az Úr oltáránál, akkor kiszélesítem a verseken keresztül az Úr oltárát, vagy az ambót, és akkor a verseken keresztül próbálom közvetíteni azt, amit hiszek és amit vallok. Tehát én segédeszköznek tartom, és minden verset, vagy minden kis cikket azt evangelizációs eszköznek tekintek, és hiszem, hogy amennyiben az is marad, az nagyon összefér a pappal. Így az egész világ, vagy bárhol vagyok, mert hát mindenhol benyomások, élmények érnek, hát ezek az Úr szolgálatába állíthatók is. Úgy látom, hogy oda is állítom.
0: Nemrég megjelent egy CD Kántornő előadásában, Kántornő és egy pár gyerek előadásában, amelyben a Babácsinak a költeményeit megzenésítették. Ez milyen benyomást keltett, vagy milyen nyomokat hagyott önben?
1: Érdekes, és hát úgy mondom, hogy meglepett, amikor először hallottam, hogy versenyt zenésíti Kingom. Mondjuk előzőleg már Szántó Árpád zenésített meg néhány verset, és mindig, amikor kiszállásra megyünk, a könyvbemutatóra megyünk, akkor Árpi kísér el, és ad elő gitár énekléssel néhány verset, a felesége Edith pedig felolvas a versetből. Na igen, de visszatérve Kingához, hát majdnem bele egy időben párhuzamosan Kinga is elkezdte megzenésíteni a verseket, és a Mini Jubilátinak, ez az egyházközségnek a gyerek énekcsoportja, hát a gyerekeknek betanította, és bizonyos egyházközségi vagy községi rendezvényeken ezzel előálltak és énekelték, és hát úgy mondjam azt, hogy népszerűsítették a gondolataimat, tehát igazán jó érzés visszahallani, megzenésítve a verseket és azokat a gondolatokat. Másként élem át én is azt, amit leírtam, amikor gyerekhangokon keresztül visszatér hozzá. De nem csak a kisgyerekek, hát ezt a CD-t, ezt tulajdonképpen hát igazán King állította egyedül össze, és az énekeknek nagyobb részét ő énekli, a Mini Jubiláti gyerekei is besegítettek. De legalább ilyen érdekes volt a karácsonyi kazetta, illetve CD, amikor hát úgy döntött Kinga, hogy a versenyt zenésíti meg, és az egész karácsonyi összeállítást, hát nem pásztorjáték, de úgy próbálta összefogni, hogy egy pásztorjátéknak is megfelelő ilyen karácsonyi oratórium lett végül is belőle, és azt is CD-re, illetve kazettára vették. Ott énekel a Mini Jubiláti, a Jubiláti, a Kolping Mini Kórus, és az egyházközség énekkara is, és hát ezen is az én verseim vannak. Természetes, hogy a kolpingosok másként, fiatalok ismét másként adják vissza és éneklik ezeket a verseket.
0: Mennyire veszít, vagy mennyire ad hozzá az üzenethez, versek üzenetéhez a dallam?
1: A zene az általános, és a zene kedveltebb önmagában, mint a vers. Nem mindenki olvas verset, de mindenki hallgat zenét. És ezért úgy vettem észre, úgy tapasztaltam, hogy ebben a formában megzenésítve, hát úgy, hát nem azt mondom, hogy élvezhetőbb, de sokkal inkább hozzáférhető. Például, hát amikor kiadta Kinga, illetve elkészítették ezt az új CD-t, illetve kazettát, aminek a címe Göcsön őrizték zord hegyek. Hát ez az első kötetből, a kötögyökhír kötetből veszi a címet. Amikor idadta ezt a kazettát, hát nem volt időm meghallgatni. Pár nap múlva útra keltem Szatmárra, és akkor az úton végig ezt hallgattam. És hát igazán élveztem, legalább 6-szor, 8-szor elejtől végig hallgattam, és hát tesztett nekem, és úgy vettem észre, hogy másoknak is, akik hallgatják, tetszik. Most egyszerűen, hogyha megvan zenésítve, akkor még élőbbé válik szerintem, és jobban hat, ha lehet azt mondani, a vers. Szeretném, hogyha akár ilyen, akár milyen formában azért, hát úgy jön, elfogadnánk is, hozzászoknának az olvasók, illetve a hallgatók. Na, olyan is van, hogy valaki a kazettát hallgatta, és utána eljött, és azt mondta, szeretném megvenni a könyvet is, mert hát hadlám, hogy is néz ki leírva.
0: Hét kötet után egy kicsit bonyolult kérdés lehet, hogyan tovább?
1: Hogyan tovább? Én azt hiszem, hogy csak így tovább, de természetes nem ilyen iramban, mert már nem születnek olyan gyorsan, nem mondjam azt, hogy már kiírtam magam, nem szeretném, ha így volna. Ha Isten megsegít, akkor szeretnék egy 8. is az idén még kiadni. A versek már ott vannak, a mesternél, Jancsik Pálnál, és hát gondozgatja, fésüli. Úgy gondoltam, hogy valamikor októberben szeretném, hogyha megjelenne a 8. kötet is, annál is inkább, mert meghívtak Kolozsvárra a könyvemutatóra, a Katolikus Nőszövetség hívott meg, és akkor hát szeretnék már valami újat is vinni, hát ez egy serkentőleg is hat számomra is, hogy hát akkor, amikor megyünk, akkor már vigyem az újat is magammal.
2: Kedves hallgatóink, az imént elhangzott beszélgetést Barabási Jenikő rögzítette Baritz Lajos maros-szentgyörgyi papköltővel.

0: Az elmúlt percekben a 2004. augusztus 16-ai Keresztjén Élet műsorunkat hallgattuk meg Miklós György szerkesztésében. Aranyszalagtárunkból a Dorjáni László válogatott.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit. Augusztus 23-án vasárnap a példabeszédek könyve 4. részének 18. versével. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál

világosabb lesz a teljes délig. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A következő percekben Gyökösi Endre könyvéből Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa olvas fel.

Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

A segítőtárs. Mózes első könyve második részének 18-tól 25-ig terjedő verseiből a következőképpen szól hozzánk Isten ígéje. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten meztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. De sokan bosszankodtak, csúfolodtak, tréfálkoztak, vagy csóválták értetlenül a fejüket a történet felett az idők folyamán. A nagyon is ember formájú Isten, mintha reparálgatná saját művét, az embert. S amire egyszer azt mondta, igen jó, most azt mondaná, no, mégsem jó, legalábbis így egyedül nem jó neki. Nézzük csak, mit lehetne még vele csinálni. Újra és újra hangsúlyoznom kell, hogy az őstörténet szövege az elvont fogalmakat is képekben fejezi ki, tehát ismét úgy kell lefordítanunk ezeket a gyermekdednek ható képeket, mintha hieroglifeket olvasnánk egy ősi, egyiptomi templom falán. Csak még nagyobb tisztelettel, hiszen bölcsünk feliratát betűzgetjük, kíséreljük meg kibetűzni, mai szövegezésben megérteni az ősi képeket. Történetünk elején a megszólaló, az emberrel beszélő Isten képe nem kevesebbet jelent, mint azt, Isten nem elvont fogalom, filozófiai képlet, szellemi szubstancia, hanem élő személy, aki szól, cselekszik, belenyúl az ember életébe, mégpedig jó akarattal és szeretettel. Természetesen a szavak, ezek a szavak is, bizonyos fokig még mindig képek, de számunkra már érthetőbb képek, hiszen olyan teremtőnk van, aki tudja, hogy az ember még a paradicsomban is magányos, ha egyedül van. De az ősi kép nem csak az ember magányosságáról beszél, amely nem jó. Többről van itt szó. Többről, mint a magányos ember szomorkás életérzéséről. Arról van szó, hogy az ember közösségi lény kell, hogy legyen. Hiszen az ősi szöveg egészen pontos fordítása így hangzik, nem jó az ember magányosan. Magában nem egész, nem teljes, nem is igazán ember. Hiszen ha meggondoljuk, nincs is ember, csak férfi van, és nő van. S az ősi kép arról beszél, hogy a férfi a nővel együtt egész ember, és a nő a férfival együtt egész ember.
egyik a másikkal egészül ki emberré. A másik fele nélkül nem jó, mert nem egész. Egészségét a másikkal együtt élheti meg igazán. Erről az egyszerű és ősi tényről tudósít bennünket a képszöveg. Majd az elébe vitt állatokkal kapcsolatban arról, hogy az állat lehet bizonyos vonatkozásban társ, még segítő társ is, de valójában nem hozzá illő társ. Ennél a bibliai résznél lehetünk tanúi a nyelv születésének, amikor az ember megnevezi az állatokat. Ahogyan már említettük a harmadik fejezetben, a névadás az ősi időkben többet jelentett, mint ma. Amit megnevezett az ember, annak lényegét, lényét ragadta meg. A megismerését fejezte ki a megnevezéssel. Tehát arról olvasunk feljegyzést bölcsőnk falán, hogy az ember beszélni kezdett. Kezdte megismerni állattársait a földön, amelyek mégsem voltak egészen hozzáillő társak. Ekkor bocsát mély álmot Isten az emberre. Ebben a mély álomban születik meg az isből, ami héberül a férfi, az issá, az asszony, Éva. Megérezzük-e, hogy a gyermekdett képek tulajdonképpen a szerelem lényegéről beszélnek? Hiszen a szerelem olyan, mint egy mély álom, amelyben az ember ráébred szerelme tárgyára, az őre. Ő az, és senki más. Ő és csak ő életem kiegészítője, a másik felem, akivel kiegészülhetek, akivel egészséges életet élhetek, és emberré, most már kiteljesült emberré válhatok. Szépségesen szép az ősi képnyelvben, hogy az Úr, mint első násznagy, maga viszi a férfihez az őt, az asszony embert, a hozzáillő társat. A férfi ember ujjongása pedig, a vőlegény, a boldog társa talált vőlegény ujjongása, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. A sokszor megmosolygott oldalborda azt jelenti a képes beszéd nyelvén, hogy a szíve közeléből való. Ma így mondaná ezt egy mai ember, aki szereti a feleségét, élete másik felét, édes szívem. De azt is jelenti, hogy a férfinek hozzáillő társa az asszony, és nem eszköze. Nem a szerelem eszköze, nem munkaeszköz, nem cseléd, hanem társ, belőle való, őt kiegészítő, segítő társ. Ahogy az egyik kéz, az egyik láb, vagy az egyik szem segíti a másikat, rendeltetésszerűen összetartoznak. Így tartozik a férfihez a nő, mint élettárs, mint segítőtárs. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Ez már az ősi szöveg írójának megjegyzése, széljegyzete a szövegben. Ezért jegyzi meg, ezért hagyja el az ember atyát és anyját. Nem másért, nem egy jó partiért, nem a kényelmes szexuális életért, nem egy komfortos lakásért. Nem valamiért, hanem valakiért, aki belőle való, és akivel igazán egy és egész ember. Akire a szerelemben, mint egy mély álomban ráébredt, ő az, ő és senki más. Ezért lesznek
Egy testé a boldog szerelemben, és egy testé egy szinte misztikus és titokzatos, de organikusan élő valamivé, amit Theodor Bové, a nagy házasságpszichológus így nevez házasság testé, amely megfogan abban a pillanatban, írja, amikor egy férfi és egy nő mindent és mindenkit kizáróan azt érzi, és azt is mondja a másikra, ő az, ő és senki más. Ettől a pillanattól kezdve nő és növekszik, épül és szépül, erősödik ez a házasság test. A két egy test szent, harmadikká váló egysége. A házasság test, amelyben inkább a férfi a fej, és inkább az asszony a szív, de egyik sem lehet már a másik nélkül. Ahogy nem élhet a szív a fej nélkül, és nem élhet a fej sem a szív nélkül. Ha az egyik elveszíti a másikat, valóban úgy érzi, fejét vették, vagy szíve szakadt ki, és élete nem teljes többé, csak a féle fél élet. Végül még valamit a kép záró sorairól. Még mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. A mesztelenség a képes beszéd nyelvén itt két dolgot is jelent. Az egyik a gyermek zavartalan ártatlanságát a testét illetően. A gyermekét, aki ragyogó szemmel és minden zavar nélkül tipeg, topog a szobában vagy a strandon, anya szült mesztelenül mindenki előtt. Valami itt felsejlik bennünk Jézus szavaiból, Máté evangéliuma 18. részének 3. verséből. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ilyen zavartalan volt az ősi viszony a férfi és a nő között, és ilyen tiszta. De a mesztelenség jelenti azt is, nem volt köztük semmi. Semmi, ami elválaszthatná őket, amit takargatniuk kellett volna, titkolniuk, elrejteniük, ami miatt a másik előtt az egyiknek szégyenkezni kellett volna. Tehát teljes testi, lelki, szellemi zavartalanságban és tisztaságban éltek együtt Isten jelenlétében egymásnak is. Így beszél képekben az ősi szöveg. Nehéz, szinte elvont fogalmakat értett meg évezredek távlatából. A modern ember számára is közel hozza a lényeget, az ige lényeges mondani valóját. Ha más haszna nem is volna ezeknek az elmélkedéseknek, egy talán van, az, hogy megtanulhatjuk a Biblia első 11 fejezetének kép írását kibetűzgetni és meghallani az üzenetet, amely a kezdetek felől hangzik felénk, Isten mai gyermekeinek. És esetleg már deres fejjel, de felfedezzük, hogy amit mi gyermekeknek való dajkamesének véltünk, még akkor is, ha ezt nem mondtuk, az egy sajátos írásmód, amit meg lehet érteni, és mai nyelvre is le lehet fordítani. Tüstént kiderül, hogy örök és mély igazságokról beszél. A teremtő és a teremtett világ kapcsolatáról, valamint a mindenség tengelyébe és az ember lényébe beépített rendről, amelyből nem jó kiesnünk. Íme ez a 8 részleteiben és képeiben valamelyest megmagyarázott bibliai vers is ilyen örökrendről beszélt, arról, hogy az ember közösségi lény. Magában nem egész. Élete magában
nem egészséges élet. A férfit a nő, a nőt a férfi egészíti ki. Ám mi van akkor, teheti fel bárki a kérdést, ha valaki egy életen át hiába keresi párját, vagy ha megtalálta, már más oldalán véli megtalálni. Erről az ősi szöveg nem beszél, de az élet igen. Mi van akkor, ha valaki elveszti, ahogy nem régen mondta valaki, élete jobbik felét, a társát? Vagy egyszerűen neki nem jutott társ? Az ő életének örökké fél életnek kell maradnia, vagy éppen félelmes életnek? Azt mondtuk az előbb, hogy erről beszél az ősi történet, miszerint az ember közösségi lény magában nem egész. Ezekre nézve is igaz ez a megállapítás. De ismerek embereket, és bizonyára mindnyájan ismerünk, akik tiszta derűvel élnek önként vállalt cölibátusban, vagy sose mennek férjhez, és mégis a szó legnemesebb értelmében közösségi lények és kiegészült emberek. Nem fél emberek, hanem egész emberek, egészséges emberek az Úrban. Az Úrban. Jézus Krisztus lényében találták meg életük másik felét, szebbik, tisztább, kiteljesítő felét. Gondoljunk csak Pál apostolra, akit az Úr Jézus egészített ki egész emberré. Leveleiben mindkét életformát egyenértékűnek mondja, feltéve, ha mindkét életformában élők az Úrban élnek. Ha jól értettük az ige képeinek beszédét, azért imádkozzunk, hogy akár társunkkal együtt élünk, akár egyedül, az Úrban egész, az Úrban egészséges életű emberek lehessünk.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

élmény a hangversenyen. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Pál apostol rómaiakhoz írt levele,

amiket a Biblia ismertet velünk. A közösség minden tagja e-kotta szerint, a kapott talentuma szerint játszik. Gondosan követi a kottát és a karmester intéseit. A szólistának már nagyobb a lehetősége az önálló játékra, de nagyobb a felelőssége is. Játékának hibái azonnal kiderülnek, nem bújhat el a tömegben. Végül a karmester meghajolva fogadta az ünneplést, a zenekar felé mutatva. Ezzel elismerve, hogy a zenekar nélkül értelmetlen lett volna a dirigálása. A gyülekezeti közösségben is akkor tudunk olyan harmóniához jutni, amely magunknak és környezetünknek is örömet okoz, ha mindnyájan azt a szerepet töltjük be, amelyet az Úr szánt nekünk. Ha egymásra és vezetőinkre tisztelettel és szeretettel figyelünk, eredményeinknek pedig együtt örülünk.

Imádkozzunk. Urunk, add, hogy a Szentlélek által neked tetsző és a külvilág számára vonzó harmóniában tudjunk szolgálni. Ámen. A Szentlélek összhangot teremt közöttünk. Üzenés Sauermann M. Henrik, pécsi testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a gyülekezetek harmonikus működéséért.

Ezzel lassan ébresztő reggeli magazin műsorunk végéhez érkezünk, adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Szabó Anita számít figyelmükre. Online addig is hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Klasszikus zenével és református zenével várjuk hallgatóinkat. 10 órától megismételjük a tavaly augusztus 24-i istentiszteletet, amelyet a Felsővárosi Református Gyülekezetben rögzítettünk, 9 órától pedig harangszó rovatunkat hallgathatják újra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a példabeszédek könyve 4. részének 18. versével búcsúzom. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnuskukac@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, személyesen pedig a Konstanca utca 1-3 szám alatt várjuk Önöket. Áldott szép vasárnapot kívánok mindannyiuknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Szeretettel köszöntöm a Harangszó rovat hallgatóit. A következő percekben a Református Egyház, a Római Katolikus Egyház, az Unitárius Egyház és az Evangélikus Egyház kolozsvári istentiszteleteinek rendjét ismertetjük a Szabadságnapi Lapból. Nézzük először a Református Egyház istentiszteleti rendjét. A Farkas utcai templomban 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától Füstös Tóth Paul szolgál. A Györgyfalvi úti templomban 10 órától szintén Füstös Tóth Paul tart istentiszteletet. A Kétágú templomban 10 órától Batiz Andrea, délután 6 órától pap Ákos hirdeti az igét. A Napkelet utcai imaházban 10 órától Batiz Andrea tart istentiszteletet. A Hídelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szöllősi János szolgál. A Felsővárosi Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lőrinc Attila tart istentiszteletet. Az Újalsóvárosi Egyházközségben 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix hirdeti az igét. Az Iriszelepi templomban 10 órától Farkas László tart istentiszteletet. A Kerekdombi gyülekezetben 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba szolgál. A Szamosfalvi gyülekezetben 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton tart istentiszteletet, ahogy a Kölesföldi gyülekezetben is fél 10 órai kezdettel. A Bulgária telepi templomban 10 órától és délután 6 órától Barta István hirdeti az igét. A Tóvidéki gyülekezetben 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tart Bántó Tamás Csilla. A Törökvágási templomban 10 órától Koncz Zsolt, délután 6 órától Bibza Gábor szolgál. A Kolozs-Monostori templomban 10 órától és délután 6 órától Gede Csongor hirdeti az igét. Százfenesen 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tart Máté István. Kisbácsban 10 órától Olá Mátyás szolgál, az Apahidai gyülekezetben 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

A következő percekben a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban 11 órától és 18 órától lesz Szent Mise, amelyet a főtéri plébánia papjai celebrálnak. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Ferenc Egon József, fél 10 órától román nyelvű Szent Misén a jezsuita szerzetes papok szolgálnak. 19 órától az egyetemisták miséjét Molnár Lehel tartja. A ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától lesznek Szent Misék, ami a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is követhető. A Szent Péter és Pál templomban fél 11 órától Ferenc Antal tart Szent Misét. A kolozsmonostori nagyboldogasszony apátsági kávária templomban 11 órától Székely Dénes tart Szent Misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban fél 11 órától Vizi Zakariás szolgál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban fél 10 órától Keresztes Olivér tart Szent Misét. A Szent István templomban a Dónát úton fél 10 órától Böjte Csongor szolgál. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti Szent Misét celebrál Ferenc Antal.

A következőkben az evangélikus egyház és az unitárius egyház istentiszteleti rendjét ismertetem. Az evangélikus piétáti templomban 10 órától Boldizsár Beáta szolgál. A belvárosi unitárius templomban 11 órától Rácz Norbert Zsolt tart istentiszteletet. Az irisztelepi templomban 11 órától Mezei Csaba szolgál. A monostoron délután 3 órától Rűzfogarasi Tibor tart istentiszteletet.

A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Isten Atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön, örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, ami Úrunk Istenünk dicsőségére kezdő énekül a 152. A jelzetű énekünk első három versszakát énekeljük. A 152. A jelzetű énekünk első három versszakát énekeljük, tehát, ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten.

Halljátok meg keresztény testvéreim Istennek szavát, amiképpen azt a Bírák könyvéből olvasom, a 6. rész első 16, valamint 25., 26. és 27. verseiből. Istennek szavát tehát a Bírák könyve 6. részének első 16, valamint 25-től 27-ig terjedő verseiből olvasom a következőképpen. És gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, azért adta őket az Úr a midianiták kezébe 7 esztendeig. És hatalmat vett a Midian keze az Izraelen, és a midianitáktól való félelmükben készítettek maguknak az Izrael fiai, készítették azokat a barlangokat, menedék rejtekhelyeket és erősségeket, amelyek a hegységben vannak. Mert ha vetett Izrael, mindjárt ott teremtek a midianiták, az amálekiták és a napkeletnek fiai, és rájuk törtek. És táborba szálltak ellenük, és pusztították a földnek termését egész addig, amerre Gázába járnak, és nem hagytak élésre valót Izraelben sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert barmaikkal és sátoraikkal vonultak fel, csapatosan jöttek, mint a sáskák, úgyhogy sem nékik maguknak, sem tevéiknek nem volt száma, és ellepték a földet, hogy elpusztítsák azt. Mikor azért igen megnyomorodott az Izrael a midianiták miatt, az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai. Mikor pedig kiáltottak az Izrael fiai az Úrhoz Midian miatt, prófétát küldött az Úr Izrael fiaihoz, és ezt mondta nekik. Azt mondja az Úr, Izrael Istene, én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából. És én mentettelek meg benneteket az egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatótoknak kezéből, akiket kiűztem előletek, és nektek adtam az ő földjüket. És mondék néktek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljétek az emureusoknak istenét, kiknek földjén laktok, de ti nem hallgattatok az én szavamra. És eljöve az Úrnak angyala, és leült a ma cserfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Jóásé volt, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midianiták orcája elől. Ekkor megjelent neki az Úrnak angyala, és ezt mondta neki. Az Úr veled, erős férfiú. Gedeon pedig ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak minden ő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nekünk, atyáink mondván, nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. És az Úr hozzáfordult, és ezt mondta, menj el ezzel a te erőddel, és meglátod, hogy meghódítod Izraelt Midian kezéből, megmented, nem de én küldöttelek-e téged. És mondta neki, kérlek Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Ímé az én nemzetségem a legszegényebb. Manasséban a legszegényebb, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És ezt mondta neki az Úr. Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. És lőn ugyanazon az éjjel, hogy mondta az Úr néki. Védj egy tulkot atyádnak ökrei közül, egy másik tulkot, amely 7 éven, és napon nevekedett, és roncsd le a Baálnak az oltárát, amely a te atyádnak a berkeiben van, amely mellett van, és vágd azt ki. És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerősített hegynek tetején, alkalmas helyen, és vedd a második tulkot, és áldozd meg égő áldozatul a berkeknek fájával, amelyet kivágsz. Ekkor Gedeon 10 férfit vett maga mellé az ő szolgái közül, és aképpen cselekedék, amint megmondotta néki az Úr.
de mivel hogy félt atyának háza népétől, és a városnak férfiaitól, ezt nappal cselekedni nem merte, éjszaka tette ezt meg. Ami kegyelmes Istenünk tegye áldotta az ő igéjét, hogy a mi Urunknak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt egyedül a mi Urunk Istenünk dicsőségére. Most gyertek, emeljük fel szívünket, és valljuk meg bűneinket Isten előtt, imádkozván közösen, eképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneitek megvallása és hitetekről való bizonyságtételetek után most halljátok meg Isten kegyelmes szavát, ki reánk tekint a mennyből, és bűnbánó szívünket látva, megszólalva így szól hozzánk: mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Keresztény testvéreim, gyertek most énekszóban, adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelméért, a bűnbocsánatért, feloldozásért. A 35. Zsoltárunknak énekeljük az első, valamint a negyedik és az ötödik versszakait. 35. Zsoltár első, negyedik és ötödik versszakait énekeljük. Tehát, perelj Uram perlőimmel, harcolj én ellenségimmel. Első, negyedik és ötödik versszakokat énekeljük.

Imádkozzunk. Téged dicsérünk, téged áldunk és magasztalunk, Uraknak Ura, mindenség királya. Hiszen te vagy az, aki számunkra érthetetlen és felfoghatatlan módon egyetlen szavaddal a semmiből a valamit megteremtetted. És te vagy az, aki hozzánk közel hajoltál, közel hajolsz, tenyeredre vettél minket, és igazgatod lépteinket életünk útján, azon az úton, melyre, Urunk Istenünk, te magad hívtál el minket. Köszönjük neked életünket, azt a csodát, amit az élet jelenthet ebben a furcsa világban, amit mi emberek oly sokszor tökéletlenné teszünk és elrontunk. De te, tökéletes Isten, te ott vagy a mindennapokban, a hétköznapokon és az ünnepnapokon egyaránt életünkben, és ma is könyörgünk, jelenjél meg közöttünk. Ígédből, szent lelked által szólalj meg, és taníts minket életre és örök életre. Tápláljad a mi szívünket, lelkünket, tápláljad a mi tudatunkat, tégy bölcsé, ígédből, hogy bölcsességnek okán tudjunk rád figyelni, döntéseket hozni. Tudjunk neked tetsző életre törekedni. Istenünk, most ezért is kérünk, hogy fogadd kedvesen egybegyülekezésünket, megmutatván a te jelenlétedet közöttünk. Jöv el, Szentlélek Úristen, töltsd be a mi szívünket éppen, teljesen és tökéletesen. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Helyünket elfoglalva, keresztény testvéreim, készüljünk Isten igéinek a meghallgatására. A 362. dicséretünk első három, valamint utolsó, azaz 8. verszakainak eléneklésével. 362. dicséretünknek az első három, valamint az utolsó, 8. verszakait énekeljük, tehát így dicsérjük az Úristent, így is kezdődik az énekünk, mely igen jó az Úristent dicsérni. 362. ének első három, valamint 8. azaz utolsó verszakait énekeljük.

Halljátok meg, keresztény testvéreim, Isten azt a Bírák könyvéből olvasom, a 6. rész 13. és 27. verseiből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten a mai alkalommal, írva található tehát a Bírák könyve 6. részének 13. valamint 27. verseiben. Kérlek titeket, hogy az igét keresztényekhez illő alázatos lélekkel, figyelemmel is fennállva hallgassátok meg. Gedeon pedig ezt mondta: Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak mindenű dolgai és csoda dolgai, amelyekről beszéltek nékünk atyáink mondván, nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. Gedeon 10 férfit vett magához az ő szolgái közül, és aképpen cselekedett, amint megmondta néki az Úr, de miután félt atyának a házanépétől és a városnak férfiaitól, ezt nappal cselekedni, éjszaka tette meg. Eddig az alapige. A világtörténelem folyamán, ha valaki kicsit is ismeri a népek életét, akkor azt látjuk, hogy ciklikus módon egy-egy nép évtizedek, évszázadok alatt olyannyira megerősödik, hogy elhatalmasodik más népek fölött. Az esetek jelentős részében egy-egy nemzetség, népnek a megerősödése annak köszönhető, hogy megfelelő vezetők megfelelő döntéseket hoztak a nép életében, és a jó döntések, melyek a nép jó előmenetelét szolgálták, azok meghozták, megteremték a maguk gyümölcsét, meghozták az eredményt, és a nép felemelkedett, megerősödött technikailag, tudományos szinten, elhatalmasodott a szomszédos, környező népek fölött. Ezért is olyan fontos nekünk ismételten arra gondolni, nem árt, sőt használ, ha folyamatosan imádságban kérjük az Úristent, hogy olyan vezetőket jelöljön ki számunkra, mely vezetőket adott esetben akár demokratikusnak is nevezett módszerekkel juttatunk a vezetői székbe és tisztségbe, olyan vezetőket adjon nekünk az Úristen, kik a neki tetsző módon az ő útján a helyes irányba vezeti a saját maga népét és mutatja az irányt. Jó nekünk, ha jó vezetőink vannak. És a jó vezető nem minden esetben, látjuk ezt a Szentírás lapjainak a tanúbizonyságából is, nem minden esetben az, aki önmagát alkalmasnak tartja, mert nem az alkalmas, hanem a kiválasztott az, az Isten által kiválasztott az, aki az Isten útján vezeti az ő népét. És ha már technikai, tudománybeli fejlettségről és fejlődésről beszélünk, akkor álljunk meg egy pillanatra az akkor és ottban, és lássuk csak, hogy miért volt ilyen nyomorúságos helyzetben az Izrael népe. A Bírák korát éljük, királyt még nem választottak maguknak, a honfoglalás után még alig-alig kezd Izrael államilag megszilárdulni a kijelölt ígéret földjén, de Bírák vannak, kik vagy önkéntesen, vagy Isten által adott kiválasztottságukból kifolyólagosan vezetik a népet az Isten útján. Remélhetőleg az Isten útján. Csak hogy így kezdődött a 6. résznek az első verse, és ismét gonoszul cselekedett Izrael az Úr színe előtt, és adta Izrael népét a midianiták kezébe, 7 esztendőre az Úristen. És aztán, amikor nem bírták a nyomorúságot, ami az ő osztályrészük volt, akkor 7 esztendő után felemelték a szavukat az Istenhez. 7 szűk esztendő lehetett ez, mert látjuk, milyen nyomorúságos körülmények közé jutottak, amikor is a szomszédos népek, különösen a szintén Ábrahám leszármazottai, a midianiták, kik származtatták magukat Ábrahám ágyékából, a második feleségének a gyermekeitől. Ők technikailag fejlettebbek voltak, hiszen megjelenik is az ígében, meg is jelenik az ígében az, hogy tevékkel bírtak.
Valószínűleg a pusztában vándorló, a sivatagban vándorló nomád törzsektől elleshették a technikát, hogy teve háton, magasan ülve, hosszú harci eszközöket használva könnyen legyőzhették az ellenséget, ilyenként nevezhető ez tehát technikai elsőbbség, illetve felsőbbség a zsidókhoz képest, kik ekkor még sem vas szerszámokban nem bővölködtek, sem pedig tevéket, harci tevéket nem használtak. Képzeljük csak ezt el, ugyanúgy, mint ahogy 1939. augusztus 23-án aláírt Ribbentrop-Molotov egyezmény után a német hadsereg lerohanja Lengyelországnak a nyugati részét, a szovjet hadsereg a keleti részre hatol be, és a lengyel katonaság a tankokkal érkező ellenségnek nekirohan Lóháton. Természetes, hogy lemészárolták jelentős részüket. És noha a midianiták nem voltak öldöklő nép, de a fejlettségükből, a nagy számukból kifolyólagosan nekik is enniük kellett, és rendszeresen minden egyes aratáskor megérkeztek, és az aratást ők maguk végezték el, vagy ha még több eszük és szerencséjük volt, akkor a már learatott gabonát szépen kiseperték, és elvitték magukkal. Talán némelyeknek ismerős volt még padlás seprés a 20. században is. Amikor ugyan nem a midianiták, hanem, ahogy Csiha Kálmán egykori püspökünk mondta, a lelki midianiták érkeztek meg vörös zubbonyba, vagy szovjet csillaggal feldíszítve, ékesítve ruháikat, és kiseperték a padlást, és elvitték az istállóba bekötött jószágokat, és dicső hazánk óriási alkotásának bemutatva önmaguk portyázását, ekként építették az államszervezetet, és ekként a nemzetgazdaság gyarapodott. Mert ugye mennyire gyarapodott. Abban az időben volt az is, talán sokan emlékeznek, egy 20. századi példa ennek margójára, mindjárt el is mondom, hogy minek a párhuzamaként említem, a Tanú című filmben, a filmnek a második felében egyszer csak disznóvágásra kerül sor, de mivel félnek a háziak, hogy el fogják rekvirálni a leölt disznót is, ezért a pincében viszik véghez az ominózus eseményt. Azt írja itt az ige, hogy Gedeon csípelt a pajtában. Nem tudom, hogy önök közül, testvéreim, hányan voltatok már aratáson. Én néhányan részt vettem, és ott álltam a szekéren, vagy a traktor utánfutóján, és igazítottam a kombánynak azt a csőrét, amin keresztül jött ki a frissen learatott gabona, és el kell mondanom, hogy hatalmas por volt ott az aratáskor mindenfelé. Az aratásnál nagyon jó, ha lengedez egy kicsit a szél, mert az is még rostálja, tisztítja a frissen learatott gabonát. De mivel jöttek a rekvirálók, a midianiták, ezért Gedeonnak be kellett a csűrbe, a pajtába vonulnia, és ott csépelte a maga keserűségében, ott kínlódva próbálta azt a búzát valahogy megóvni a betörőknek a kezeitől, hogy legyen betevő falat. Jövő héten ugye a mi egyházi rendünk szokása szerint mához egy hétre új kenyér hálaadásának az ünnepét tartjuk, ebben a történetben is búzáról, gabonáról van szó. Ilyenként is gondoljunk csak arra, hogy milyen nagy hálát kell nekünk adni majd az Úristennek azért, hogy a betevő falatot, noha nem ilyen ínséges és nyomorúságos körülmények között, mint abban az időben a midianitáknak a támadása alatt lévő izraeli nép életében történt, de sokan kinkeservesen keresik és kapják meg a mindennapi betevő falatot, ezért is jó nekünk minden egyes morzsáért az Úristennek hálát adni. És ebben a nyomorult körülményben, vagy ezek között a nyomorult körülmények között ott van ez a fiatal ember, akit Gedeonnak hívnak. Ráadásul a legkisebb a testvérek közül, és Manassé törzsének, a Szentírás tanúbizonysága szerint az egyik legszegényebb családjának a legkisebb sarja volt ez.
Nem tudjuk pontosan hány éves, nem tudjuk hol voltak a testvérek, hol volt az apja, hol volt a család, de ő ott volt egyedül. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem szeretek egyedül dolgozni. Olyan jó érzés, hogyha a munka közben még van valaki, akihez egy szót szólhatunk, és úgy végezhetjük a munkánkat. Mindig könnyebben megy a munka, hogyha van akivel megosztani, és nyomorúságos körülmény, hogyha egyedül maradunk a munkánkban, legyen ez lelki egyedüllét, vagy fizikai egyedüllét is. Nyomorúságos a gyülekezetben is egyedül maradni a munkánkkal, akár lelkipásztorként, de a családban is, a társas magányt megélve, házastársak egyedül vannak, noha ott van a társ mellette, de már nincs, vagy nem tudnak miről beszélni. Törekedjünk arra, hogy találjuk meg a jó társaságot, a jó társat, ahhoz, hogy ne kelljen ilyen szélcsendben, a pajtában csépelni a búzát. Fullasztó lehetett az amúgy is forró körülmények között. És ezek között a poros, mocskos, nyomorúságos körülmények közé, vagy között egyszer csak megjelenik az Isten angyala, és megszólítja az Úr veled, erős férfiú. Hát sok mindenre gondolhatott biztos Gedeon akkor, de pont erre nem. Erre valószínűleg nem gondolt, hogy itt van az Úr velem. Ösztönszerűen jön is érkezik a válasz. Ugyan már. Itt van az Isten? Hát nem látod, jó ember, talán fel se emeli a fejét a nagy porban, vagy be van takarva az orra, szája, hogy ne lehelje, vagy szívja be azt a nagy port, és ilyen szavakat hall, hát csúfolkodik velem itt most valaki? Az Úr velem van. És azt hiszem, ez sokunkban feltevődik. Válaszként érkezhet, feltevődik kérdésként és válaszként érkezhet egy ilyen reakció. Velünk van az Úr? Akkor, amikor azt látjuk, hogy dől, borul körülöttünk a világ. Velünk van az Úr? Akkor, amikor egymás testvérek öldöklik a világon? Amikor napi rendszerességgel lövik agyon egymást az emberek, járókelőket az utcán, vagy autóval gázolnak halomra járókelőket Európa egy-egy nagyvárosában? Velünk van az Úr akkor, amikor betegséget, fájdalmat, nyomorúságot látunk? Velünk van az Úr akkor, amikor tele vannak a kórházak rákos betegekkel? Velünk van az Úr? Ugyan már. Ha az Úr velünk, ha velünk lenne az Úr, mondja Gedeon nagy keserűségében, akkor biztos nem történt volna ez meg. Hát de, megtörtént volna. Megtörtént volna, mert ő jelzett előre. Ő szólt. Ő megmondta, hogy ha nem maradtok mellettem, és ha nem az én általam szabott úton jártok, akkor baj lesz belőle. És szólt egyszer, és szólt még egyszer, és szólt ezerszer. És az Úr ott volt, és várta az övéit, mert az Úr velünk van, de mi kivel vagyunk? Csak magunkban bízunk? Csak a magunk erejére, pénzére, hatalmára, befolyására, egészségére támaszkodunk? Vagy mi is az Úrral vagyunk? Vagy megválasztjuk azt a csapatot, aminek a kapitánya, kicsit ilyen sportból átemelt párhuzammal élve, fogalmazzuk, azt a csapatkapitányt, aki minket a győzelemre vezet? Akarunk mi győzni, vagy beletörődünk a folytonos veszteségbe? Elegünk van már abból, hogy bántanak minket, elorozzák a vagyonunkat? Mint ahogy Izraelben ez történt, beletörődtünk, aztán majd lesz valahogy, mert sosem volna, mondjuk a közhelyszerű mondással. Megelégszünk ennyivel? Vagy mi győztes nép vagyunk, az Isten népe is nemzetsége? Ha velünk van az Úr, eleve rosszul kezdődik a mondat. Mi az, hogy ha? Kérdés? Számunkra ez még lehet kérdés? Igen,
ha velünk van az Úr, még a legnagyobb hívő ember is megtorpan néha. Még a Krisztus Urunk közvetlen környezetében lévő tanítványok is elbuktak. Elbukott véglegesen Júdás is, mert az Úrtól mást várt el. Más kívánságok szerepeltek a listáján. De elbukott Péter is, mert csak önmagát látta, a saját félelmeit, amik felül kerekedtek önmagán. Ő is elbukott, de ő fel tudott állni, mert ő emlékezett arra, hogy én veletek vagyok. Ő tudta. Nyilván feltevődik nagyon gyakran, és nagyon sokan felteszik a kérdést, miért történik mindez. És ebben a mai igében is, különösen a bibliaolvasás rendjén felolvasott ige szakaszban benne van. Nem illik ma, vagy nagyon rosszul esik okozati összefüggést keresni és találni a bűn és a büntetés vagy bűnhődés között. Mert ma már nincsenek rossz emberek, nincs ma már fekete és fehér, ma már mindenki egyéniség, és ma már mindenki szabadon dönthet, látjuk egyre több mindenről, a nemétől a koráig mindenki eldöntheti, hogy fiú-e vagy lány, 20 éves vagy 60 éves, mert már erre is van példa a mai világban. Mi autonómok vagyunk. Mi kikérjük magunknak. De ha kikérjük magunknak, akkor szeretett testvéreim, ezt kell mondanom, ne csodálkozzunk. Hogyha mi a saját kezünkbe akarjuk venni, mindig minden körülmények között az irányítást, akkor magunkra maradunk és elbukunk. Okozati összefüggés. Szeretett testvéreim, az alapigében tehát úgy kezdődött, hogy abban az időben Izrael népe eltért az Istentől. És ha Izrael népe eltért az Istentől, akkor ennek meglett a súlyos következménye. Miért? Hát ezért. Azért, mert nem abba kapaszkodtunk, amibe kellett volna, de ha még a mi törékeny, gyarló törekvésünk meg is van, még akkor is előfordulhat, hogy számunkra érthetetlen módon tragédiák, gondok, nyomorúság ér minket. Mert itt, ebben a világban nem újdonság ez számunkra, hogy vannak nyomorúságok, elesettségek, és így tovább. De azt tudjuk, hogy nem kilátástalan az életünk. Azt tudjuk, hogy még abban a pajtában is, ahol az óriási forróságban kell csépelni a poros gabonát, még ott is leüllepszik egyszer a levegő, és hogyha most tükör által homályosan is látunk, eljön a pillanat, amikor majd a maga teljességében, azaz színről színre, és minőségében különböztet ez meg minket azoktól, akik nem így gondolják. Ha tetszik, ha nem, ezt nekünk ki kell mondanunk. Nem vagyunk jobbak, talán, nem vagyunk különbek, talán, de olyanként különbözünk, hogy a mi hitbeli önazonosságunk, identitásunk ahhoz az Úristenhez köt, aki velünk együtt menetel az úton, és perlekedik ellenségeinkkel, és harcol ellenségeinkkel, és dárdáját helyettünk is előragadja, sőt ezt a maga teljességében megtette, akkor, amikor a sátánt agyon döfte Krisztus Urunk halálának pillanatában. És miután Gedeon meghallja a szót, és noha nem érzi magát alkalmasnak, de az elhívásnak ellene képtelen menni, és elindul, még akkor sincs teljesen biztonságban önmagával, mert hát el kell menni, és ki kell takarítani a berkeket, ilyen domboldalok vagy dombok tetején voltak faültetvények, és ott azokban a faültetvényekben a kézzel csinált Baál Istennek áldoztak, és ott mindenféle okkult stratégiák vagy okkult módszerekkel áldoztak idegen bálványoknak és isteneknek. És az egyik ilyen nagy berek éppen Gedeon édesapjának
a területén van. És az Úr angyala Gedeont hazaküldi. És azt mondja, na most menj, mert te leszel ugyan a vezető, a te kezed által győzi le majd Midiánt, Izrael népe, de tudod mit, hogy hiteles legyél a tieid előtt, először tegyél rendet otthon. Először a saját portád előtt sepreges. És hogyha otthon rendet tettél, na utána hiteles élettel lehet menni tovább. És még így sem vagyunk kellően hitelesek. És még így is az van, hogy annyi szennyfolt, bűn, nyomorúság ránk ragad. De hogyha az a törekvés ott van, hogy a magam szeméből először ki akarom a gerendát bányászni, hogy utána szóvá tehessem esetleg az embertársam szemében lévő szálkának az ott létét, ahhoz otthon kell elkezdeni. Ahhoz helyes önismerettel kell bírni. Ahhoz az önismeretünket az Isten ismerethez kell igazítani, és ezzel az Isten és önismerettel felvértezve, tőle erőt kérve, egyszer rendezzük le a belső dolgainkat itt, a lelkünkben, és otthon, a szűk körben, mert könnyű szeretni az etiópiai éhező gyereket, de olyan nehéz szeretni néha apánkat, anyánkat, anyósunkat, vagy az élettársunkat, házastársunkat. Ne az éhező afrikaiakkal kezdjük, őket sem felejtjük el, őket is kell segíteni, de otthon kell nekünk kezdeni a rendrakást. Mint ahogy Gedeonnak is, ott először haza kellett menni, és otthon kellett kezdeni a rendrakást, hogy aztán elmehessen. De ahhoz, tudjátok, még mi szükséges? Benne van ez is az igében. Azt mondja ott az igében, hol van az az Isten, akikről atyáink beszéltek nékünk. Még mindig beszélnek, minden pászka ünnep előtt mai napig a hithű zsidók elmesélik az unokáknak a családban azt a nagy történetet, ami a szabadulásról szólt. Vagytok itt ugye néhányan, kiknek gyermekei távol laknak tőletek. Most már legalább van ilyen videótelefon, és néha bejelentkeznek, és néha még oda-oda szólunk egymásnak, de jaj, de ritka az, hogy el tudjunk mesélni, vagy el tudjanak nekünk mesélni régi történeteket, melyek arról árulkodnak, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Ha egyáltalán szóba kerülnek még. Törekedjünk arra, hogy, mert végül is ez is a megtisztulás folyamatához tartozik, hogy egymással őszintén, egymással egyenesen, egymással szeretettel, egymással nyíltan tudjunk kommunikálni. Mert itt kezdődik, a saját berkeinken belül. És hogyha a saját berkeinken belül rendet tudunk rakni, hiszem és vallom, hogy általunk a világ is egy tisztább, szebb, Istennek tetszőbb világ lehet. És hogy mennyire nem egyszerű, látjuk Gedeonnak a történetét is. Noha ott volt vele szembe az angyal, aki az erőt ígérte, az Úr szaván keresztül érkező erőt ígérte, ami valósággá vált aztán, mégis azt olvassuk az igében, hogy nappal nem mert menni. Ő csak éjszaka mert menni. Még a végén bántanak. Hát ilyenek vagyunk mi. Tudjuk, hogy menni kellene, de mi lesz, ha megszólnak? Tudjuk, hogy szólni kellene, de mi lesz, ha megharagusznak? Ezért aztán elsilányul már a beszélgetéseink jelentős hányadának a tartalma, hogy nehogy véletlenül valakit megbántsunk. Hallgatni arany, mondják néhányan. A maga idejében nyilván így van, de van olyan, amit el nem hallgathatunk. Van olyan, aminek zengenie kell ezen az egész világon. Isten velünk. Mi nem vagyunk egyedül. Jézus Krisztus érettünk meghalt és feltámadott. Megváltott minket, biztosított, üdvbizonyosságban élő nép vagyunk, megmentett állapotban, és mi szeretjük az Istent, szeretjük fele barátainkat, mint magunkat, és hogyha Isten velünk, kicsoda,
ellenünk. Ámen. Szeretett testvéreim, válaszoljunk Isten bennünket megszólító szavára 461. énekünknek az első és negyedik versszakainak eléneklésével. 461. dicséretünket énekeljük, annak első és negyedik versszakait. Mindig velem, Uram, mindig velem.

Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy nincs az a mélység, nincs az a sötét éjszaka, nincs az a nyomorúság, de még a halál sem, ami elválaszthatna minket te tőled. Köszönjük, hogy a te nagyságod, dicsősége bevilágolhatja életünk egét. És köszönjük, hogy ezt a dicsőséget látva és megtapasztalva tovább indulhatunk, mert hisszük és valljuk, hogy minket a te kezedből soha semmi ki nem szakíthat. És abból a szeretetből, amit megmutattál és megbizonyítottál Krisztusban, ami Urunkban ki érettünk is meghalt és feltámadott. Köszönjük a veled való találkozás gyönyörűséges lehetőségeiért, hogy megfogod a kezünket is, szeretettel, türelemmel, kegyelmedet megmutatva, kész és hajlandó vagy minket magadhoz ölelni. És köszönjük, hogy valahányszor bánkódva, bűneinket megvánva, őszintén hozzád fordulunk, te soha nem fordítasz hátat nekünk, oly sokszor megtapasztaltuk már ezt életünk folyamán. Áldott vagy te, Urunk Istenünk. Áldott vagy te, Anya Szent Egyházunkban végzett munkáért. A töredezett, a tökéletlen, a kicsiny, az elesettségben is megvalósuló munkáért, melyhez az erőt te tőled kapjuk, Istenünk. Köszönjük neked szent lelked erejét, és köszönjük, hogy megszólalsz, mert te meg tudsz szólalni akkor is, amikor talán nekünk még a szavak sem jönnek ajkainkra. Istenünk, köszönjük, hogy eljöhettünk ide, hogy találkozhattunk egymással és te veled. Közelről vagy távolból érkezettek, egyaránt, együtt, egy akarattal a te néped vagyunk, és hozzád szólunk most is, amikor felsorakoztatjuk kéréseinket. Vigyázz ránk, Istenünk! Add, hogy mi is tudjunk vigyázni magunkra és egymásra. Adj bölcsességet, értelmet. Adj nekünk megfelelően gondolkodó és jó döntéseket hozó vezetőket, rád figyelőket. De ezt a rád figyelést, könyörgünk, Atyánk, taníts meg nekünk is, hogy úgy tudjuk számolni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Áldunk téged ezért a gyülekezetért, de az egész világon működő Anya Szent Egyházunkért. Azokért a testvéreinkért, kik közelben, távolban, rendszeresen a te nevedben gyűlnek össze. Tedd áldottá a rólad szóló alkalmakat életünkben. Imádkozunk a szegényekért, az árvákért, a betegekért. Adj békességet a mi időnkben a földön, hogy ne bántsák egymást az emberek.

Ód, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Szeretett testvéreim, hirdetem néktek az adakozást, megemlékezvén az Úr Jézus Krisztus jó téteményéről, aki gazdag lévén szegénnyé lett, érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Amiképpen az az ige hirdetés szavaiban is elhangzott, az előttünk álló héten bűnbánati hét lesz, nem ez hangzott el, hanem az, hogy mához egy hétre az új kenyér hálaadásának ünnepére kerül sor, amikor is, ha Isten megengedi nekünk, hogy éljünk és itt lehessünk, akkor megterítjük az Úrnak szent asztalát erre, vagy ehhez az ünnephez közeledve. Bűnbánati hetet tartunk tehát az előttünk álló héten, minden délután 6 órától kerül sorra a bűnbánati istentisztelet a templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait, mindenkit, aki úgy gondolja, hogy itt a helye. Csütörtökön délután a 6 órakor kezdődő bűnbánati istentisztelet után presbiteri gyűlésre kerül sor a gyülekezetünkben. Kérjük azokat a presbitereket, akik még nem írták alá a meghívót, hogy ezt istentisztelet után tegyék meg. Az Egyházkerületi Nőszövetségtől konferenciára kapott meghívást gyülekezetünk is, sok más gyülekezet mellett. Tudnélik, szeptember 6-án délelőtt 11 órától kerül sor Dézsen a nőszövetségi konferenciára, akik szeretnének részt venni ezen a konferencián, az Észak-Erdélyi Regionális Nőszövetségi Konferencián, azok kérjük, jelezzék a részvételi szándékukat. Örömmel és hálaadással hirdetem azt, hogy az elmúlt héten a Kolozsvári Magyar Napok keretében gyülekezetünk ifjúsági zenekara, a Tájoló két alkalommal is szolgálatot tett a közönség számára, gyülekezet számára. Hálát adunk az Úristennek az ő létükért, munkájukért és bizonyságtételükért. A továbbiakban is folyamatosan kérjük a gyülekezetünk tagjait, hogy imádságaikban hordozzák a gyülekezetünkben zajló minden némű munkát. Istentisztelet után egy csésze kávéra, tejára, beszélgetésre hívjuk és várjuk a jelenlévőket hátra a gyülekezeti terembe. Most hitvallástétel előtt a 452. dicséretünket énekeljük, annak mind a két versszakát. Dicsőítsük az Úristent a 452. dicséretünkkel, annak mindkét versszakának eléneklésével. Mennyben lakó én Istenem, vedd füledbe dicséretem.

Végezetül gyertek testvéreim, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Áldásra várva 353. dicséretünk utolsó, azaz 10. versszakát énekeljük. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Így kezdődik a 353. ének 10. utolsó versszaka.

Mindezek után a mindenkegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket az Úr Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, övé a hatalom és a dicsőség, örökkön örökké.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit augusztus 23-án, vasárnap déli műsorunkban, Szabó Anita a mikrofonnál. Ma a példabeszédek könyve 4. fejezetének 18. versével köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Hamarosan Isten tiszteletet sugárzunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Kolozsmonostori Református templomban, ígét hirdett Gede Csongor lelkipásztor. 13:30-tól vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. A 11. Mér a Világzenei Csőrfesztivál július 30 és augusztus 2 között zajlott. A mai rovatban kiderül, milyen volt az idei fesztivál hangulat, milyen programokkal várta az érdeklődőket a zenei és kulturális esemény. A szerkesztő Herman Dániel lesz. 14:15-kor versrovatunkban Ady Endre Jóságsíró vágya című költeményét osszuk meg. 14:25-kor Nagy Ibolya zenélőköntős komoly zenei műsorával várjuk kedves hallgatóinkat. Korlátlan bőségben tetszés szerint kóstolgathatnak hallgatóink azokból a zeneművekből, amelyeket szerzőik kedvenc fogásai közé helyezett el a zenélő köntös pultján a szerkesztő Nagy Ibolya. Végül a nap ájtatával zárjuk ma déli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. A következőkben Isten tiszteletet sugárzunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Kolozsmonostori Református templomban. Ígét hirdett Gede Csongor lelkipásztor.

Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy jelenvaló gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Az ő nevére térjen dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádió hallgatók, Isten tiszteletünk kezdetén a 281. énekünket énekeljük, a 281. ének első és harmadik versszakát. Az első versszak így kezdődik: néked éneklek, neved magasztalom.

Olvasom testvéreim Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a 12. rész 12-től 27-ig terjedő verseiben. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé keresztelkedtünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendelt el a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta, ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük, mert Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. A kegyelmes Isten tegye áldottá igéjét szívünkben, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi áldott gyümölcsöt teremjünk dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, igéje által, amikor így szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére, testvéreim, a 290. ének
első, ötödik, hetedik és nyolcadik versszakait énekeljük. A 290. ének első versszaka így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ.

Imádkozzunk, testvéreim! Teljes szívünkből adunk hálát neked, Urunk, azért, hogy te a te akaratodból létrehoztad a te egyházadat itt ezen a földön. Hiszük és valljuk, hogy ennek az egyháznak mi is élő tagjai vagyunk, és hitünk szerint szeretnénk mindörökké annak tagjai is maradni. Megvalljuk, Urunk, hogy néha meggyengül a hitünk a sok próba alatt. Ezért kérünk, segíts bennünket, adj új erőt és lelki megújulást, hogy tudjunk téged örömmel szolgálni a te egyházadban. Segíts bennünket abban, hogy tudjunk úgy szolgálni, hogy lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket, és érte téged dicsőítsenek mennyei atyánként. Mindig csodálatos alkalom, Urunk, és áldás az, hogy veled találkozhatunk a gyülekezet közösségében, ahol megélhetjük hitünket. Legyen a te áldásod ezen a mai alkalmon is. Legyen a te áldásod mindazon, ami a te egyházadban történik. Add, Urunk, hogy örömmel és hálás szívvel tudjuk ünnepelni a vasárnapot, ünnepelni a mindennapokat, de az örömteli hétköznapi alkalmak mellett add, Urunk, hogy tudjuk hálás szívvel elfogadni a nehezebb időszakokat is. Segíts, Urunk, hallgatni a te igédet, és alázatos szívvel fogadni a te tanításodat. Imádkozunk egyházunk naponkénti megtisztulásáért. Add, hogy ne szóljon a te egyházadban a Szentírástól idegen tanítás. Segíts, hogy a szeretet erejével akarjuk megvalósítani a jót a te szent neved dicsőségére. Kérünk, Urunk, hogy életünk példamutatása által azok, akik még nem találták meg a te templomaid ajtaját, vágyakozó szívvel találják meg azt. Áld meg egyházunk elöljáróit, mindazok szolgálatát, akiket megbíztál és elhívtál a te szolgálatodba. Áld meg a te választott népedet. Áld meg a te keresztény egyházadat, Urunk. Áld meg ebben az egyházban mindannyiunk életét és szolgálatát. Áld meg családjainkat, szeretteinket. Áld meg a betegeket, az egyedülállókat és a családosokat, az ifjakat és az időseket, az örvendezőket és a szomorkodókat, az ünneplőket és a gyászolókat. Szent fiad által kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Testvéreim, Isten igéjének meghallgatására készülve a 64. Zsoltár 5. és 6. versszakát énekeljük. A 64. Zsoltár 5. versszaka így kezdődik, és nagy félelemmel mindenek hirdetik az Isten dolgát.

Úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a harmadik rész 6-tól 17-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk Isten, felolvasom a megnevezett ige helyről, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből, a harmadik rész 6-tól 17-ig terjedő verseiből. Testvéreimet arra kérem, hogy az igét figyelemmel és keresztényekhez illő alázattal hallgassuk. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az se számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építő mester, alapot vetettem, de más épít reá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít reá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? És az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten. Mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Testvéreim, mindannyian tudjuk, hogy mennyire hasznosak és fontosak a képek és a szimbólumok, hisz ezek által sokféle üzenetnek az értelmét sokkal jobban meg tudjuk érteni, vagy meg tudjuk értetni másokkal. Pál apostol, amikor a gyülekezetről beszél, a keresztény közösség lényegéről, akkor két képet használ. Egyfelől a szántóföldnek a képét, másfelől pedig az Isten épületének, az Isten építményének, az Isten templomának a képét. És a szántóföldre vonatkozó kijelentéseiből Pálnak megtudhatjuk azt, hogy miközben Apollóssal, a munkatársával neki személyesen semmilyen konfliktusa nincs, mégis Pál apostol fontosnak tartja kihangsúlyozni azt, hogy a korintusi gyülekezetben, a korintusi szántóföldben, mondjuk így, ő végezte a plántálást, az ültetést. Vagyis ez azt jelenti, hogy Pál apostol volt az, akinek a nevéhez fűződik a korintusi közösség, keresztény közösség megalapítása. Ő volt az elindítója a Korintusban zajló gyülekezeti szolgálatnak és munkának. Ugyanakkor azt is olvassuk ebben a levélben, hogy Pál apostol elismeri, hogy Apollós is hozzájárult hathatósan a közösség formálódásához, a közösségnek a növekedéséhez. Így fogalmaz Pál, az egyik plantált, a másik öntözött. Na most érdemes föltenni a kérdést, kinek a munkája fontosabb? Ha csak a hétköznapi életre vonatkoztatjuk, akkor is érdemes föltenni a kérdést. Amikor egy zamatos gyümölcsöt leszedünk, legyen az egy paradicsom, mert az most érik, ugye?
akkor azon kell levitatkozni, hogy ki volt, aki öntözte, vagy ki volt, aki azt a kis palántát elültette? Kinek a munkája hasznosabb és értékesebb? Ezen kell levitatkozni, vagy annak kell örülni, hogy beérett a gyümölcs? Pál apostol azt mondja, hogy sem a plántáló, sem az öntöző nem fontos, hanem az fontos, aki a növekedést adja. A gyülekezetben a növekedés pedig mindig az Istentől jön. És ezt jó nekünk kihangsúlyozni, sokszor a szószékről is, és jó nekünk tudatosítani ige hallgatóként, hisz nagyon nagy lehet a kísértése annak akár, hogy lelkészekként úgy gondoljuk, hogy a mi munkánk eredményességétől függ a gyülekezetnek az épülése. És nagyon fontos ezt tudatosítani ige hallgatóként is, mert elragadtathatjuk magunkat, és azt gondolhatjuk, hogy mi olyan jól végezzük a szolgálatunkat egy közösségben, hogy ennek eredménye mindenfajta lelki növekedés. Pál apostol azt mondja, munkálkodni kell, plántálni kell, öntözni kell, fontos, fontos ez. De a növekedést az Isten adja, és minden szolgálatnak a középpontjában ez áll, hogy az Isten adja az építést és a növekedést. Vajon miért fontos Pál apostolnak mindezt kihangsúlyoznia? Talán egyrészt azért, mert a háttérben ott lehetett a korintusi közösségben egyfajta feszültség, egyfajta rivalizálás. És ez a gyülekezeten belül abból alakult ki, hogy vélhetően néhányan a gyülekezet tagjai közül kitalálták azt, hogy felsorakoznak a számukra kedvesebb tanító mögé. Ismerjük a mondást, ugye? Kinek a pap, kinek a papné. De hát ezt nem arra vonatkoztatjuk, hogy van, akinek a pap tetszik, és van, akinek a papné tetszik, hanem ezt arra vonatkoztatjuk, hogy egy emberi közösségben van, akinek egyik vagy másik vezető talán jobban tetszik. És nagy kísértése lehet egy közösségnek, ahol mondjuk több vezető van, az, hogy egyik mögé úgy sorakozunk fel, hogy szembeállítjuk magunkat a másikkal. Pál apostol azt mondja, hogy az önmagában nem gond, hogy van akinek egyik, vagy van akinek a másik ige hirdető tetszik. A gond az, amikor ezzel együtt jár egymásnak a lebecsmérlése. Amikor együtt jár az, hogy egy közösségen belül lenézzük egymást, amikor kialakulnak pártok, vagy pártoskodások egy gyülekezeten belül. Amikor ebből fakadóan konfliktusok jönnek létre. Márpedig valószínűleg a korintusi gyülekezetben ilyenfajta konfliktusok jöhettek létre, mert a konfliktusok eredményeként némelyek így szóltak, én a Pálé vagyok, mások pedig ezt mondták, én az Apollósé vagyok. Tényleg? Ki lehet ezt mondani, hogy én egyiké vagy a másiké vagyok? Vagy inkább azt kellene kimondani, hogy én is, és Pál is, és te is, meg mindannyian az Istené vagyunk, a Krisztusé. Ezért hangsúlyozza Pál apostol, hogy mi együtt, mindnyájan Istennek a munkatársai vagyunk. Istennek a munkatársai. És hogyha így tekintünk egymásra, egy közösségen belül, ha így tekint például egy lelkész a kántor szolgálatára, ha így tekint egy lelkipásztor a presbiteri szolgálatra, ha így tekintünk az ifjúsági munkára, a gyerekmunkára, a nőszövetségi munkára, így tekintünk minden szolgálati területre, hogy mi egymásnak a munkatársai vagyunk, akkor azt mondhatjuk el, hogy mi mindnyájon, akkor az Istenéi vagyunk. Mert ugyan annak a munkaadónak a szolgálatában állunk. Az apostol több választ is megfogalmaz arra nézve, hogy miért áldatlan állapot, amikor egy konfliktus alakul ki egy közösségen belül. És itt azt mondja, azért áldatlan állapot ez, mert akkor
nem tudunk arra az Istenre tekinteni, aki a növekedést adja. Akkor annyira el vagyunk foglalva az egymással való viszálykodással, hogy nem tudunk odafigyelni arra, aki felülről az ő áldását akarja adni rájánk, akinek a létezésünket köszönhetjük. Egy cél szolgálunk, egy közösségen belül. És itt, hogyha magunk gyülekezetére vonatkoztatjuk, vagy hogyha az ige hallgatók, akik a rádión keresztül hallgatják a mai istentiszteletet, vagy azok, akik akár majd később Facebookon fogják meghallgatni, akkor azt mondhatjuk, hogy a magunk helyén, függetlenül attól, hogy melyik gyülekezethez tartozunk, minden szolgálati területe egy közösségnek, egy gyülekezetnek az Isten tulajdona. Minden szolgálattevő az isteni. A 12 kolozsvári református gyülekezet, de más felekezetű gyülekezetek, az országban lévő sok-sok keresztény egyház, a világ népe keresztény egyháza, mind-mind az Isten tulajdona. Az alap Krisztus. A gyülekezetépítés pedig nem más, mint az alapra helyezett munkálkodás, állandó felépítményen való munkálkodás. Az alapot nem mi vetjük. Az alapot nem mi találtuk ki. Az alapot Isten helyezte el Krisztusban. Mi csak erre az alapra építünk a magunk helyén, a magunk idejében. Az építkezés, testvéreim, és a gyülekezet, a közösség építése azért öröm, mert egy mennyei tervrajz alapján építünk. Az Isten tervrajza alapján építkezünk. Nyilván mi is dolgozunk, sikereket érünk el, csalódunk, aztán újra neki fogunk sokszor, kockázatot vállalunk, átjárja a szívünket sokszor a bizonytalanság, hogy tényleg jó alapra építünk-e. De mindig, testvéreim, az örömöt az adja egy közösségen belül, hogy van egy mennyei tervrajz, és mi ez alapján építkezünk. Úgy, ahogy ennek a gyülekezetnek, a gyülekezeti otthonnak, ennek a templomnak az építkezésekor volt egy tervrajz, aminek az alapján kellett ezt a szép építményt összehozni. Ugyanúgy Isten egyházának is van egy mennyei tervrajza. És ez Isten elkészítette már a világ teremtésekor, és mi nem teszünk mást, mint ez alapján, a tervrajz alapján igyekszünk építeni, szolgálni. Az egy test tagjaiként különböző szolgálati területeket vállalva. Egy építkezésen ugye ott mindig sok ember nyüzsög. Egymás keze alá dolgozunk, és mindenkinek megvan a maga részfeladata. Amikor készültem erre a mai igehirdetésre, akkor eszembe jutott ezzel a monostori gyülekezettel való első találkozásom. Ez valamikor 1998-ban lehetett, másodéves teológus voltam, és annak idején az évfolyam felelős professzorunk azt mondta, hogy szükség van néhány jó, kemény kötésű fog meg fiatal emberre, aki följön a monostorra, mert le kell rakni egy nagy teherautónyi cserepet, meg valamilyen téglát. Mi igazából, bevallom őszintén, nem tudtuk, hogy pontosan hol van a monostor, nem kolozsvári vagyok. Mondták, hogy föl kell ülni a 6-os buszra és trolibuszra, és akkor ide följöhetünk. És akkor följöttünk, körülbelül 20-an, egymás keze alá dolgoztunk. Adtuk kézről kézre, és bizonyára sokan itt lehettek a most jelenlévő gyülekezeti tagok közül is, adtuk kézről kézre a cserepet, a téglát, és akkor így raktuk le azt a teherautónyi építőanyagot. De hogyha egy valaki kiállt volna a sorból, akkor már nem ment volna úgy a munka, nem? Akkor már kellett volna lépni egyet, kettőt, hármat, hogy úgy adjuk tovább. És én pont ezen gondolkodtam, amikor az igehirdetésre készültem, hogy amikor valaki kilép egy szolgálatból, amikor azt mondja, hogy ó, hát rám nincs szükség mindig ugyanazt a munkát végezni, nélkülem is megvannak, akkor tulajdonképpen ez nem így van.
Mert amikor valaki kilép a sorból, amikor valaki nem vállalja a rá vonatkozó részfeladatot, akkor ezzel megnehezíti a másiknak a szolgálatát is. Az egyházban igen, együttműködő embereknek kell együtt szolgálnia, szorgoskodnia. Hogy épülhet, testvérem, egy olyan közösség, egy olyan gyülekezet, ahol egy valaki küszködik, és a többi nézi? Ugye néha megkísért bennünket ennek a lehetősége, hogy ülünk a templomban, vagy ülünk otthon, megnézzük közelről, itt legalább ember közelben, még a végén még kezet is fogunk egymással, de úgy megnézzük a papot, vagy távolabbról kényelmesen otthon a székünkben ülve, közben kávézgatva, vagy az ebédet főzve meghallgatjuk a papot, bekapcsoljuk a rádiót, meghallgatjuk, már csak a hangját halljuk, nem is látjuk, hogy ki beszél. De azt mondjuk, hát nem a mi feladatunk ennek a közösségnek a részeként élni. Örüljön egyáltalán a pap, hogy elmentünk a templomba, és nem az üres falaknak prédikált. Testvéreim, nem egy elfuserált építkezés ez? Ahol egy valaki dolgozik, a többi meg nézi, dicséri, vagy bírálja, dirigálja, vagy elégedetlenkedik, ha éppen nem tetszik, amit a pap mondott. Vagy ha szerintem nem jól épül a ház. Azt mondja Pál apostol, ez nem építkezés. Az építkezés az, amelyben a Krisztus tagjai a maguk feladatát elvégzik, amelyben nem mondja az egyik a másiknak, hogy rád nincs szükség. Amelyben együtt, egy fundamentumra építünk, egy Krisztus alapra építünk mindnyájan. És Pál apostol a továbbiakban azt mondja, hogy az nem mindegy, hogy miből építkezünk. Értékes építőanyaggal és tűzben megmaradó kövekből, aranyból, ezüstből, vagy szénából, fából építünk-e. És itt Pál apostol, amikor ezeket a különböző építőanyagokat használja föl képként, szimbólumként, akkor úgy gondolom egyrészt arra akarja fölhívni a figyelmünket, hogy nem mindegy, hogy mulandó, vagy maradandó anyagból építünk-e. Nem mindegy, hogy mulandó emberi bölcsességek és vélemények szerint építünk, vagy az egyház alapjához méltóan építünk. Nem mindegy az, hogy másokkal szemben építünk mi válaszfalakat, vagy együtt építünk egy lelki templomot, amelyben nem arra tekintünk, hogy mi választ el bennünket felekezetekként egymástól, amelyben nem arra figyelünk, hogy mi választ el minket, középgenerációt vagy idősebb generációt, a mai alfa vagy béta generációtól, hanem arra tekintünk, hogy van egy krisztusi alap, és nekünk erre kell építeni mindnyájan. Pál apostol így szemlélteti a szorgoskodásunkat. Van, aki aranyat, ezüstöt, drága követ, és van, aki szénát, szalmát épít a Krisztus alapjára. Nem mindegy, hogy az alapra mit építünk. Ez sem mindegy. Mert lehet jót, segítő, élvezhetőt, értékeset, vagy lehet hiába valóságosat, fölöslegeset, értéktelent építeni. És azt mondja Pál, hogy a tetteinkről az idő dönt. Az idő mondja meg, hogy értékes volt-e, maradandó volt-e, amit építettünk. Nem az ember, nem az emberek, akik esetleg mondhatnak ítéletet vagy dicséretet, hanem az idő és az idő ura. És itt ezen a ponton egy kicsit úgy, mintha tágulna a látótér és a horizont. Egyedül Isten az, aki ott áll mindennek a végén. És olyan jó testvérem, hogyha tudatosítjuk magunkban ezt. Hogy az Isten áll mindennek a végén, hogy ő az, aki ítéletet mond és mondhat. A tűzpróbának a képével szemlélteti Pál apostol az utolsó ítéletet, és amikor ezt a tűzpróbát halljuk, akkor egy kicsit megrettenünk. Egy kicsit a pokolnak a tüze, vagy a tisztító tűznek a rémsége jut eszünkbe. Valamilyen fajta művészi alkotások,
festmények, irodalmi művek, és mondhatjuk ezt is, hogy nem kevésbé a középkori egyház is megteremtette ennek a félelemnek az alapját. Pedig ebben az igében van egy vigasztaló üzenet is, nem csupán csak egy ilyen elrémítő üzenet. Az ítélet tüzének, a tisztító tűznek a képe lehet vigasztaló kép is, mert mit mond itt Pál apostol? Azt mondja, hogy azon a napon, az ítélet napján a tűz fogra megpróbálni az embereknek a munkáját. Megmarad az arany, az ezüst, a drágakő, és elég a fa, a széna és a szalma. Vagyis mit mond Pál? Hogy Isten a teljes igazságnak megfelelően fog majd ítéletet mondani a szolgálatunkról. Minden tévedés, minden előítélet, minden elfogultság ki van zárva, mert Isten igazságosan ítél, mert Isten mindent lát. És olyan jó testvéreim, hogy nekünk az Isten elé kell odaállni. Nem emberek előtt kell elszámolni az életünkkel, a szolgálatunkkal, hanem az Isten előtt. Az igaz bíró előtt. Elemészti a tűz azt, ami fölösleges, ami hiába való, mindazt, amit elrontottunk, és megmarad, ami értékes, amit krisztusi alapra építettünk, ami az Isten szemében értékes. Végső soron tehát az ítéletben mérettetik meg, hogy mivé váltunk. Minden szó, minden tett, minden, amit az egyházban, a Krisztus egyházában tettünk, mondtunk, minden cselekedet megmérettetik az ítélet napján. Minden motiváció világossá válik, és minden hozzáállásunk nyilvánvalóvá lesz. És azért lehet, testvéreim, vigasztaló az ítélet, mert Isten kezében van az ítélkezésnek a joga. És a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Isten nem csak ítél, hanem Isten kegyelmet is ad. És itt az ige most egy kicsit külön választja a szemét és a munkát, a művet. A tűz martaléka lesz mindaz, ami érdéktelen, mindaz, ami fölösleges, mindaz, amit nem krisztusi alapra építettünk, de egy valaki megmarad. Ugye azt mondja itt Pál, az építő megmarad, de úgy menekül meg, mint aki a tűzön ment át. Egy valaki sértetlen marad, és ez nem más, mint a Krisztusban bízó ember. A Krisztusra építő ember, aki az ő szeretetének az alapjára épített. Mitől tűzálló egy építőanyag? Mitől lesz értékesebb egyik szolgálat, mint a másik szolgálat? Az igehirdetés eddigi részéből nyilvánvalóvá vált már számunkra az, hogy nem attól lesz értékes az egyik szolgálat, hogy mennyire látványos, mennyire tetszetős, mennyire szép, hanem sokkal inkább attól lesz értékes, hogy mennyire jön szívből, mennyire hiteles. A gyülekezet egyik legfontosabb szolgálata, úgy gondolom, az, hogy együtt tiszteljük az Istent. Talán nem is tudatosul bennünk, hogy az Isten tisztelet, ez a mai Isten tisztelet és a mindenkori Isten tisztelet mennyire fontos része az Isten iránti szolgálatunknak. Az, hogy itt vagyunk. Az, hogy elkészültünk, hogy eljöttünk. Vagy az, hogy egyáltalán bekapcsoljuk a rádiót, meghallgatjuk. Megnyitjuk a telefonunkon az igehirdetést, és meghallgatjuk. Ez is fontos. De nem azért, mert mi úgy döntöttünk, hogy ezt megtesszük, hanem azért, mert amikor mi ezt megtettük, akkor tulajdonképpen már az Isten előtte bennünket várt. Mielőtt mi ma ide jöttünk volna, az Isten már itt volt, és számított ránk. Számított arra, hogy egy közösségként ma hitvallást fogunk tenni. Számított az Isten arra, hogy eljövünk, és együtt fogunk énekelni. Olyan
öröm volt az elmúlt napokban a folkudvarban látni azt, hogy mennyi ember együtt táncol. Hát miért nem táncol mindenki otthon, a maga kis konyhájában, a párjával? Miért tartja fontosnak sok-sok ember azt, hogy egy közösségben együtt táncoljunk? Azért, mert annak más jellege van. Ott, a folkudvarban egyrészt megvalljuk azt, hogy számunkra fontos a hagyományainknak a tisztelete, számunkra fontos a népművészet, a hagyományainknak és a tradícióinknak a továbbvitele. Együtt vagyunk. Miért nem imádkozhatunk otthon is? Imádkozhatunk persze. Énekelhetünk otthon egyedül is. De amikor együtt vagyunk, testvéreim, akkor hitvallást teszünk arról, hogy a közösségi éneklésben, a közös imádságban, az egymásért mondott imádságban erő van. Mindennek középpontjában az Isten áll. A gyülekezet fontos hitvallása, életjele az, hogy az Isten tiszteleten együtt vagyunk. És ez azért is fontos, mert ezzel egy kicsit ellentmondunk annak az uralkodó korszellemnek is, miszerint ma már nem fontos a közösség. Figyeljük csak meg, hogy mennyiféle emberi törekvés arra irányul, hogy fölbomoljanak a közösségek. És talán érzékeljük is, hogy az elmúlt esztendőkben, mintha sok-sok közösség fölbomlott volna. Mintha már a baráti közösségek és kapcsolatok sem annyira szorosak lennének, mint ezelőtt. Nem beszélve a szülő-gyerek kapcsolatról és közösségről. Ma már nincs közös tévénézési élmény. Ma már mindenki a maga kis kütyüjén nézi a maga kis műsorát. Nincs közösségi élmény semmilyen szinten. Isten arra biztat és bátorít, hogy ne forduljunk magunkba, hanem forduljunk egymás felé. Azt hallottuk az igében, hogy nem mondhatja az egyik tag a másiknak, hogy rád nincs szükség, hogy te nem kell lesz. Az egyik tag a másiknak, hogy rád nincs szükség, hogy te nem kell lesz. Te nem vagy fontos.

És azt mondja ebben az igében Isten, hogy együtt kell szenvedni a szenvedőkkel, és együtt kell örülni az örülőkkel. És ezt nem tehetjük meg másként, csak imádságban. Amikor együtt érzünk a szenvedővel, a gyászolóval, és együtt mondunk hálát azért, aki örül. Itt átéljük, együtt éljük át, hogy mennyire fontos, hogy Isten igéje rávilágít életünknek egy-egy fájó pontjára, rámutat arra, hogy ő hogyan akar vezetni, hogyan akar építeni. Igen, testvéreim, a templomba járás egy fontos szolgálat, misszió, élő tanúságtétel az Isten mellett, mellyel megvalljuk, hogy vele és egymással való közösségünk nélkülözhetetlen. Munkatársakról beszél itt Pál, és azt mondja, mi egymásnak munkatársai vagyunk. Ebben a világban nagyon sokszor nem munkatársak, hanem versenytársak élnek egymás mellett. Versenytársak, amelyek közül az egyik mindig ki akar tűnni, vagy ha az egyik kitűnik, akkor a másik mindig le akarja utánozni azt. Versenytársak, amelyben az emberek sokszor elvárják azt, hogy őket magasztalják. Versenytársak, amelyben nagyon sokszor egyik ember bántja a másikat. Mi magyar népként híresek vagyunk erről. Annak idején a trianoni békediktátumkor azt mondták, hogy nem kell a magyar emberekkel foglalkozni, ők majd marakodni fognak egymás között is. Nem kell semmi rosszat tenni, ők majd tönkreteszik egymást. Azt mondja Isten, nem tekinthetünk versenytársaként, riválisaként egymásra. Mi egymásnak munkatársai vagyunk. És ez azt jelenti, testvéreim, hogy Isten aktív tagokként tekint reánk, amelyekben felelősséget tudunk vállalni egymásért, amelyben Isten számára fontos a mi erőnk, és olyan jó látni ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben azt, hogy mindenki a maga kis Istentől kapott lelki ajándékával talán hozzájárul a közösség építéséhez. Igen, és fontos az, aki tisztán tartja ezt a közösséget, ezt a helyet, ezt a közösségi teret. Fontos az, aki a közmunkájával segítkezik. Fontos az a fiatal, aki a gyerekekkel önkéntesen foglalkozik. Fontos az az asszonytestvérünk, aki mindig itt van, amikor önkéntes szolgálatára szükség van. Fontos az, akinek technikai érzéke van, és valamit meg tud javítani. Fontos az, akinek kapcsolatai vannak, és lehet, hogy kapcsolatai révén anyagiakkal tudja segíteni az egyházat. Fontosabb az egyik a másiknál? Nem. Mindenki a Krisztus testében egyformán fontos. Aki szívesen járul hozzá képességeivel a közösség építéséhez. Van, akinek ebben a közösségben bátorításra, és van, akinek lehet, hogy jó szándékú kritikára van szüksége. Aki a tettétől mindig el van ragadtatva, aki mindig önmagát akarja a középpontba állítani, annak lehet, hogy némelyikor kritikára vagy önkritikára van szükség. Aki bátortalan, annak viszont bátorításra. Aki bizonytalan, annak bátorításra van szüksége. És tudjátok, testvéreim, amikor egy építmény elkészül, akkor van mindig egy tervezőmérnök, és mindig van egy ellenmérnök. Ugye az ellenmérnök azt mindig leszokta mérni azt, hogy a tervek alapján épült-e minden. És ugye az ellenmérnök a végén ráteszi a pecsétjét, és azt mondja, hogy igen, ez a tervnek megfelelően készült el. És tudjátok, olyan jó, ugye Isten egyházában a tervezőmérnök is, és az ellenmérnök is ugyanaz. Ugyanaz az Isten. Ő megtervezi,
megtervezte az ő egyháza.

Hát, és a végső pecsétet szintén ő fogja rátenni. A közösségben, az egyházban Isten a gazda. Ő az, aki törődik a szántóföldel. És olyan jó, hogy nem csak az építés, építmény képét használja fel itt Pál, hanem azt mondja, hogy ti Istennek a szántóföldje vagytok. Mert a szántóföld az él. A szántóföldben élet van. Az egyházban hangzik az élő ige. Zajlik a vetés. Volt, aki plántált. Van, aki öntözzön. És reméljük, hisszük, kérjük, hogy a növekedést adja meg az Isten. Ámen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott ige üzenetére, énekeljük a 421. énekünket, a 421. ének első, második és ötödik verszakát. Az első verszak így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.

Köszönöm, testvéreim! Urunk, ma a bűnbánattal valljuk meg neked, hogy nem vagyunk mindig jó építők. Sokszor nem látjuk az épület, a te egyházad struktúráját, alapját, amin szorgoskodnunk kellene. Vagy talán nem mindig jól építünk. Az is bűnbánattal tölt el bennünket, hogy sokszor a saját elképzeléseinket erőltetjük rá másokra. Így próbálunk formálni másokat a magunk elképzelése alapján, vagy így próbáljuk talán megváltoztatni azt a krisztusi alapot, amelyet te helyeztél el. Bocsáss meg, hogyha nem értékeljük a mások által elvégzett munkát, hanem mi akarjuk megítélni az elvégzett munka hasznosságát és minőségét. És ma megvalljuk neked kétségeinket is. Kétségeinket arra nézve, hogy vajon valóban épül-e a ház, a te házad, hasznos-e az általunk elvégzett munka? De Urunk, ma hálásak is vagyunk. Hálásak vagyunk az alapért, amit te adtál, és amit te már lefektettél. Amikor szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust küldted el engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy minden kemény fejűségünk ellenére áll a te egyházad. Igazi csodaként éljük meg, hogy munkánk ellenére nem omlik össze a lelki épület, és még mindig hívsz munkásokat a te szolgálatodba. És öröm számunkra az is, Urunk, amikor tudatosul bennünk, hogy a magunk családjában házastársaként, szülőkként, a te egyházadban szolgálattevőkként feladatunk és küldetésünk van. Ma köszönjük a hozzájárulást azokét, akik bölcs meglátásokkal segítik a munkánkat, a dolgos kezeket. Köszönjük, Urunk. Azokét, akiknek nem szegik kedvét a kudarcok, akik lelkesen teszik hozzá a saját részüket a feladathoz. Köszönünk mindenfajta szolgálatot és szolgálatot végzőt, akit ebbe a közösségbe elhívtál és elrendeltél. Kérünk, tégy minket ügyes, építő mesterekké, akik a mennyei tervrajz alapján, a te terveid alapján építünk. Kérünk, áld meg kezünk munkáját, adj minél több építőt, akik drága köveket helyeznek el, tehát láthatóvá minél több ember számára a hegyen épült várost, hogy a te egyházadnak ne csak a hibáit, hanem annak szépségét is felfedezzék, és örömmel fogjanak hozzá a te egyházadban a munkához, a szolgálathoz. Kérünk, Urunk, áld meg azt a szolgálatot, amit a jövő héten kezdünk el, amikor sok-sok gyereket igyekszünk a te utad szerint tanítani, akiket igyekszünk szintén a te általad megjelölt alapra építeni, akiknek az életét és a szolgálatát igyekszünk mi úgy alakítani, ahogy azt te ígéd által elvárod tőlünk. Imádkozunk a gyászolókért. Azért a családért, aki az elmúlt héten állt koporsó mellett, aki egy szerető, családjáért élő édes anyáért fohászkodik, akit elvettél, de akiknek 90 éve által sok-sok örömteli pillanatot is adtál. Áld meg az emlékezők életét, kötözd be a sebeiket, töröld a könnyeiket. És imádkozunk azért a kedves asszony testvérünkért, aki itt van közösségünkben, és a 6 hónappal ezelőtt férjére emlékezik. Akivel együtt van lélekben az ő leánya is, aki távol él ugyan, de édesanyjával együtt ma emlékezik. Emlékezik arra, hogy mindent neked köszönhet. Az életet,
az áldást, az örömöt. De imádkozunk, Urunk, azért is, hogy tedd áldottá azokat az alkalmakat, amelyeken a jövő héten estéről estére készülhetünk a közös úrvacsora vételre, hisz bennünket az egy test, az egy keresztség és az egy asztal egyesít. Az egy asztal, amelynél megvalljuk azt, hogy mindnyájan megváltásra szoruló bűnös emberek vagyunk. Áld meg az ifjakat közösségünkben, akiket kirendelsz a szolgálat végzésére. Férfiakat és asszonyokat, időseket és ifjakat, egyedülállókat és családosokat. Áldj meg, Urunk, a te lelked ereje által. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünk kéréseit, csendben imádkozzunk.

Áldott Isten, aki meghallgatja a csendes könyörgésünk szavát, és aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást testvéreink áldozatként szeretetébe ajánljuk, emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki szegény életére tettünk azért, hogy mi általa meggazdagodjunk. Szomorúan emlékezünk ezen a héten eltemetett testvérünkre. Pénteken temettük az aranyos gyéresi születésű 90. évében elhunyt özvegy Krisán Teodorné született újfalvi Mária Éva testvérnőnket. Elhunyt testvérünk leányai, unokái számára hirdetjük és emlékeztetjük őket az igére. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Akár éljünk, akár meghaljunk, az Úréi vagyunk. Hirdetjük testvéreinknek, hogy a következő héten minden este 6 órától itt a templomban bűnbánati istentiszteletet tartunk. Így készülünk az új kenyéri közös úrvacsoravételre. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, akkor az Úr szentasztalát megterítjük, és az úrvacsora ajándékait kiosztjuk. Az úrasztal megterítésére szánt adományaikat testvéreink az iratterjesztésnél adhatják át. Hívjuk és várjuk tehát testvéreinket minden este 6 órára bűnbánati alkalmakra. Hétfőtől kezdődően péntekig minden nap 10 óra és 14 óra között nyári vakációs gyerekhetet szervezünk, melyre szeretettel hívjuk az óvodás és iskolás korosztályú gyerekeket. Már több mint 50 gyerek jelentkezett be, de aki még nem jelentkezett be, azokat is szeretettel hívjuk és várjuk. Hozzá küldjék gyermekeiket, unokáikat ezekre a különleges alkalmakra. Készültünk az ifjakkal, nem csak új énekek tanításával várjuk a gyerekeket, hanem különféle meglepetésekkel, tevékenységekkel is. Emellett nyilván Isten igéje lesz a figyelem középpontjában. Az idei vakációs Bibliahétnek a témája ránk talál Krisztus. Ránk talál Krisztus betegségünkben, bajunkban, nyomorúságunkban, ránk talál életünk mindenféle helyzetében. Hirdetjük azt is, hogy szeptember 4-én, hát ez péntekhez egy hét, este 6 órától és 18 órától a kolozsvári Operettissimo együttes szabadtéri koncertjére kerül sor ismét a parókia udvarán. Tavalyi évben volt már egy ilyen alkalom, kint a garázs előtti placon egy ilyen nyári rögtönzött szabadtéri színpadon az Operettissimo együttes igazi magyar operett részleteket fog majd előadni. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket erre az alkalomra. Ez egy ingyenes alkalom. Jöjjenek minél többen, vegyünk részt ezen az alkalmon is. Hirdetjük azt is, hogy az iratterjesztésnél az üzenet legújabb számai megtalálhatók, és újabb evangéliumi könyvek megvásárolhatók. Kórus tagjainkat kérjük, hogy istentisztelet után egy nagyon rövid megbeszélésre maradjanak itt a templomban. Most pedig, mivel nemrégiben ünnepeltük a magyar államalapítás ünnepét, ezért hitvallástételre készülve a 346. énekünket, nemzeti imánkat énekeljük. Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel.

0: Testvéreim, együtt tegyünk vallást hitünkről a Heidelbergi KT első kérdés felelete alapján. Testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Amen. A kegyelmes Isten, aki örök dicsőségére hívott el minket fiában, Jézus Krisztusban, ő tegyen titeket erősekké, tökéletesekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a hatalom és dicsőség most és mind örökké. Amen.
1: Isten tiszteletet sugároztunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Kolozs Monostori Református templomban. Igét hirdetett Gede Csongor lelkipásztor. Vasárnapi beszélgetés rovatunk következik, amelyet Herman Dániel szerkesztett. A 11. Mira Világzenei Csűrfesztivál július 30 és augusztus 2 között zajlott. A mai vasárnapi beszélgetés rovatban kiderül, milyen volt az idei fesztivál hangulat, milyen programokkal várta az érdeklődőket a zenei és kulturális esemény.
2: Vasárnapi beszélgetés.
3: Békesség Istentől köszöntöm Önöket a vasárnapi beszélgetésben. Az én nevem Herman Dániel, és mai adásunkban a 11. Mira Világzenei Csűrfesztivál

0: július 30-ától augusztus 2-ig tartott a 11. Méra Világzenei Zsűrfesztivál. Következő összeállításunkban Kis Gabriella népi iparművésszel a kalotaszegi pártákról, Vince Pistuk a hunor táncossal a Mérai Cifra néptánc együttesről, valamint Balázs Botond önkéntessel a szervezésről beszélget Palkó Hanna.
1: Mi is pontosan a kalotaszegi párta, és miért olyan különleges?
2: Kalotaszegi pártát a leány a falvakban mindig konfirmálásra kapja. Ez a szüzesség jelképe és a fejét övező gyöngyös pánt gyakorlatilag. Miért különleges? Hát azért, mert gyakorlatilag ilyet máshol nem láthatunk. Ez a népművészetnek az egyik mesteri darabja. Gyönyörűen el van készítve, egy kiforrott, nagyon szép alkotás, és gyönyörűvé teszi a lányokat.
1: Honnan indult az ön érdeklődése a párták iránt? Az előadáson azt láttam, hogy nagyon nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel beszél a pártákról. Honnan indult ez?
2: Sok évig néptáncoltam, és a néptánc kapcsán elkerültem Kalotaszegre, mert hát Kalotaszeg egy olyan ikonikus tájegység, amit látni kell minden táncosnak, és akkor már én gyöngyöt fűztem otthon Magyarországon, és maga a gyöngy az, ami megragadott itt. Természetesen a viselet is és a tánc is, de maga a gyöngy kultúra egy olyan hatalmas tárházát mutatta meg akár a technikai tudásnak, akár a díszítménymódnak, akár a mintakincsnek, amire én azt gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Szakirodalmakban nem volt felelhető ez a kincs, ez a mintakincs, ezért én úgy gondoltam, hogy muszáj ezt felgyűjteni, és más érdeklődők számára is hozzáférhetővé tenni.
1: Mit tudhattak meg azok, akik ellátogattak erre az előadásra, így nagy vonalakban, és voltak-e olyan érdekességek is, amelyeket kevesen ismernek?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Számomra is volt a gyűjtés során olyan meglepő pillanat, meglepő információ, amit előtte nem tudtam. Egy ilyen gyűjtés, ez mindig tartogat meglepetéseket az ember számára. Láthattuk az előadásban, hogy már az 1900-as évek, 1800-as évek végén a pártáknak a gyöngyei, a párták már az archívképeken felelhetőek, megtalálhatóak, tehát a viselet részei voltak. Én ezt először nem gondoltam, hogy ennyire régre nyúlik vissza a pártának a története. Azonban a szerencsére, mivel vannak archívképeink, illetve múzeumban őrzött tárgyaink, ezeket mind fel lehetett kutatni, be lehetett azonosítani. Az előadás gyakorlatilag a második kiadványnak a leírását tartalmazta, tehát az archív leírásoktól kezdve kezdtem el a pártáknak a történetét feldolgozni. Az évek során a falvakban történt változásokat mutattam be, illetve a mai napig viselt pártáknak a jellegzetességeit villantottam fel egy-két kép erejéig az előadásban. Erről is szól a kiadvány, de azt gondolom, hogy a kiadványban vannak olyan információk, ami a párta készítőknek, akik autodidakta módon akár, vagy hozzáértőként szeretnének eredeti pártát készíteni, nagy segítség lehet számukra.
1: Mennyi időbe telik elkészíteni egy ilyen gyöngyös pártát?
2: A párta készítő asszonyok, illetve a családjaik, akikkel interjút készítettem, azt mondták, hogy egy hónap alatt azért két párta el tudott készülni. Azért a mai világban munka mellett, illetve egyéb más elfoglaltság mellett azt gondolom, hogy ez egy bátor vállalás lenne. Én, ha én készítenék most egy pártát, azért 2-3 hónapot biztos, hogy szánnék rá. Azért a pontos elkészítés, meg az, hogy nem vagyunk hozzászokva folyamatosan ehhez az ülőmunkához, ez a gyöngyfűzéshez, mert ez is igénybe veszi azért a hátat, a kezet, a szemet. Mindig időt kell hagyni a pihenésre, úgyhogy egy ilyen 2-3 hónap szerintem szükséges egy megfelelő párta elkészítéséhez.
1: Miért fontos, hogy egy olyan rendezvényen, mint a Méra Világzenei Csűrfesztivál ne csak a zenével, hanem a népviselettel is megismerkedhessenek a látogatók, mit gondol?
2: Hát a népművészet része elsősorban, tehát tárgyi anyanyelvünk, a viselet, az ékszer, hogyan viselték a tudást, tehát hogy ezt ugyanúgy a zene mellé, a tánc mellé hozzá kell tenni azoknak, akik ezekkel foglalkoznak, mert úgy lesz teljes. Tehát, hogy egy kalotaszegi táncot előadni olyan viseletben, ami nem ide jellemző, azt gondolom, hogy egy nagyon modern hozzáállás lehet. Azonban, hogyha tudjuk, hogy mik az idevaló minták, díszítmények, és úgy öltözünk fel, és úgy táncoljuk el, akkor egy sokkal autentikusabb élményt kaphat a néző.
1: Az elmúlt percekben Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. A következőkben Vince Pistuk a hunort kérdezem, aki a Mérai Cifra néptánc együttes táncosa. Szerinted mi az, ami összetartja a mérai táncos közösséget?
3: Hát az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk. Nem csak táncos társak, hanem nagyon, nagyon régi barátságok fűznek minket össze táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymásra, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
1: A néptánc csoportnak van-e különös szerepe a fesztiválon? Ők is segítenek a szervezésben, vagy ők úgymond csak a fellépéssel, amit nem lehet csaknak nevezni?
3: Hát természetesen, hogyha bármiben tudunk segíteni, ugye Zoltánéknak, akkor segítünk. Legyen az egy kaláka munka, a csűrnek a felújítása, vagy bárminek a megszerelése, ugye, mivel fesztivál előtt is már próbáltunk a színpadon, ugye, az előadásra, nagyon sokszor megjártuk, hogy egy pár léc eltörött, szóval időközben még azokat helyettesíteni kellett, hogy tudjunk próbálni, és ugye majd a fesztiválon fellépni, de mellette akármiben, amiben csak segíteni tudunk, ott vagyunk, nem vagyunk direkt módon szervezői, vagy önkéntesei, vagy segítői a fesztiválnak, de amiben csak tudunk, segítünk nekik.
1: A Mérai Cifra Lelkek című előadásotokon látszott, hogy mennyire igényesen meg lett tervezve, és elő lett adva, és szeretném megkérdezni, hogy így a hallgatók is belelássanak, hogy körülbelül mennyit készültetek erre az előadásra, amíg ilyen szintű profizmussal elő tudtátok adni. Úgy látszott így külső szemlélőként, hogy ez már így a véretekben benne van, hogy mi miután jön.
3: Hát az egész projekt az nagyjából egy évvel ezelőtt indult, akkor született meg az ötlet, és akkor fogalmazódott meg, hogy ez meg fog történni. Mi nem azt jelenti, hogy egy éven keresztül erre próbáltunk és erre készültünk, hanem csak ugye akkor, amikor mindenkinek az idejéből kitelt, mert ugye nem vagyunk hivatásos együttes, hanem ezt önszorgalomból tesszük. És ugye az egy év alatt nagyon sok időnk van az előadásban, nagyon sokat próbáltunk, nagyon sok időt szántunk erre, mindenki amennyit csak tudott, és ez még csak a második előadásunk volt, szóval az első volt a előadásnak a bemutatója az operában, ezelőtt nagyjából egy hónappal. Szóval azt nem mondanám, hogy már a vérünkben van, majd esetleg a 14. előadás után, mert az év végéig 14 előadásunk lesz, azután talán majd mondhatjuk, de tény és való, hogy az elmúlt időszakban elég sokat próbáltunk és készültünk erre a fesztiválra, és érződött a csapaton az, hogy sokkal kényelmesebbek vagyunk már a koreográfiában.
1: Ez látszott is. Te hogy érzed magad, mint résztvevő akkor a fesztiválon, és félig ugye előadó is?
3: Én nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy volt olyan év, amikor kihagytam volna a fesztivált, már a kezdetek óta, hogyha igen, akkor is csak egy pár napra. Én nagyon jól érzem magam, nagyon hangulatos, nagyon családias, nekem ugye legtöbb barátom itt van, a úgymond kis táncos családom is itt van, és velük érzem jól magam, velük tudok szórakozni, elengedni magam, szóval én ide mondhatom azt, hogy úgy járok, mint haza.
1: És egy utolsó kérdés, említetted, hogy mennyiszer részt vettél már ezen a fesztiválon. Szerinted, vagy te hogy látod, hogy mi az, ami visszahozza ide a résztvevőket évről évre? Én nagyon sok embertől hallottam, hogy már évek óta visszajárnak, akár külföldiek is.
3: Szerintem leginkább a helynek a varázsa az, ami megfogja az embereket, szóval ez az egész koncepció a csűrrel, és nem egy megszokott ilyen nagy fesztiválos hangulat, hanem ahogy már elmondtam az előbb is, egy ilyen családias kis hangulatot ad ez az egész csűr, és az egész fesztiválnak a helyszíne. Ugyanúgy, mint ahogy láthatjuk, nagyon sokan jönnek családdal, gyerekekkel, és persze a fellépők is, a programok. Zoltánék nagyon jól összerakják az egész fesztiválnak a programját, szóval valószínű, hogy emiatt is nagyon szeretik az emberek, de az, hogy kik járnak vissza igazából erre a fesztiválra, és ugye mondhatod, hogy nagyon sokan visszajárnak, személy szerint is nagyon sok emberrel van, amikor csak itt a fesztiválon találkozok, szóval van úgy, hogy évközben nem is látjuk egymást, de ez a fesztivál az a biztos pont, ahol mindig összegyűlünk, és akkor évről évre tudunk találkozni.
1: Az elmúlt percekben Vince Pistuka Hunorral, a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosával beszélgettem, a Mérai Táncos Közösség jelenlétéről és jelentőségéről. A következőkben Balázs Botond önkéntest kérdezem a Méra Világzenei Csűrfesztivállal kapcsolatban. A fesztivál igényes szervezése a részletekben is látszik. Mennyi munkátok van ebben, és mióta szervezitek az eseményt?
4: Szerdán érkeztek az önkéntesek, azelőtt persze a szűkebb szervezői csapat előszervez, és igazából mi csak tényleg a végső simításokat végezzük el a fesztivál elején, illetve hétfőn összepakoljuk a kellékeket, rendet csinálunk, és így adjuk át a fesztivál területét. Tehát az önkéntesi munka is lényegében a szervezést, illetően az utolsó simítások elvégzése, és inkább a fesztivál közbeni munka az, ami meghatározó.
1: A Mérai Fiatalság is besegít a szervezésbe?
4: Tudom, hogy idén nincsen helyi fiatal, de Erdély szerte, tehát tényleg Székelyföldtől Párciumig mindenhonnan jelentkeznek önkéntesek.
1: Milyen érzés úgymond szervezőként is részt venni ezen a fesztiválon neked? Te hogy éled meg?
4: A fesztivál méretéből adódóan ez ugye egy kis családias, tehát nagyon családias a hangulat, és az egész fesztivál szemlélete és a főszervezők szemlélete is lényegében abban merül ki, hogy ők egy olyan fesztivált szerettek volna szervezni, és mi is ebben segítkezünk, hogy ez megvalósuljon. Hát egy igényesebb, nem egy nagy tömegrendezvényt szeretnének kreálni ebből az egészből, hanem egy igényesebb kis jó hangulatú eseményt. És önkéntesként meg pontosan e véget nagyon jó látni a munkánk gyümölcsét, tehát nagyon jó részt venni, vagy kivennünk a részünket ebből az egészből, mert hogy így kicsit magunkénak is érezhetjük az egészet. Illetve nem teher a munka, tehát egyikünknek sem. És azért nap végén érzi az ember, hogy dolgozott, viszont ki tudjuk venni a részünket a fesztiválból is, és a fesztivál hangulatát, mint résztvevő is meg tudjuk tapasztalni önkéntesekként.
5: Mi az szerinted, ami évről évre visszahozza ide a résztvevőket Mérába?
4: Szerintem az, amit az előbb is elmondtam, hogy ez a családias közeg, maga a helyszín, az is szerintem nagyon igényesen lett létrehozva. És ide tényleg csak olyan ember jön el, akit érdekel a world music, akit érdekel a fesztiválnak a tematikája is, és én úgy gondolom, hogy ez egy igényesebb kört céloz meg. Ez egy kikötött szabály, hogy nem haladhatja meg az 1000 főt a fesztiválon résztvevők száma, és pontosan emiatt a méretéből adódóan a nem tömegrendezvény is, ez egyedisége az, ami visszahozza ide az embereket évről évre, és az, ami vonzóvá teszi.

0: az elmúlt percekben ifjabb Fodor Sándor Neti egy Román Rend című nótáját hallhatták. A zenét követően hallgassuk is meg Palko Anna interjúját András Varga Katalinnal.
1: Kedves Kata, mitől különleges szerinted a mérai zene és tánc Kalotaszegen belül?
2: Mira Kalotaszegen belül a Nádasmente egyik meghatározó települése, és nem is véletlen, hogy Cifra Kalotaszegnek is nevezik-e vidéket. A falu tárgyi kultúrája, népviselete, zenéje és tánca is rendkívül gazdagnak és sokszínűnek mondható. Számomra talán ezeknek az értékeknek az egysége teszi igazán különlegessé méret.
1: Ugye nálatok nagyon aktív a tánc, az énekoktatás, tánccsoportotok is van, és az lenne a kérdésem hozzád, mint együttes vezetőhöz, hogy hogyan sikerül ma is ilyen jól megszólítsátok a fiatalokat, hogy bekapcsolódjanak a táncba és a zenébe?
2: Egyértelműen az első az a közösség. Én úgy gondolom, hogy a közös táncnak, a közös éneklésnek, a közös zenének ma is tud lenni közösségformáló és közösség megtartó ereje. Szerintem egy jó csapathoz tartozni a mai fiatalok számára vonzó. Én is ilyen közegben nőttem fel, szóval gyerekkorom óta természetes része az életemnek a népzene, a néptánc, a népi kultúra, és nem utolsó sorban pedig nekem mindig ez volt a legfőbb szórakozási forma is. Talán ezt látom.
1: Ugye nemrég rendeztétek meg ti a Méra Világzenei Csűrfesztivált, és ott is nagyon látszott, hogy a szervező közösségnek is mennyire nagy az összetartó ereje, mennyire lelkesen készítettétek fel a tánccsoportot, valamint ti is mennyire lelkesen voltatok végig jelen ezen az eseményen, együtt szórakoztatok, együtt dolgoztatok. Ez nagyon jól látszott, és nagyon jó volt ezt látni, megtapasztalni résztvevőként is. És ennek apropóján szeretném megkérdezni, hogy mit jelent a mérai közösségnek, hogy évről évre itt rendezitek meg a Világzenei Csűrfesztivált?
2: Hát igen, szerintem a mérai közösség és a mérai fesztiválozók nagyon jó összhangban tudnak lenni, meg persze a szervezők, mert a kérdésre talán a méraiak tudnának a legőszintébben válaszolni. Hát szerintem az idei fesztivál különösen sokat jelentett a számunkra, a mérai közösség számára, mert nagy öröm volt, hogy hazahozhattuk a Méra Cifra Lelkek című előadásunkat, amelyet ugye a mérai csűrszínpadon bemutathattunk a kolozsvári opera után. Az előadásban hát körülbelül 75 helyi gyerek és fiatal vett részt, ami úgy önmagában szerintem egy nagyon felemelő élmény volt az egész közösség számára.
1: A közönség számára is nagyon felemelő volt, mondhatom.
2: Megörülök.
1: Nagyon-nagyon szép volt látni. Mit gondolsz, mi az, amit a fesztivál a helyieknek ad, és mit visznek haza belőle a látogatók?
2: Ó, hát ez nehéz kérdés. Amúgy a férjem szokta mondani nagyon gyakran, hogy a világot megmutatni Kalotaszegnek, és Kalotaszeget a világnak. Szerintem ez egy nagyon jó motto. Nagyon jól összefoglalja a fesztivál lényegét. Lényegében azt jelenti, hogy a helyiek vagy a környékbeliek betekintést nyerhetnek más kultúrákba, a látogatók pedig megismerhetik Kalotaszeg gazdag hagyományait, és talán mondhatom, hogy élő népi kultúráját.
1: Ha már az élő népi kultúráról van szó, mit gondolsz, hogy mennyire élnek ma is a mérai népzenei és néptáncos hagyományok nálatok a mindennapokban?
2: Hát célunk és egyben hivatásunk is az, hogy ezeket a hagyományokat a mai kor igényeihez alkalmazva, alakítva tovább éltessük. Jelenleg mintegy 130 gyerek és fiatal táncol Mérában, ami önmagában is jól mutatja, hogy egy aktív élőközösségről beszélünk. A heti rendszerességű táncpróbák mellett minden hónapban tartunk táncházakat, kézműves foglalkozásokat, nyáron tánctáborokat szervezünk, ahol a népzene, a néptánc mellett a résztvevők kipróbálhatják a szövést, bútorfestést, gyöngyözést, viseletkészítést, hát is még hosszan sorolhatnám.
1: És mit gondolsz, hogy mennyire változott a mérai tánc és zenei élet az elmúlt években, és mi az, ami ugyanaz maradt?
2: Én az elmúlt 5 évre tudok igazán visszatekinteni, mióta táncot tanítok. Ez idő alatt a tánccsoport folyamatosan gyarapodott. Az előbb említett nagyszabású előadásunk is fontos mérföldkő volt a közösségünk életében, de a zenei életben is szintén pozitív változások történtek. Az adatközlő zenészek mellett egyre több fiatal muzsikus is megjelent, és sokan vannak, akik így a tánc mellett valamilyen hangszeren is játszanak.
1: És végül egy utolsó lezáró kérdés. Ha valaki a fesztiválon kedvet kapott a néptánchoz vagy a népzenéhez, biztosan, hogy volt ilyen, ahogy én láttam, hogyan tudja elkezdeni? Van erre esetleg lehetőség Mérában is nálatok?
2: Természetesen a fesztivál ideje alatt például minden délután kezdő néptáncoktatást tartunk élő zenére, ahol Bortás Barnabással segítünk ebben, segítünk elsajátítani az alapokat, az alaplépéseket, és így az érdeklődők, a résztvevők az esti táncházban akár már bátran csatlakozhatnak.

0: Az elmúlt percekben interjút hallhattak András Varga Katalinnal, valamint meghallgathatták a Magyar Vanda Kecskeméti Kaszárnya című dalát. A fesztivál egyik kiemelt fellépője a Steng zenekar volt, akik az autentikus népzenét szólaltatják meg energikusan. A nemzetközi felállású formáció tagjait, Szabó Marcelt, Magyar Somát és Kónya Elődöt Palkó Hanna kérdezte.
1: Miért különleges a ti zenekarotok más zenekarokhoz képest?
2: Hát azt nem tudom, hogy különlegesebb-e bármelyik másik zenekarnál, de az biztos, hogy egy elég szedett-vedett társaság vagyunk. Négyen vagyunk négy különböző országból. Kónya Előd az egyik primásunk, aki Erdélyből, Romániából származik. Magyar Soma a másik primásunk, aki az USA-ban született, aztán átköltözött Kanadába, és 3 éve van Budapesten. Juhász Sándor a bőgősünk és mindenesünk, aki Szlovákiából, Felvidékről van. Én vagyok az egyetlen kis magyarországi, Szabó Marci vagyok, és hát Budapest hozott minket össze. Sándorral mi kollégák voltunk a Nemzeti Táncegyüttesben, Előd 4 éve van Budapesten, és szerencsére elég korán találkoztunk, és elkezdtünk együtt muzsikálni. Soma a legfiatalabb tagja a zenekarnak, mind a találkozás szempontjából, mind pedig korosztályban, akivel körülbelül 1,5 éve muzsikálunk együtt. De Budapest az, ami összehozott bennünket.
1: Tehát a zenekarotok jellemzője az ugye a sokszínűség, ahogy elhangzott, mivel a tagjai több országból érkeztek. Mit gondolsz, Soma, hogy mit ad ez hozzá a közös zenéléshez?
3: Hát ugye, hogy 6 hónapja ismertük meg egymást, vagyis én hozzácsatlakoztam. Ez így nagyon érdekes, mert a táncház mozgalomban mi más körökbe mozogtunk, más zenéket ismertünk, hallgattunk, és hogy amikor így összejöttünk, mindenki tudta hozni, amit tudott, és meg lehetett tanítani egymásnak, amit szeretünk, és így nagyon bővült a tudásunk, és így ez nagyon, nagyon jó, és szerintem ritka dolog. Legtöbb zenekar így együtt nőnek fel, vagy csak egy ember hozza az ötleteket, és így tök jó, hogy én is tudtam mutatni nekik, ilyen küldeni át gyűjtéseket, és ők is nekem. És ugye a repertoárt nagyon bővítettük.
1: Marci, hogy érzitek magatokat itt a Méra Világzenei Csűrfesztiválon?
2: Nekem személy szerint Méra a legszorosabb kapcsolódási pontom Erdélye. Meg szerintem a zenekarnak a, talán mindenki nevébe beszélhetek, a legfontosabb tájegység az Kalotaszeg. Ezen belül Mérában vannak nagyon jó barátaink, nagyon jó kapcsolataink, többek közt Varga Zoltán a fesztivál szervezőjével. Budapestre is gyakran járnak, van egy baráti társaságunk Pesten, akiknek a fele mérai vagy párciumi Erdélyből, tehát elég vegyes. Most nyáron például a nyárszói táborban gyakorlatilag, hát Somát leszámítva, ő járta Erdélyt 2 hónapig, de rajta kívül mindenki ott volt ebből a társaságból. Úgyhogy mi ide azt mondhatom, hogy hazajárunk félig meddig.
1: Előd. A Méra Világzenei Csűrfesztivál közönsége nagyon nyitott a népzenére, ezt valószínűleg ti is érzékeltétek, mert nagyon lelkes volt a közönség. Mit jelent nektek az, hogy itt léphettek fel, mint művészek?
4: Hát, amint Marci is mondta, Marcinak is, Sándornak is, meg igazából az összes zenekari tagnak elég szoros kapcsolatai vannak méraiakkal, vagy kalodaszegiekkel, és igazából én talán legelőször, amikor bekerültem mondjuk így kamaszfejjel a táncház mozgalomba, akkor a kalodaszegiekkel ismerkedtem meg legelőször, úgyhogy én személy szerint már nagyon vártam, hogy egyszer mondjuk mérai zenét játszhassunk Mérában, de szerintem ezzel a zenekar összes tagja így van, mert a mérai az különös kedvencünk, de egyébként ez picit szerintem véletlenszerű is, hogy négy különböző helyről egymásra találtunk, de igazából nagyon sok olyan zene van, ami nem tudjuk, hogy miért, de ugyanazt tetszik nekünk. Szóval visszatérve a kérdésre, igazából nekem is ez egy ilyen második erdélyi otthonom,

0: Úgyhogy én szerintem a mérajak és köztünk is, remélem, hogy ezáltal még inkább megerősödött ez a kapcsolat.
1: Van-e olyan tájegység vagy dallamvilág, amely különösen közel áll a zenekarhoz, és a koncerten is hallhat belőle a közönség?
0: Hát igen, amint már szerintem többször is említettem, Méra az egyik legnagyobb kedvencünk. Ezen belül is Antal Ferenc öreg árusnak a zenéje. És most úgy adódott, hogy például egy olyan gyűjtésről is játszottunk dallamokat, ugyanazon a helyen, ahol ezt a gyűjtést ezelőtt 70 évvel vagy 60 évvel megrendezték, és nekem ez elég megható élmény volt. De a Mérain kívül amúgy nekem személy szerint a Magyar Lapádi, Magyar Becei zenék azok is kedvenceim, nekem azok otthoni zenék. De az egyéb közös kedvenceinkhez tartozik például a Száscsávási zene, Gömöri, Vággaromközi zene, Nagysajói, azt nagyon szeretjük, Budatelki, Péterlaki. Úgyhogy nagyjából ezeket a zenéket szeretjük. Erdély és igazából Felvidék is, nem csak Sándor miatt, hanem tudtom szerint Marci is nagyon sokat járt Felvidékre zenélni, még mielőtt megalapítottuk volna a zenekarunkat. Úgyhogy igazából igen, ezek a nagy kedvenceink egyelőre.
1: Soma, akkor most átadom neked a mikrofont, te mit szólsz ehhez a kérdéshez?
2: Hát valóban igaz, amit előtt mondott, ezek a kedvenceink, de az a jó, hogy olyan körökben mozgunk, hogy mindig tudunk hallani egy másfajta zenét, vagy hallgatok egy másik gyűjtést, mert hogy tényleg szeretjük ezt, és akarunk tanulni mindig többet. És hogy például egy ilyen koncerten is, akár az, hogy egy Budatelkit játszottunk. Volt sok fiatal zenész a közönségbe, és lehet, hogy most emiatt bele fognak szeretni a Budatelkibe, és kb. Ilyen szokott lenni. Én is egy pár éve a táncháztalálkozóba, az arénába Budapesten hallottam először a Budatelki zenét, és azóta beleszerettem, és hogy ez ilyen nagyon szép dolog, hogy lehet hallani koncertben, és így beleszeretni több primás játékában is, hogy nem ragaszkodunk ezekhez a tájegységekhez.
1: És egy utolsó lezáró kérdés, mit reméltek, milyen élménnyel mennek majd haza azok, akik először hallják a Steng zenekart a Csűrfesztiválon?
3: A zenekarból ketten vagyunk táncosok, de szerintem Soma és Előd nevében is mondhatom, hogy táncos fejjel gondolkodnak, mikor zenélnek, szóval a zenekarunknak az a célja, hogy az emberek kedvet érezzenek ahhoz, hogy felálljanak táncolni. A zenekar nevében is a Steng energikus, erőteljes, dinamikust jelent, aminek megpróbálunk eleget tenni, és ez magában foglalja azt, hogy alapvetően mi tánc kíséretet muzsikálunk. Ez szép és jó, hogy vannak koncerteink, de alapvetően tánc kíséret vagyunk. Úgyhogy azt reméljük, hogy azok az emberek, akik meghallgatnak minket, valahogy ebből tudnak táplálkozni, és mondjuk kedvet éreznek, hogy ne csak üljenek egy padon, hanem felálljanak és táncoljanak.
4: Legyen és let's dance!

0: Az elmúlt percekben interjút hallhattak a Steng zenekarral, Palkó Hanna jó voltából, valamint a Csókolom zenekar karotaszegi legényesét hallhatták. Köszönöm Palkó Hannának a helyszíni interjúkat, önöknek pedig a figyelmet. Ez volt a vasárnapi beszélgetés a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválról. Hermán Dániel voltam, békesség Istentől!
1: Vasárnapi beszélgetés.
2: Vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk, amelyet Hermán Dániel szerkesztett. A 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30 és augusztus 2-a között zajlott. A mai rovatban kiderült, milyen volt az idei fesztivál hangulat, milyen programokkal várta az érdeklődőket a zenei és kulturális esemény.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat augusztus 23-án vasárnap déli műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. A példabeszédek könyve 4. fejezetének 18. versével köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. A következő percekben felcsendül a jó hír a mai napra kiválasztott két igét, Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Nem szomjaznak, amíg a pusztán át vezeti őket az Úr. A kősziklából vizet fakaszt nekik. Ézsaiás próféta könyve 48. részének 21. verse.

0: aki inni ad nektek egy pohár vizet azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, hogy el nem marad a jutalma. Márk írása szerinti Szent Evangélium, 9. részének 41. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Versovatunk következik, amelyben ma Ady Endre Jóságsíró vágya című költeményét hallgatjuk meg.

Ady Endre, jóságsíró vágya. Meleg karokban melegedni, falni suttogó, drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni. Buzgóságban sosem lohadni, semmit se kérni, el sem

venni, nagy hűséggel mindent szeretni. Milyen jó volna mindig adni, még az álmokat se hazudni, mégis véghitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak. Milyen jó volna áldni tudni, meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni.

0: A továbbiakban zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugározzuk. Korlátlan bőségben tetszés szerint kóstolgathatnak kedves hallgatóink azokból a zeneművekből, amelyeket szerzőik kedvenc fogásai közé helyezett el a zenélőköntös pultján a szerkesztő Nagy Ibolya.
1: Zenélőköntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Petrás Gabriella gasztronómiai újságírónő, levelezésük és naplóik tanulmányozása, valamint a kortársak és barátok visszaemlékezései alapján több zeneszerző kedvenc fogásait azonosította, amelyek mellé mai műsorunkban egy-egy kompozíciójukat is kínáljuk kóstolásra kedves hallgatóink számára. Johann Sebastian Bach szerette a füstölt sonkát, a szardíniát, a csukahalat, a marhahúst, a sült bárányt, a spenótot és a zöld borsót. Kedvelte a kandírozott citromszeleteket, és nagy kávé imádó volt, amiről a

Elhangzott Bach kávékantátájából az Ei, wie schmeckt der Kaffee süße kezdetű ária Emma Kirkby előadásában. Közreműködött az Academy of Ancient Music zenei vezető Christopher Hogwood. ABC sorrendben haladva Bartók Béla kedvence egy családi recept szerint készült diós kalács volt. Amerikában, Los Angelesben megkedvelt az avokádót és a Waldorf salátát is, ami almából, zöld salátából, cellerből, ananászból, nyers paradicsomból és majonézből állt.

Zemplini Kornél előadásában hallottuk a Gyermekeknek ciklus 15. darabját. Ludwig van Beethoven a tojásban gazdag erőlevest és a parmezános makaronit szerette. A húsoknak nem volt nagy rajongója, a halakat viszont szerette. Egyik kedvence a sárga tőkehal volt burgonyával.

Beethoven hat ekoszerzet Wilhelm Kempf előadásában hallottuk. Frédéric Chopin következik, akinek kedvence a zrazi nevű lengyel étel volt. A tojásos, zöldséges töltelékkel gazdagított marhahúsnál csak a zenét szerette jobban a szerző, írja Petrás Gabriella.

Chopin 19-es számú S-dur prelüdjét Ivo Pogorelich előadásában hallottuk. Kodály Zoltán a tojásos lecsóért volt oda, a hagymát szalonnán megpirította, majd szeletelt paprikát és paradicsomot dobott rá, besűrítette tojással és krumplis gombóccal fogyasztotta. A pulyka mellett kapros paprikás mártással és zöldséges rizssel kedvelte.

Zempléni Kornél előadásában hangzott el Kodály Zoltán Székelykeserves című zongoradarabja. Liszt Ferenc az egyik legegyszerűbb étel a rántotta mellett tette le a voksát, bármikor képes volt megenni belőle egy jókora adagot. Favoritjai közé tartozott a mandulás bundába csomagolt pulyka mell, amit reszelt sajttal koronázott meg.

Liszt Desdur transzcendenset ügyének első változatát hallottuk William Wolfram előadásában. Wolfgang Amadeus Mozart kedvenc étele a sült kappan és a fácán sült volt. Kedvelte a májgombóclevest, a rákot és a marhanyelvet, de a káposztát és a galambot is.

az Ibolya, vagyis a Das Veilchen című dalt Elisabeth Schwarzkopf adta elő, zongorán kísért Walter Gieseking. Giacomo Puccini diákként minestronéval, azaz levessel töltötte meg korgó gyomrát, mert másra nem volt pénze. Amikor aztán már nem kellett spórolnia, sült fácánt, fogolyhúst és angolnás tésztát falatozott, a fokhagymáért pedig továbbra is rajongott. Luciano Pavarotti előadásában hallgatjuk meg a Nessun Dorma kezdetű áriát, utolsó, befejezetlen operájából, a Turandotból. Az 1994-es három tenorkoncerten vezényel Zubin Méta.

Verdi a parmai szakácsművészet nagy rajongója volt, és a főzéshez saját zöldségeit használta. Kedvenc levese a tarhonyás krumpli leves volt, amit pirított szalonnával, hagymával és sajttal készített. Imádta a parmai sonkát, de szerette a szószokat és az édességeket is, amilyen a mandulás gyümölcskenyér, azaz a panettone. A Traviata című opera Bordalát az első felvonásból Luciano Pavarotti és Joel Sutherland adja elő. A londoni opera kórusát és a nemzeti filharmonikusok zenekarát Richard Bonynge vezényli.

0: Verdi brindizijével emeltük kocintásra poharainkat a műsorban felsorolt finomságok leöblítésére. A zenélőköntös mai kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk. Korlátlan bőségben tetszés szerint kóstolgathattak kedves hallgatóink azokból a zeneművekből, amelyeket szerzőik kedvenc fogásai közé helyezett el a zenélőköntös pultján a szerkesztő Nagy Ibolya. A következő percekben a nap ájtata csendül fel.

Élmény a hangversenyen. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Pál apostol rómaiakhoz írt levele, 15. részének 7. verse. A mai áhítat szerzője, Sauermann M. Henrik, pécsi testvérünk.

Nemrégen egy nagyon színvonalas hangversenyen vettünk részt. A felhangzó, gyönyörű harmóniák feltételei talán analógia lehet a gyülekezeti közösségre nézve is. A zeneélvezet alapja egy jó kotta, amelyhez a zenekar tagjai, de a karmester is tartja magát. A zenekarban teljesen eltérő hangszereken játszó művészek összjátéka adja ezt a harmóniát. Úgy hallatják hangjukat, ahogyan a zeneszerző azt előírta, és ahogy a karmester azt vezényli. A közösség jó lelkületének alapját is azok az isteni törvények jelentik, amiket a Biblia ismertet velünk. A közösség minden tagja e kotta szerint, a kapott talentuma szerint játszik. Gondosan követi a kottát és a karmester intéseit. A szólistának már nagyobb a lehetősége az önálló játékra, de nagyobb a felelőssége is. Játékának hibái azonnal kiderülnek, nem bújhat el a tömegben. Végül a karmester meghajolva fogadta az ünneplést, a zenekar felé mutatva. Ezzel elismerve, hogy a zenekar nélkül értelmetlen lett volna a dirigálása. A gyülekezeti közösségben is akkor tudunk olyan harmóniához jutni, amely magunknak és környezetünknek is örömet okoz, ha mindnyájan azt a szerepet töltjük be, amelyet az Úr szánt nekünk. Ha egymásra és vezetőinkre tisztelettel és szeretettel figyelünk, eredményeinknek pedig együtt örülünk.

Imádkozzunk. Urunk, add, hogy a Szentlélek által neked tetsző és a külvilág számára vonzó harmóniában tudjunk szolgálni. Ámen. A Szentlélek összhangot teremt közöttünk. Üzenés Sauermann M. Henrik, pécsi testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a gyülekezetek harmonikus működéséért.

időt sugározzuk. Második óránkban meghallgatjuk a nap áítatát, amelyet kalendárium névnap köszöntő követ, valamint a pinteki lélek hanguló rovat. A homokora utolsó órájában irodalmi kincsek rovatunkat ismételjük meg. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak vasárnap déli műsorunkban. A példabeszédek könyve 4. fejezetének 18. versével búcsúzom, amely így hangzik. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro honlapon. Önök az elmúlt 3 órában Szabó Anitát hallották. Áldott vasárnapot kívánok minden kedves hallgatónak! Békesség Istentől! A viszonthallásra!

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy jelenvaló gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Az ő nevére térjen dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádió hallgatók, Isten tiszteletünk kezdetén a 281. énekünket énekeljük, a 281. ének első és harmadik verszakát. Az első verszak így kezdődik: néked éneklek, neved magasztalom.

Olvasom testvéreim Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a 12. rész 12-től 27-ig terjedő verseiben. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé keresztelkedtünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendelt el a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük, mert Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. A kegyelmes Isten tegye áldottá igéjét szívünkben, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi áldott gyümölcsöt teremjünk dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, igéje által, amikor így szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére, testvéreim, a 290. ének
első, ötödik, hetedik és nyolcadik versszakait énekeljük. A 290. ének első versszaka így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ.

Imádkozzunk, testvéreim! Teljes szívünkből adunk hálát neked, Urunk, azért, hogy te a te akaratodból létrehoztad a te egyházadat itt ezen a földön. Hiszük és valljuk, hogy ennek az egyháznak mi is élő tagjai vagyunk, és hitünk szerint szeretnénk mindörökké annak tagjai is maradni. Megvalljuk, Urunk, hogy néha meggyengül a hitünk a sok próba alatt. Ezért kérünk, segíts bennünket, adj új erőt és lelki megújulást, hogy tudjunk téged örömmel szolgálni a te egyházadban. Segíts bennünket abban, hogy tudjunk úgy szolgálni, hogy lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket, és érte téged dicsőítsenek mennyei atyánként. Mindig csodálatos alkalom, Urunk, és áldás az, hogy veled találkozhatunk a gyülekezet közösségében, ahol megélhetjük hitünket. Legyen a te áldásod ezen a mai alkalmon is. Legyen a te áldásod mindazon, ami a te egyházadban történik. Add, Urunk, hogy örömmel és hálás szívvel tudjuk ünnepelni a vasárnapot, ünnepelni a mindennapokat, de az örömteli hétköznapi alkalmak mellett add, Urunk, hogy tudjuk hálás szívvel elfogadni a nehezebb időszakokat is. Segíts, Urunk, hallgatni a te igédet, és alázatos szívvel fogadni a te tanításodat. Imádkozunk egyházunk naponkénti megtisztulásáért. Add, hogy ne szóljon a te egyházadban a Szentírástól idegen tanítás. Segíts, hogy a szeretet erejével akarjuk megvalósítani a jót a te szent neved dicsőségére. Kérünk, Urunk, hogy életünk példamutatása által azok, akik még nem találták meg a te templomaid ajtaját, vágyakozó szívvel találják meg azt. Áld meg egyházunk elöljáróit, mindazok szolgálatát, akiket megbíztál és elhívtál a te szolgálatodba. Áld meg a te választott népedet. Áld meg a te keresztény egyházadat, Urunk. Áld meg ebben az egyházban mindannyiunk életét és szolgálatát. Áld meg családjainkat, szeretteinket. Áld meg a betegeket, az egyedülállókat és a családosokat, az ifjakat és az időseket, az örvendezőket és a szomorkodókat, az ünneplőket és a gyászolókat. Szent fiad által kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Testvéreim, Isten igéjének meghallgatására készülve a 64. Zsoltár 5. és 6. versszakát énekeljük. A 64. Zsoltár 5. versszaka így kezdődik, és nagy félelemmel mindenek hirdetik az Isten dolgát.

Úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a harmadik rész 6-tól 17-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk Isten, felolvasom a megnevezett ige helyről, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből, a harmadik rész 6-tól 17-ig terjedő verseiből. Testvéreimet arra kérem, hogy az igét figyelemmel és keresztényekhez illő alázattal hallgassuk. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az se számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építő mester, alapot vetettem, de más épít reá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít reá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? És az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten. Mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Testvéreim, mindannyian tudjuk, hogy mennyire hasznosak és fontosak a képek és a szimbólumok, hisz ezek által sokféle üzenetnek az értelmét sokkal jobban meg tudjuk érteni, vagy meg tudjuk értetni másokkal. Pál apostol, amikor a gyülekezetről beszél, a keresztény közösség lényegéről, akkor két képet használ. Egyfelől a szántóföldnek a képét, másfelől pedig az Isten épületének, az Isten építményének, az Isten templomának a képét. És a szántóföldre vonatkozó kijelentéseiből Pálnak megtudhatjuk azt, hogy miközben Apollóssal, a munkatársával neki személyesen semmilyen konfliktusa nincs, mégis Pál apostol fontosnak tartja kihangsúlyozni azt, hogy a korintusi gyülekezetben, a korintusi szántóföldben, mondjuk így, ő végezte a plántálást, az ültetést. Vagyis ez azt jelenti, hogy Pál apostol volt az, akinek a nevéhez fűződik a korintusi közösség, keresztény közösség megalapítása. Ő volt az elindítója a Korintusban zajló gyülekezeti szolgálatnak és munkának. Ugyanakkor azt is olvassuk ebben a levélben, hogy Pál apostol elismeri, hogy Apollós is hozzájárult hathatósan a közösség formálódásához, a közösségnek a növekedéséhez. Így fogalmaz Pál, az egyik plantált, a másik öntözött. Na most érdemes föltenni a kérdést, kinek a munkája fontosabb? Ha csak a hétköznapi életre vonatkoztatjuk, akkor is érdemes föltenni a kérdést. Amikor egy zamatos gyümölcsöt leszedünk, legyen az egy paradicsom, mert az most érik, ugye?
akkor azon kell vitatkozni, hogy ki volt, aki öntözte, vagy ki volt, aki azt a kis palántát elültette? Kinek a munkája hasznosabb és értékesebb? Ezen kell vitatkozni, vagy annak kell örülni, hogy beérett a gyümölcs? Pál apostol azt mondja, hogy sem a plántáló, sem az öntöző nem fontos, hanem az fontos, aki a növekedést adja. A gyülekezetben a növekedés pedig mindig az Istentől jön. És ezt jó nekünk kihangsúlyozni, sokszor a szószékről is, és jó nekünk tudatosítani ige hallgatóként, hisz nagyon nagy lehet a kísértése annak akár, hogy lelkészekként úgy gondoljuk, hogy a mi munkánk eredményességétől függ a gyülekezetnek az épülése. És nagyon fontos ezt tudatosítani ige hallgatóként is, mert elragadtathatjuk magunkat, és azt gondolhatjuk, hogy mi olyan jól végezzük a szolgálatunkat egy közösségben, hogy ennek eredménye mindenfajta lelki növekedés. Pál apostol azt mondja, munkálkodni kell, plántálni kell, öntözni kell, fontos, fontos ez. De a növekedést az Isten adja, és minden szolgálatnak a középpontjában ez áll, hogy az Isten adja az építést és a növekedést. Vajon miért fontos Pál apostolnak mindezt kihangsúlyoznia? Talán egyrészt azért, mert a háttérben ott lehetett a korintusi közösségben egyfajta feszültség, egyfajta rivalizálás, és ez a gyülekezeten belül abból alakult ki, hogy vélhetően néhányan a gyülekezet tagjai közül kitalálták azt, hogy felsorakoznak a számukra kedvesebb tanító mögé. Ismerjük a mondást, ugye? Kinek a pap, kinek a papné. De hát ezt nem arra vonatkoztatjuk, hogy van, akinek a pap tetszik, és van, akinek a papné tetszik, hanem ezt arra vonatkoztatjuk, hogy egy emberi közösségben van, akinek egyik vagy másik vezető talán jobban tetszik. És nagy kísértése lehet egy közösségnek, ahol mondjuk több vezető van, az, hogy egyik mögé úgy sorakozunk fel, hogy szembeállítjuk magunkat a másikkal. Pál apostol azt mondja, hogy az önmagában nem gond, hogy van akinek egyik, vagy van akinek a másik, ige hirdető tetszik. A gond az, amikor ezzel együtt jár egymásnak a lebecsmérlése. Amikor együtt jár az, hogy egy közösségen belül lenézzük egymást, amikor kialakulnak pártok, vagy pártoskodások egy gyülekezeten belül. Amikor ebből fakadóan konfliktusok jönnek létre. Márpedig valószínűleg a korintusi gyülekezetben ilyenfajta konfliktusok jöhettek létre, mert a konfliktusok eredményeként némelyek így szóltak, én a Pálé vagyok, mások pedig ezt mondták, én az Apollósé vagyok. Tényleg? Ki lehet ezt mondani, hogy én egyiké vagy a másiké vagyok? Vagy inkább azt kellene kimondani, hogy én is, és Pál is, és te is, meg mindannyian az Istené vagyunk, a Krisztusé. Ezért hangsúlyozza Pál apostol, hogy mi együtt, mindnyájan Istennek a munkatársai vagyunk. Istennek a munkatársai. És hogyha így tekintünk egymásra, egy közösségen belül, ha így tekint például egy lelkész a kántor szolgálatára, ha így tekint egy lelkipásztor a presbiteri szolgálatra, ha így tekintünk az ifjúsági munkára, a gyerekmunkára, a nőszövetségi munkára, így tekintünk minden szolgálati területre, hogy mi egymásnak a munkatársai vagyunk, akkor azt mondhatjuk el, hogy mi mindnyájon akkor az Istenéi vagyunk. Mert ugyanannak a munkaadónak a szolgálatában állunk. Az apostol több választ is megfogalmaz arra nézve, hogy miért áldatlan állapot, amikor egy konfliktus alakul ki egy közösségen belül. És itt azt mondja, azért áldatlan állapot ez, mert akkor
Nem tudunk arra az Istenre tekinteni, aki a növekedést adja. Akkor annyira el vagyunk foglalva az egymással való viszálykodással, hogy nem tudunk odafigyelni arra, aki felülről az ő áldását akarja adni reánk, akinek a létezésünket köszönhetjük. Egy cél szolgálunk, egy közösségen belül. És itt, hogyha magunk gyülekezetére vonatkoztatjuk, vagy hogyha az ige hallgatók, akik a rádión keresztül hallgatják a mai istentiszteletet, vagy azok, akik akár majd később Facebookon fogják meghallgatni, akkor azt mondhatjuk, hogy a magunk helyén, függetlenül attól, hogy melyik gyülekezethez tartozunk, minden szolgálati területe egy közösségnek, egy gyülekezetnek az Isten tulajdona. Minden szolgálattevő az isteni. A 12 kolozsvári református gyülekezet, de más felekezetű gyülekezetek, az országban lévő sok-sok keresztény egyház, a világ népe keresztény egyháza, mind-mind az Isten tulajdona. Az alap Krisztus. A gyülekezetépítés pedig nem más, mint az alapra helyezett munkálkodás, állandó felépítményen való munkálkodás. Az alapot nem mi vetjük. Az alapot nem mi találtuk ki, az alapot Isten helyezte el Krisztusban. Mi csak erre az alapra építünk a magunk helyén, a magunk idejében. Az építkezés, testvéreim, is a gyülekezet, a közösség építése azért öröm, mert egy mennyei tervrajz alapján építünk. Az Isten tervrajza alapján építkezünk. Nyilván mi is dolgozunk, sikereket érünk el, csalódunk, aztán újra neki fogunk sokszor, kockázatot vállalunk, átjárja a szívünket sokszor a bizonytalanság, hogy tényleg jó alapra építünk-e. De mindig, testvéreim, az örömöt az adja egy közösségen belül, hogy van egy mennyei tervrajz, és mi ez alapján építkezünk. Úgy, ahogy ennek a gyülekezetnek, a gyülekezeti otthonnak, ennek a templomnak az építkezésekor volt egy tervrajz, aminek az alapján kellett ezt a szép építményt összehozni. Ugyanúgy Isten egyházának is van egy mennyei tervrajza. És ez Isten elkészítette már a világ teremtésekor, és mi nem teszünk mást, mint ez alapján, a tervrajz alapján igyekszünk építeni, szolgálni. Az egy test tagjaiként különböző szolgálati területeket vállalva. Egy építkezésen ugye ott mindig sok ember nyüzsög. Egymás keze alá dolgozunk, és mindenkinek megvan a maga részfeladata. Amikor készültem erre a mai igehirdetésre, akkor eszembe jutott ezzel a monostori gyülekezettel való első találkozásom. Ez valamikor 1998-ban lehetett, másodéves teológus voltam, és annak idején az évfolyam felelős professzorunk azt mondta, hogy szükség van néhány jó, kemény kötésű fog meg fiatal emberre, aki följön a monostorra, mert le kell rakni egy nagy teherautónyi cserepet, meg valamilyen téglát. Mi igazából, bevallom őszintén, nem tudtuk, hogy pontosan hol van a monostor, nem kolozsvári vagyok. Mondták, hogy föl kell ülni a 6-os buszra és trolibuszra, és akkor ide följöhetünk. És akkor följöttünk, körülbelül 20-an, egymás keze alá dolgoztunk. Adtuk kézről kézre, és bizonyára sokan itt lehettek a most jelenlévő gyülekezeti tagok közül is. Adtuk kézről kézre a cserepet, a téglát, és akkor így raktuk le azt a teherautónyi építőanyagot. De hogyha egy valaki kiállt volna a sorból, akkor már nem ment volna úgy a munka, nem? Akkor már kellett volna lépni egyet, kettőt, hármat, hogy úgy adjuk tovább. És én pont ezen gondolkodtam, amikor az igehirdetésre készültem, hogy amikor valaki kilép egy szolgálatból, amikor azt mondja, hogy ó, hát rám nincs szükség mindig ugyanazt a munkát végezni, nélkülem is megvannak, akkor tulajdonképpen ez nem így van.
Mert amikor valaki kilép a sorból, amikor valaki nem vállalja a rá vonatkozó részfeladatot, akkor ezzel megnehezíti a másiknak a szolgálatát is. Az egyházban igen, együttműködő embereknek kell együtt szolgálnia, szorgoskodnia. Hogy épülhet, testvérem, egy olyan közösség, egy olyan gyülekezet, ahol egy valaki küszködik, és a többi nézi? Ugye néha megkísért bennünket ennek a lehetősége, hogy ülünk a templomban, vagy ülünk otthon, megnézzük közelről, itt legalább ember közelben, még a végén még kezet is fogunk egymással, de úgy megnézzük a papot, vagy távolabbról kényelmesen otthon a székünkben ülve, közben kávézgatva, vagy az ebédet főzve meghallgatjuk a papot, bekapcsoljuk a rádiót, meghallgatjuk, már csak a hangját halljuk, nem is látjuk, hogy ki beszél. De azt mondjuk, hát nem a mi feladatunk ennek a közösségnek a részeként élni. Örüljön egyáltalán a pap, hogy elmentünk a templomba, és nem az üres falaknak prédikált. Testvéreim, nem egy elfuserált építkezés ez? Ahol egy valaki dolgozik, a többi meg nézi, dicséri, vagy bírálja, dirigálja, vagy elégedetlenkedik, ha éppen nem tetszik, amit a pap mondott. Vagy ha szerintem nem jól épül a ház. Azt mondja Pál apostol, ez nem építkezés. Az építkezés az, amelyben a Krisztus tagjai a maguk feladatát elvégzik, amelyben nem mondja az egyik a másiknak, hogy rád nincs szükség. Amelyben együtt, egy fundamentumra építünk, egy Krisztus alapra építünk mindnyájan. És Pál apostol a továbbiakban azt mondja, hogy az nem mindegy, hogy miből építkezünk. Értékes építőanyaggal és tűzben megmaradó kövekből, aranyból, ezüstből, vagy szénából, fából építünk-e. És itt Pál apostol, amikor ezeket a különböző építőanyagokat használja föl képként, szimbólumként, akkor úgy gondolom egyrészt arra akarja fölhívni a figyelmünket, hogy nem mindegy, hogy mulandó, vagy maradandó anyagból építünk-e. Nem mindegy, hogy mulandó emberi bölcsességek és vélemények szerint építünk, vagy az egyház alapjához méltóan építünk. Nem mindegy az, hogy másokkal szemben építünk mi válaszfalakat, vagy együtt építünk egy lelki templomot, amelyben nem arra tekintünk, hogy mi választ el bennünket felekezetekként egymástól, amelyben nem arra figyelünk, hogy mi választ el minket, középgenerációt vagy idősebb generációt, a mai alfa vagy béta generációtól, hanem arra tekintünk, hogy van egy krisztusi alap, és nekünk erre kell építeni mindnyájan. Pál apostol így szemlélteti a szorgoskodásunkat. Van, aki aranyat, ezüstöt, drága követ, és van, aki szénát, szalmát épít a Krisztus alapjára. Nem mindegy, hogy az alapra mit építünk. Ez sem mindegy. Mert lehet jót, segítő, élvezhetőt, értékeset, vagy lehet hiába valóságosat, fölöslegeset, értéktelent építeni. És azt mondja Pál, hogy a tetteinkről az idő dönt. Az idő mondja meg, hogy értékes volt-e, maradandó volt-e, amit építettünk. Nem az ember, nem az emberek, akik esetleg mondhatnak ítéletet vagy dicséretet, hanem az idő és az idő ura. És itt ezen a ponton egy kicsit úgy, mintha tágulna a látótér és a horizont. Egyedül Isten az, aki ott áll mindennek a végén. És olyan jó testvérem, hogyha tudatosítjuk magunkban ezt. Hogy az Isten áll mindennek a végén. Hogy ő az, aki ítéletet mond és mondhat. A tűzpróbának a képével szemlélteti Pál apostol az utolsó ítéletet, és amikor ezt a tűzpróbát halljuk, akkor egy kicsit megrettenünk. Egy kicsit a pokolnak a tüze, vagy a tisztító tűznek a rémsége jut eszünkbe. Valamilyen fajta művészi alkotások,
festmények, irodalmi művek, és mondhatjuk ezt is, hogy nem kevésbé a középkori egyház is megteremtette ennek a félelemnek az alapját. Pedig ebben az igében van egy vigasztaló üzenet is, nem csupán csak egy ilyen elrémítő üzenet. Az ítélet tüzének, a tisztító tűznek a képe lehet vigasztaló kép is, mert mit mond itt Pál apostol? Azt mondja, hogy azon a napon, az ítélet napján a tűz fogra megpróbálni az embereknek a munkáját. Megmarad az arany, az ezüst, a drágakő, és elég a fa, a széna és a szalma. Vagyis mit mond Pál? Hogy Isten a teljes igazságnak megfelelően fog majd ítéletet mondani a szolgálatunkról. Minden tévedés, minden előítélet, minden elfogultság ki van zárva, mert Isten igazságosan ítél, mert Isten mindent lát. És olyan jó testvéreim, hogy nekünk az Isten elé kell odaállni. Nem emberek előtt kell elszámolni az életünkkel, a szolgálatunkkal, hanem az Isten előtt. Az igaz bíró előtt. Elemészti a tűz azt, ami fölösleges, ami hiába való, mindazt, amit elrontottunk, és megmarad, ami értékes, amit krisztusi alapra építettünk, ami az Isten szemében értékes. Végső soron tehát az ítéletben mérettetik meg, hogy mivé váltunk. Minden szó, minden tett, minden, amit az egyházban, a Krisztus egyházában tettünk, mondtunk, minden cselekedet megmérettetik az ítélet napján. Minden motiváció világossá válik, és minden hozzáállásunk nyilvánvalóvá lesz. És azért lehet, testvéreim, vigasztaló az ítélet, mert Isten kezében van az ítélkezésnek a joga. És a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Isten nem csak ítél, hanem Isten kegyelmet is ad. És itt az ige most egy kicsit külön választja a szemét és a munkát, a művet. A tűz martaléka lesz mindaz, ami értéktelen, mindaz, ami fölösleges, mindaz, amit nem krisztusi alapra építettünk, de egy valaki megmarad. Ugye azt mondja itt Pál, az építő megmarad, de úgy menekül meg, mint aki a tűzön ment át. Egy valaki sértetlen marad, és ez nem más, mint a Krisztusban bízó ember, a Krisztusra építő ember, aki az ő szeretetének az alapjára épített. Mitől tűzálló egy építőanyag? Mitől lesz értékesebb egyik szolgálat, mint a másik szolgálat? Az igehirdetés eddigi részéből nyilvánvalóvá vált már számunkra az, hogy nem attól lesz értékes az egyik szolgálat, hogy mennyire látványos, mennyire tetszetős, mennyire szép, hanem sokkal inkább attól lesz értékes, hogy mennyire jön szívből, mennyire hiteles. A gyülekezet egyik legfontosabb szolgálata, úgy gondolom, az, hogy együtt tiszteljük az Istent. Talán nem is tudatosul bennünk, hogy az Isten tisztelet, ez a mai Isten tisztelet és a mindenkori Isten tisztelet mennyire fontos része az Isten iránti szolgálatunknak. Az, hogy itt vagyunk. Az, hogy elkészültünk, hogy eljöttünk. Vagy az, hogy egyáltalán bekapcsoljuk a rádiót, meghallgatjuk. Megnyitjuk a telefonunkon az igehirdetést, és meghallgatjuk. Ez is fontos. De nem azért, mert mi úgy döntöttünk, hogy ezt megtesszük, hanem azért, mert amikor mi ezt megtettük, akkor tulajdonképpen már az Isten előtte bennünket várt. Mielőtt mi ma ide jöttünk volna, az Isten már itt volt, és számított ránk. Számított arra, hogy egy közösségként ma hitvallást fogunk tenni. Számított az Isten arra, hogy eljövünk, és együtt fogunk énekelni. Olyan
öröm volt az elmúlt napokban a folkudvarban látni azt, hogy mennyi ember együtt táncol. Hát miért nem táncol mindenki otthon, a maga kis konyhájában, a párjával? Miért tartja fontosnak sok-sok ember azt, hogy egy közösségben együtt táncoljunk? Azért, mert annak más jellege van. Ott, a folkudvarban egyrészt megvalljuk azt, hogy számunkra fontos a hagyományainknak a tisztelete, számunkra fontos a népművészet, a hagyományainknak és a tradícióinknak a továbbvitele. Együtt vagyunk. Miért nem imádkozhatunk otthon is? Imádkozhatunk persze. Énekelhetünk otthon egyedül is. De amikor együtt vagyunk, testvéreim, akkor hitvallást teszünk arról, hogy a közösségi éneklésben, a közös imádságban, az egymásért mondott imádságban erő van. Mindennek középpontjában az Isten áll. A gyülekezet fontos hitvallása, életjele az, hogy az Isten tiszteleten együtt vagyunk. És ez azért is fontos, mert ezzel egy kicsit ellentmondunk annak az uralkodó korszellemnek is, miszerint ma már nem fontos a közösség. Figyeljük csak meg, hogy mennyiféle emberi törekvés arra irányul, hogy fölbomoljanak a közösségek. És talán érzékeljük is, hogy az elmúlt esztendőkben, mintha sok-sok közösség fölbomlott volna. Mintha már a baráti közösségek és kapcsolatok sem annyira szorosak lennének, mint ezelőtt. Nem beszélve a szülő-gyerek kapcsolatról és közösségről. Ma már nincs közös tévénézési élmény. Ma már mindenki a maga kis kütyüjén nézi a maga kis műsorát. Nincs közösségi élmény semmilyen szinten. Isten arra biztat és bátorít, hogy ne forduljunk magunkba, hanem forduljunk egymás felé. Azt hallottuk az igében, hogy nem mondhatja az egyik tag a másiknak, hogy rád nincs szükség, hogy te nem kell lesz, te nem vagy fontos. Ha egyik tag szenved, akkor vele együtt kell szenvednie valamennyinek. Ha egyik tag örül, vele együtt kell örülni valamennyinek. És úgyhogy így szétnézek ma a templomban, vannak olyanok, akik ma szenvednek és szomorkodnak. Mert azért jöttek el, mert az elmúlt héten egy édesanyja, egy nagymama koporsója mellett álltak, és fájdalom van a szívükben. Vagy van, aki most azért jött el, mert végre egy kicsit annyira meggyógyult, hogy járhat, és itt lehet, és együtt lehet. És van, aki messziről jött, és örül, hogy itt lehet, hogy visszatérhetett abba a közösségbe, ahonnan az élete a ifjúkora elindult. Ahányan vagyunk, annyiféle szándékkal és érzéssel jöttünk ide. És azt mondja ebben az igében Isten, hogy együtt kell szenvedni a szenvedőkkel, és együtt kell örülni az örülőkkel. És ezt nem tehetjük meg másként, csak imádságban. Amikor együtt érzünk a szenvedővel, a gyászolóval, és együtt mondunk hálát azért, aki örül. Itt átéljük, együtt éljük át, hogy mennyire fontos, hogy Isten igéje rávilágít életünknek egy-egy fájópontjára. Rámutat arra, hogy ő hogyan akar vezetni, hogyan akar építeni. Igen, testvéreim, a templomba járás egy fontos szolgálat. Misszió. Élő tanúságtétel az Isten mellett, melyel megvalljuk, hogy vele és egymással való közösségünk nélkülözhetetlen. Munkatársakról beszél itt Pál, és azt mondja, mi egymásnak munkatársai vagyunk. Ebben a világban nagyon sokszor nem munkatársak, hanem versenytársak élnek egymás mellett. Versenytársak, amelyek közül az egyik mindig ki akar tűnni, vagy ha az egyik kitűnik, akkor a másik mindig le akarja utánozni azt. Versenytársak, amelyben az emberek sokszor elvárják azt, hogy őket magasztalják. Versenytársak, amelyben nagyon sokszor
egyik ember bántja a másikat. Mi magyar népként híresek vagyunk erről. Annak idején a trianoni békediktátumkor azt mondták, hogy nem kell a magyar emberekkel foglalkozni, ők majd marakodni fognak egymás között is. Nem kell semmi rosszat tenni, ők majd tönkreteszik egymást. Azt mondja Isten, nem tekinthetünk versenytársakként, riválisakként egymásra. Mi egymásnak munkatársai vagyunk. És ez azt jelenti, testvéreim, hogy Isten aktív tagokként tekint reánk, amelyekben felelősséget tudunk vállalni egymásért, amelyben Isten számára fontos a mi erőnk, és olyan jó látni ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben azt, hogy mindenki a maga kis Istentől kapott lelki ajándékával talán hozzájárul a közösség építéséhez. Igen, és fontos az, aki tisztán tartja ezt a közösséget, ezt a helyet, ezt a közösségi teret. Fontos az, aki a közmunkájával segítkezik. Fontos az a fiatal, aki a gyerekekkel önkéntesen foglalkozik. Fontos az, az asszony testvérünk, aki mindig itt van, amikor önkéntes szolgálatára szükség van. Fontos az, akinek technikai érzéke van, és valamit meg tud javítani. Fontos az, akinek kapcsolatai vannak, és lehet, hogy kapcsolatai révén anyagiakkal tudja segíteni az egyházat. Fontosabb az egyik a másiknál? Nem. Mindenki a Krisztus testében egyformán fontos. Aki szívesen járul hozzá képességeivel a közösség építéséhez. Van, akinek ebben a közösségben bátorításra, és van, akinek lehet, hogy jó szándékú kritikára van szüksége. Aki a tettétől mindig el van ragadtatva, aki mindig önmagát akarja a középpontba állítani, annak lehet, hogy némelyikor kritikára vagy önkritikára van szükség. Aki bátortalan, annak viszont bátorításra. Aki bizonytalan, annak bátorításra van szüksége. És tudjátok, testvéreim, amikor egy építmény elkészül, akkor van mindig egy tervezőmérnök, és mindig van egy ellenmérnök. Ugye az ellenmérnök azt mindig leszokta mérni azt, hogy a tervek alapján épült-e minden. És ugye az ellenmérnök a végén ráteszi a pecsétjét, és azt mondja, hogy igen, ez a tervnek megfelelően készült el. És tudjátok, olyan jó, ugye Isten egyházában a tervezőmérnök is, és az ellenmérnök is ugyanaz. Ugyanaz az Isten. Ő megtervezi, megtervezte az ő egyházát, és a végső pecsétet szintén ő fogja rátenni. A közösségben, az egyházban Isten a gazda. Ő az, aki törődik a szántóföldel. És olyan jó, hogy nem csak az építés, építmény képét használja fel itt Pál, hanem azt mondja, hogy ti Istennek a szántóföldje vagytok. Mert a szántóföld az él. A szántóföldben élet van. Az egyházban hangzik az élő ige. Zajlik a vetés. Volt, aki plántált. Van, aki öntözzön. És reméljük, hisszük, kérjük, hogy a növekedést adja meg az Isten. Ámen. Válaszoljunk, testvéreim, az elhangzott ige üzenetére. Énekeljük a 421. énekünket, a 421. ének első, második és ötödik versszakát. Az első versszak így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.

Imádkozzunk, testvéreim! Urunk, ma a bűnbánattal valljuk meg neked, hogy nem vagyunk mindig jó építők. Sokszor nem látjuk az épület, a te egyházad struktúráját, alapját, amin szorgoskodnunk kellene. Vagy talán nem mindig jól építünk. Az is bűnbánattal tölt el bennünket, hogy sokszor a saját elképzeléseinket erőltetjük rá másokra. Így próbálunk formálni másokat a magunk elképzelése alapján, vagy így próbáljuk talán megváltoztatni azt a krisztusi alapot, amelyet te helyeztél el. Bocsáss meg, hogyha nem értékeljük a mások által elvégzett munkát, hanem mi akarjuk megítélni az elvégzett munka hasznosságát és minőségét. És ma megvalljuk neked kétségeinket is. Kétségeinket arra nézve, hogy vajon valóban épül-e a ház, a te házad, hasznos-e az általunk elvégzett munka? De Urunk, ma hálásak is vagyunk. Hálásak vagyunk az alapért, amit te adtál, és amit te már lefektettél. Amikor szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust küldted el engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy minden kemény fejűségünk ellenére áll a te egyházad. Igazi csodaként éljük meg, hogy munkánk ellenére nem omlik össze a lelki épület, és még mindig hívsz munkásokat a te szolgálatodba. És öröm számunkra az is, Urunk, amikor tudatosul bennünk, hogy a magunk családjában házastársaként, szülőként, a te egyházadban szolgálattevőként feladatunk és küldetésünk van. Ma köszönjük a hozzájárulást azokét, akik bölcs meglátásokkal segítik a munkánkat, a dolgos kezeket. Köszönjük, Urunk! Azokét, akiknek nem szegik kedvét a kudarcok, akik lelkesen teszik hozzá a saját részüket,

hozzá a te egyházadban, a munkához, a szolgálathoz. Kérünk, Urunk, áld meg azt a szolgálatot, amit a jövő héten kezdünk el, amikor sok-sok gyereket igyekszünk a te utad szerint tanítani, akiket igyekszünk szintén a te általad megjelölt alapra építeni, akiknek az életét és a szolgálatát igyekszünk mi úgy alakítani, ahogy azt a te ígéd által elvárod tőlünk. Imádkozunk a gyászolókért. Azért a családért, aki az elmúlt héten állt koporsó mellett, aki egy szerető, családjáért élő édes anyáért fohászkodik, akit elvettél, de akiknek 90 éve által sok-sok örömteli pillanatot is adtál. Áld meg az emlékezők életét, kötözd be a sebeiket, töröld be a könnyeiket. És imádkozunk azért a kedves asszony testvérünkért, aki itt van közösségünkben, és a 6 hónappal ezelőtt férjére emlékezik, akivel együtt van lélekben az ő leánya is, aki távol él ugyan, de édesanyjával együtt ma emlékezik. Emlékezik arra, hogy mindent neked köszönhet. Az életet, az áldást, az örömöt. De imádkozunk, Urunk, azért is, hogy tedd áldottá azokat az alkalmakat, amelyeken a jövő héten estéről estére készülhetünk a közös úrvacsora vételre, hisz bennünket az egy test, az egy keresztség és az egy asztal egyesít. Az egy asztal, amelynél megvalljuk azt, hogy mindnyájan megváltásra szoruló bűnös emberek vagyunk. Áld meg az ifjakat közösségünkben, akiket kirendelsz a szolgálat végzésére. Férfiakat és asszonyokat, időseket és ifjakat, egyedülállókat és családosokat. Áld meg, Urunk, a te lelked ereje által. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünk kéréseit, csendben imádkozzunk.

Áldott Isten, aki meghallgatja a csendes könyörgésünk szavát, és aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást testvéreink áldozatkész szeretetébe ajánljuk, emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki szegény életére tettünk azért, hogy mi általa meggazdagodjunk. Szomorúan emlékezünk ezen a héten eltemetett testvérünkre. Pénteken temettük, az aranyos gyéresi születésű 90. évében elhunyt özvegy Krisán Teodorné született újfalvi Mária Éva testvérnőnket. Elhunyt testvérünk leányai, unokái számára hirdetjük és emlékeztetjük őket az igére. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Akár éljünk, akár meghaljunk, az Úréi vagyunk. Hirdetjük testvéreinknek, hogy a következő héten minden este 6 órától itt a templomban bűnbánati istentiszteletet tartunk. Így készülünk az új kenyéri közös úrvacsoravételre. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, akkor az Úr Szent Asztalát megterítjük, és az úrvacsora ajándékait kiosztjuk. Az Úr Asztal megterítésére szánt adományaikat testvéreink az iratterjesztésnél adhatják át. Hívjuk és várjuk tehát testvéreinket minden este 6 órára, bűnbánati alkalmakra. Hétfőtől kezdődően péntek.

minden nap 10 óra és 14 óra között nyári vakációs gyerekhetet szervezünk, melyre szeretettel hívjuk az óvodás és iskolás korosztályú gyerekeket. Már több mint 50 gyerek jelentkezett be, de aki még nem jelentkezett be, azokat is szeretettel hívjuk és várjuk. Hozzá küldjék gyermekeiket, unokáikat ezekre a különleges alkalmakra. Készültünk az ifjakkal, nem csak új énekek tanításával várjuk a gyerekeket, hanem különféle meglepetésekkel, tevékenységekkel is. Emellett nyilván Isten igéje lesz a figyelem középpontjában. Az idei vakációs Bibliahétnek a témája ránk talál Krisztus. Ránk talál Krisztus betegségünkben, bajunkban, nyomorúságunkban, ránk talál életünk mindenféle helyzetében. Hirdetjük azt is, hogy szeptember 4-én, hát ez péntekhez egy hét, este 6 órától és 18 órától a kolozsvári Operettissimo együttes szabadtéri koncertjére kerül sor ismét a parókia udvarán. De a tavalyi évben volt már egy ilyen alkalom, kint a garázs előtti placon egy ilyen nyári rögtönzött szabadtéri színpadon az Operettissimo együttes igazi magyar operett részleteket fog majd előadni. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket erre az alkalomra. Ez egy ingyenes alkalom, jöjjenek minél többen, vegyünk részt ezen az alkalmon is. Hirdetjük azt is, hogy az iratterjesztésnél az üzenet legújabb számai megtalálhatók, és újabb evangéliumi könyvek megvásárolhatók. Kórus tagjainkat kérjük, hogy istentisztelet után egy nagyon rövid megbeszélésre maradjanak itt a templomban. Most pedig, mivel nemrégiben ünnepeltük a magyar államalapítás ünnepét, ezért hitvallástételre készülve a 346. énekünket, nemzeti imánkat énekeljük. Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel.

Testvéreim, együtt tegyünk vallást hitünkről a Heidelbergi KT első kérdés felelete alapján. Testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Amen. A kegyelmes Isten, aki örök dicsőségére hívott el minket fiában, Jézus Krisztusban, ő tegyen titeket erősekké, tökéletesekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a hatalom és dicsőség most és mind örökké. Amen.

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Istentől köszöntöm Önöket a vasárnapi beszélgetésben. Az én nevem Hermán Dániel, és mai adásunkban a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál legszebb pillanatait idézzük fel, jó zenékkel és Palkó Hanna helyszíni interjúival. Kezdésnek fogadják a Szász Csávási bandától a Mahalát.

0: július 30-ától augusztus 2-ig tartott a 11. Méra Világzenei Zsűrfesztivál. Következő összeállításunkban Kis Gabriella népi iparművésszel a kalotaszegi pártákról, Vince Pistuk a hunor táncossal a Mérai Cifra néptánc együttesről, valamint Balázs Botond önkéntessel a szervezésről beszélget Palkó Hanna.
1: Mi is pontosan a kalotaszegi párta, és miért olyan különleges?
2: Kalotaszegi pártát a leány a falvakban mindig konfirmálásra kapja. Ez a szüzesség jelképe és a fejét övező gyöngyös pánt gyakorlatilag. Miért különleges? Hát azért, mert gyakorlatilag ilyet máshol nem láthatunk. Ez a népművészetnek az egyik mesteri darabja. Gyönyörűen el van készítve, egy kiforrott, nagyon szép alkotás, és gyönyörűvé teszi a lányokat.
1: Honnan indult az ön érdeklődése a párták iránt? Az előadáson azt láttam, hogy nagyon nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel beszél a pártákról. Honnan indult ez?
2: Sok évig néptáncoltam, és a néptánc kapcsán elkerültem Kalotaszegre, mert hát Kalotaszeg egy olyan ikonikus tájegység, amit látni kell minden táncosnak, és akkor már én gyöngyöt fűztem otthon Magyarországon, és maga a gyöngy az, ami megragadott itt. Természetesen a viselet is és a tánc is, de maga a gyöngy kultúra egy olyan hatalmas tárházát mutatta meg akár a technikai tudásnak, akár a díszítménymódnak, akár a mintakincsnek, amire én azt gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Szakirodalmakban nem volt felelhető ez a kincs, ez a mintakincs, ezért én úgy gondoltam, hogy muszáj ezt felgyűjteni, és más érdeklődők számára is hozzáférhetővé tenni.
1: Mit tudhattak meg azok, akik ellátogattak erre az előadásra, így nagy vonalakban, és voltak-e olyan érdekességek is, amelyeket kevesen ismernek?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Számomra is volt a gyűjtés során olyan meglepő pillanat, meglepő információ, amit előtte nem tudtam. Egy ilyen gyűjtés, ez mindig tartogat meglepetéseket az ember számára. Láthattuk az előadásban, hogy már az 1900-as évek, 1800-as évek végén a pártáknak a gyöngyei, a párták már az archívképeken felelhetőek, megtalálhatóak, tehát a viselet részei voltak. Én ezt először nem gondoltam, hogy ennyire régre nyúlik vissza a pártának a története. Azonban a szerencsére, mivel vannak archívképeink, illetve múzeumban őrzött tárgyaink, ezeket mind fel lehetett kutatni, be lehetett azonosítani. Az előadás gyakorlatilag a második kiadványnak a leírását tartalmazta, tehát az archív leírásoktól kezdve kezdtem el a pártáknak a történetét feldolgozni. Az évek során a falvakban történt változásokat mutattam be, illetve a mai napig viselt pártáknak a jellegzetességeit villantottam fel egy-két kép erejéig az előadásban. Erről is szól a kiadvány, de azt gondolom, hogy a kiadványban vannak olyan információk, ami a párta készítőknek, akik autodidakta módon akár, vagy hozzáértőként szeretnének eredeti pártát készíteni, nagy segítség lehet számukra.
1: Mennyi időbe telik elkészíteni egy ilyen gyöngyös pártát?
2: A párta készítő asszonyok, illetve a családjaik, akikkel interjút készítettem, azt mondták, hogy egy hónap alatt azért két párta el tudott készülni. Azért a mai világban munka mellett, illetve egyéb más elfoglaltság mellett azt gondolom, hogy ez egy bátor vállalás lenne. Ha én készítenék most egy pártát, azért 2-3 hónapot biztos, hogy szánnék rá. Azért a pontos elkészítés, meg az, hogy nem vagyunk hozzászokva folyamatosan ehhez az ülőmunkához, ez a gyöngyfűzéshez, mert ez is igénybe veszi azért a hátat, a kezet, a szemet. Mindig időt kell hagyni a pihenésre, úgyhogy egy ilyen 2-3 hónap szerintem szükséges egy megfelelő párt elkészítéséhez.
1: Miért fontos, hogy egy olyan rendezvényen, mint a Méra Világzenei Csűrfesztivál ne csak a zenével, hanem a népviselettel is megismerkedhessenek a látogatók, mit gondol?
2: Hát a népművészet része elsősorban, tehát tárgyi anyanyelvünk, a viselet, az ékszer, hogyan viselték a tudást, tehát hogy ezt ugyanúgy a zene mellé, a tánc mellé hozzá kell tenni azoknak, akik ezekkel foglalkoznak, mert úgy lesz teljes. Tehát, hogy egy kalotaszegi táncot előadni olyan viseletben, ami nem ide jellemző, azt gondolom, hogy egy nagyon modern hozzáállás lehet. Azonban, hogyha tudjuk, hogy mik az idevaló minták, díszítmények, és úgy öltözünk fel, és úgy táncoljuk el, akkor egy sokkal autentikusabb élményt kaphat a néző.
1: Az elmúlt percekben Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. A következőkben Vince Pistuk a hunort kérdezem, aki a Mérai Cifra néptánc együttes táncosa. Szerinted mi az, ami összetartja a mérai táncos közösséget?
3: Hát az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk. Nem csak táncos társak, hanem nagyon régi barátságok fűznek minket össze táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymásra, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
1: A néptánc csoportnak van-e különös szerepe a fesztiválon? Ők is segítenek a szervezésben, vagy ők úgymond csak a fellépéssel, amit nem lehet csaknak nevezni?
3: Hát természetesen, hogyha bármiben tudunk segíteni, ugye Zoltánéknak, akkor segítünk. Legyen az egy kaláka munka, a csűrnek a felújítása, vagy bárminek a megszerelése, ugye, mivel fesztivál előtt is már próbáltunk a színpadon, ugye, az előadásra, nagyon sokszor megjártuk, hogy egy pár léc eltörött, szóval időközben még azokat helyettesíteni kellett, hogy tudjunk próbálni, és ugye majd a fesztiválon fellépni, de mellette akármiben, amiben csak segíteni tudunk, ott vagyunk, nem vagyunk direkt módon szervezői, vagy önkéntesei, vagy segítői a fesztiválnak, de amiben csak tudunk, segítünk nekik.
1: A Mérai Cifra Lelkek című előadásotokon látszott, hogy mennyire igényesen meg lett tervezve, és elő lett adva, és szeretném megkérdezni, hogy így a hallgatók is belelássanak, hogy körülbelül mennyit készültetek erre az előadásra, amíg ilyen szintű profizmussal elő tudtátok adni. Úgy látszott így külső szemlélőként, hogy ez már így a véretekben benne van, hogy mi miután jön.
3: Hát az egész projekt az nagyjából egy évvel ezelőtt indult, akkor született meg az ötlet, és akkor fogalmazódott meg, hogy ez meg fog történni. Mi nem azt jelenti, hogy egy éven keresztül erre próbáltunk és erre készültünk, hanem csak ugye akkor, amikor mindenkinek az idejéből kitelt, mert ugye nem vagyunk hivatásos együttes, hanem ezt önszorgalomból tesszük. És ugye az egy év alatt nagyon sok időnk van az előadásban, nagyon sokat próbáltunk, nagyon sok időt szántunk erre, mindenki amennyit csak tudott, és ez még csak a második előadásunk volt, szóval az első volt a előadásnak a bemutatója az operában, ezelőtt nagyjából egy hónappal. Szóval azt nem mondanám, hogy már a vérünkben van, majd esetleg a 14. előadás után, mert az év végéig 14 előadásunk lesz, azután talán majd mondhatjuk, de tény és való, hogy az elmúlt időszakban elég sokat próbáltunk és készültünk erre a fesztiválra, és érződött a csapaton az, hogy sokkal kényelmesebbek vagyunk már a koreográfiában.
1: Ez látszott is. Te hogy érzed magad, mint résztvevő akkor a fesztiválon, és félig ugye előadó is?
3: Én nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy volt olyan év, amikor kihagytam volna a fesztivált, már a kezdetek óta, hogyha igen, akkor is csak egy pár nappal. Én nagyon jól érzem magam, nagyon hangulatos, nagyon családias, nekem ugye legtöbb barátom itt van, a úgymond kis táncos családom is itt van, és velük érzem jól magam, velük tudok szórakozni, elengedni magam, szóval én ide mondhatom azt is, hogy úgy járok, mint haza.
1: És egy utolsó kérdés, említetted, hogy mennyiszer részt vettél már ezen a fesztiválon. Szerinted, vagy te hogy látod, hogy mi az, ami visszahozza ide a résztvevőket évről évre? Én nagyon sok embertől hallottam, hogy már évek óta visszajárnak, akár külföldiek is.
3: Szerintem a leginkább a helynek a varázsa az, ami megfogja az embereket, szóval ez az egész koncepció a csűrrel, és nem egy megszokott ilyen nagy fesztiválos hangulat, hanem ahogy már elmondtam az előbb is, egy ilyen családias kis hangulatot ad ez az egész csűr és az egész fesztiválnak a helyszíne. Ugyanúgy, mint ahogy láthatjuk, nagyon sokan jönnek családdal, gyerekekkel, és persze a fellépők is, a programok. Zoltánék nagyon jól összerakják az egész fesztiválnak a programját, szóval valószínű, hogy emiatt is nagyon szeretik az emberek, de az, hogy kik járnak vissza igazából erre a fesztiválra, és ugye mondhatod, hogy nagyon sokan visszajárnak, személy szerint is nagyon sok emberrel van, amikor csak itt a fesztiválon találkozok, szóval van úgy, hogy évközben nem is látjuk egymást, de ez a fesztivál az a biztos pont, ahol mindig összegyűlünk, és akkor évről évre tudunk találkozni.
1: Az elmúlt percekben Vince Pistuka Hunorral, a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosával beszélgettem a Mérai Táncos Közösség jelenlétéről és jelentőségéről. A következőkben Balázs Botond önkéntest kérdezem a Méra Világzenei Csűrfesztivállal kapcsolatban. A fesztivál igényes szervezése a részletekben is látszik. Mennyi munkátok van ebben, és mióta szervezitek az eseményt?
4: Szerdán érkeztek az önkéntesek, azelőtt persze a szűkebb szervezői csapat előszervez, és igazából mi csak tényleg a végső simításokat végezzük el a fesztivál elején, illetve hétfőn összepakoljuk a kellékeket, rendet csinálunk, és így adjuk át a fesztivál területét. Tehát az önkéntesi munka is lényegében a szervezést, illetően az utolsó simítások elvégzése, és inkább a fesztivál közbeni munka az, ami meghatározó.
1: A Mérai Fiatalság is besegít a szervezésbe?
4: Tudom, hogy idén nincsen helyi fiatal, de Erdély szerte, tehát tényleg Székelyföldtől Párciumig mindenhonnan jelentkeznek önkéntesek.
1: Milyen érzés úgymond szervezőként is részt venni ezen a fesztiválon neked? Te hogy éled meg?
4: A fesztivál méretéből adódóan ez ugye egy kis családias, tehát nagyon családias a hangulat, és az egész fesztivál szemlélete és a főszervezők szemlélete is lényegében abban merül ki, hogy ők egy olyan fesztivált szerettek volna szervezni, és mi is ebben segítkezünk, hogy ez megvalósuljon. Hát egy igényesebb, nem egy nagy tömegrendezvényt szeretnének kreálni ebből az egészből, hanem egy igényesebb kis jó hangulatú eseményt. És önkéntesként meg pontosan e véget nagyon jó látni a munkánk gyümölcsét, tehát nagyon jó részt venni, vagy kivennünk a részünket ebből az egészből, mert hogy így kicsit magunkénak is érezhetjük az egészet. Illetve nem teher a munka, tehát egyikünknek sem. És azért nap végén érzi az ember, hogy dolgozott, viszont ki tudjuk venni a részünket a fesztiválból is, és a fesztivál hangulatát, mint résztvevő is meg tudjuk tapasztalni önkéntesekként.
5: Mi az szerinted, ami évről évre visszahozza ide a résztvevőket Mérába?
4: Szerintem az, amit az előbb is elmondtam, hogy ez a családias közeg, maga a helyszín, az is szerintem nagyon igényesen lett létrehozva, és ide tényleg csak olyan ember jön el, akit érdekel a world music, akit érdekel a fesztiválnak a tematikája is, és én úgy gondolom, hogy ez egy igényesebb kört céloz meg. Ez egy kikötött szabály, hogy nem haladhatja meg az 1000 főt a fesztiválon résztvevők száma, és pontosan emiatt a méretéből adódóan a nem tömegrendezvény is, ez egyedisége az, ami visszahozza ide az embereket évről évre, és az, ami vonzóvá teszi.

0: az elmúlt percekben ifjabb Fodor Sándor Neti egy Román Rend című nótáját hallhatták. A zenét követően hallgassuk is meg Palko Anna interjúját András Varga Katalinnal.
1: Kedves Kata, mitől különleges szerinted a mérai zene és tánc Kalotaszegen belül?
2: Mira Kalotaszegen belül a Nádasmente egyik meghatározó települése, és nem is véletlen, hogy Cifra Kalotaszegnek is nevezik-e vidéket. A falu tárgyi kultúrája, népviselete, zenéje és tánca is rendkívül gazdagnak és sokszínűnek mondható. Számomra talán ezeknek az értékeknek az egysége teszi igazán különlegessé Méret.
1: Ugye nálatok nagyon aktív a tánc, az énekoktatás, tánccsoportotok is van, és az lenne a kérdésem hozzád, mint együttes vezetőhöz, hogy hogyan sikerül ma is ilyen jól megszólítsátok a fiatalokat, hogy bekapcsolódjanak a táncba és a zenébe?
2: Egyértelműen az első az a közösség. Én úgy gondolom, hogy a közös táncnak, a közös éneklésnek, a közös zenének ma is tud lenni közösségformáló és közösség megtartó ereje. Szerintem egy jó csapathoz tartozni a mai fiatalok számára vonzó. Én is ilyen közegben nőttem fel, szóval gyerekkorom óta természetes része az életemnek a népzene, a néptánc, a népi kultúra, és nem utolsó sorban pedig nekem mindig ez volt a legfőbb szórakozási forma is. Talán ezt látom.
1: Ugye nemrég rendeztétek meg ti a Méra Világzenei Csűrfesztivált, és ott is nagyon látszott, hogy a szervező közösségnek is mennyire nagy az összetartó ereje, mennyire lelkesen készítettétek fel a tánccsoportot, valamint ti is mennyire lelkesen voltatok végig jelen ezen az eseményen, együtt szórakoztatok, együtt dolgoztatok. Ez nagyon jól látszott, és nagyon jó volt ezt látni, megtapasztalni résztvevőként is. És ennek apropóján szeretném megkérdezni, hogy mit jelent a mérai közösségnek, hogy évről évre itt rendezitek meg a Világzenei Csűrfesztivált?
2: Hát igen, szerintem a mérai közösség és a mérai fesztiválozók nagyon jó összhangban tudnak lenni, meg persze a szervezők, mert a kérdésre talán a méraiak tudnának a legőszintébben válaszolni. Hát szerintem az idei fesztivál különösen sokat jelentett a számunkra, a mérai közösség számára, mert nagy öröm volt, hogy hazahozhattuk a Méra Cifra Lelkek című előadásunkat, amelyet ugye a mérai csűrszínpadon bemutathattunk a kolozsvári opera után. Az előadásban hát körülbelül 75 helyi gyerek és fiatal vett részt, ami úgy önmagában szerintem egy nagyon felemelő élmény volt az egész közösség számára.
1: A közönség számára is nagyon felemelő volt, mondhatom.
2: Ennek örülök.
1: Nagyon-nagyon szép volt látni. Mit gondolsz, mi az, amit a fesztivál a helyieknek ad, és mit visznek haza belőle a látogatók?
2: Hú, hát ez nehéz kérdés. Amúgy a férjem szokta mondani nagyon gyakran, hogy a világot megmutatni Kalotaszegnek, és Kalotaszeget a világnak. Szerintem ez egy nagyon jó motto. Nagyon jól összefoglalja a fesztivál lényegét. Lényegében azt jelenti, hogy a helyiek vagy a környékbeliek betekintést nyerhetnek más kultúrákba, a látogatók pedig megismerhetik Kalotaszeg gazdag hagyományait, és talán mondhatom, hogy élő népi kultúráját.
1: Ha már az élő népi kultúráról van szó, mit gondolsz, hogy mennyire élnek ma is a mérai népzenei és néptáncos hagyományok nálatok a mindennapokban?
2: Hát célunk és egyben hivatásunk is az, hogy ezeket a hagyományokat a mai kor igényeihez alkalmazva, alakítva tovább éltessük. Jelenleg mintegy 130 gyerek és fiatal táncol Mérában, ami önmagában is jól mutatja, hogy egy aktív élőközösségről beszélünk. A heti rendszerességű táncpróbák mellett minden hónapban tartunk táncházakat, kézműves foglalkozásokat, nyáron tánctáborokat szervezünk, ahol a népzene, a néptánc mellett a résztvevők kipróbálhatják a szövést, bútorfestést, gyöngyözést, viseletkészítést, hát is még hosszan sorolhatnám.
1: És mit gondolsz, hogy mennyire változott a mérai tánc és zenei élet az elmúlt években, és mi az, ami ugyanaz maradt?
2: Én az elmúlt 5 évre tudok igazán visszatekinteni, mióta táncot tanítok. Ez idő alatt a tánccsoport folyamatosan gyarapodott. Az előbb említett nagyszabású előadásunk is fontos mérföldkő volt a közösségünk életében, de a zenei életben is szintén pozitív változások történtek. Az adatközlő zenészek mellett egyre több fiatal muzsikus is megjelent, és sokan vannak, akik így a tánc mellett valamilyen hangszeren is játszanak.
1: És végül egy utolsó lezáró kérdés. Ha valaki a fesztiválon kedvet kapott a néptánchoz vagy a népzenéhez, biztosan, hogy volt ilyen, ahogy én láttam, hogyan tudja elkezdeni? Van erre esetleg lehetőség Mérában is nálatok?
2: Természetesen a fesztivál ideje alatt például minden délután kezdő néptáncoktatást tartunk élő zenére, ahol Bortás Barnabással segítünk ebben, segítünk elsajátítani az alapokat, az alaplépéseket, és így az érdeklődők, a résztvevők az esti táncházban akár már bátran csatlakozhatnak.

0: Az elmúlt percekben interjút hallhattak András Varga Katalina, valamint meghallgathatták a Magyar Vanda Kecskeméti Kaszárnya című dalát. A fesztivál egyik kiemelt fellépője a Steng zenekar volt, akik az autentikus népzenét szólaltatják meg energikusan. A nemzetközi felállású formáció tagjait, Szabó Marcelt, Magyar Somát és Kónya Elődöt Palkó Hanna kérdezte.
1: Miért különleges a ti zenekarotok más zenekarokhoz képest?
2: Hát azt nem tudom, hogy különlegesebb bármelyik másik zenekarnál, de az biztos, hogy egy elég szedett-vedett társaság vagyunk. Négyen vagyunk négy különböző országból. Kónya Előd az egyik primásunk, aki Erdélyből, Romániából származik. Magyar Soma a másik primásunk, aki az USA-ban született, aztán átköltözött Kanadába, és 3 éve van Budapesten. Juhász Sándor a bőgősünk és mindenesünk, aki Szlovákiából, Felvidékről van. Én vagyok az egyetlen kis magyarországi, Szabó Marci vagyok, és hát Budapest hozott minket össze. Sándorral mi kollégák voltunk a Nemzeti Tánc Együttesben, Előd 4 éve van Budapesten, és szerencsére elég korán találkoztunk, és elkezdtünk együtt muzsikálni. Soma a legfiatalabb tagja a zenekarnak, mind a találkozás szempontjából, mind pedig korosztályban, akivel körülbelül 1,5 éve muzsikálunk együtt. De Budapest az, ami összehozott bennünket.
1: Tehát a zenekarotok jellemzője az ugye a sokszínűség, ahogy elhangzott, mivel a tagjai több országból érkeztek. Mit gondolsz, Soma, hogy mit ad ez hozzá a közös zenéléshez?
3: Hát ugye, hogy 6 hónapja ismertük meg egymást, vagyis én hozzácsatlakoztam. Ez így nagyon érdekes, mert a táncház mozgalomban mi más körökbe mozogtunk, más zenéket ismertünk, hallgattunk, és hogy amikor így összejöttünk, mindenki tudta hozni, amit tudott, és meg lehetett tanítani egymásnak, amit szeretünk, és így nagyon bővült a tudásunk, és így ez nagyon, nagyon jó, és szerintem ritka dolog. Legtöbb zenekar így együtt nőnek fel, vagy csak egy ember hozza az ötleteket, és így tök jó, hogy én is tudtam mutatni nekik, ilyen küldeni át gyűjtéseket, és ők is nekem. És ugye a repertoárt nagyon bővítettük.
1: Marci, hogy érzitek magatokat itt a Méra Világzenei Csűrfesztiválon?
2: Nekem személy szerint Méra a legszorosabb kapcsolódási pontom Erdélye. Meg szerintem a zenekarnak a, talán mindenki nevébe beszélhetek, a legfontosabb tájegység az Kalotaszeg. Ezen belül Mérában vannak nagyon jó barátaink, nagyon jó kapcsolataink, többek közt Varga Zoltán a fesztivál szervezőjével. Budapestre is gyakran járnak, van egy baráti társaságunk Pesten, akiknek a fele mérai vagy párciumi Erdélyből, tehát elég vegyes. Most nyáron például a nyárszói táborban gyakorlatilag, hát Somát leszámítva, ő járta Erdélyt 2 hónapig, de rajta kívül mindenki ott volt ebből a társaságból. Úgyhogy mi ide azt mondhatom, hogy hazajárunk félig meddig.
1: Előd. A Méra Világzenei Csűrfesztivál közönsége nagyon nyitott a népzenére, ezt valószínűleg ti is érzékeltétek, mert nagyon lelkes volt a közönség. Mit jelent nektek az, hogy itt léphettek fel, mint művészek?
4: Hát, amint Marci is mondta, Marcinak is, Sándornak is, meg igazából az összes zenekari tagnak elég szoros kapcsolatai vannak méraiakkal, vagy kalodaszegiekkel, és igazából én talán legelőször, amikor bekerültem mondjuk így kamaszfejjel a táncház mozgalomba, akkor a kalodaszegiekkel ismerkedtem meg legelőször, úgyhogy én személy szerint már nagyon vártam, hogy egyszer mondjuk mérai zenét játszhassunk Mérában, de szerintem ezzel a zenekar összes tagja így van, mert a mérai az különös kedvencünk, de egyébként ez picit szerintem véletlenszerű is, hogy négyen négy különböző helyről egymásra találtunk, de igazából nagyon sok olyan zene van, ami nem tudjuk, hogy miért, de ugyanazt tetszik nekünk. Szóval visszatérve a kérdésre, igazából nekem is ez egy ilyen második erdélyi otthonom, úgyhogy én szerintem a mérajak és köztünk is remélem, hogy ezáltal még inkább megerősödött ez a kapcsolat.
1: Van-e olyan tájegység vagy dallamvilág, amely különösen közel áll a zenekarhoz, és a koncerten is hallhat belőle a közönség?
4: Hát igen, amint már szerintem többször is említettem, Méra az egyik legnagyobb kedvencünk. Ezen belül is Antal Ferenc öregárusnak a zenéje, és most úgy adódott, hogy például egy olyan gyűjtésről is játszottunk dallamokat, ugyanazon a helyen, ahol ezt a gyűjtést ezelőtt 70 évvel vagy 60 évvel megrendezték, és nekem ez elég megható élmény volt. De a Mérain kívül amúgy nekem személy szerint a magyar lapádi, magyar becei zenék, azok is kedvenceim, nekem azok otthoni zenék, de az egyéb közös kedvenceinkhez tartozik például a Szászcsávási zene, gömöri, vágaromközi zene, nagysajói, azt nagyon szeretjük, budatelki, péterlaki, úgyhogy nagyjából ezeket a zenéket szeretjük, Erdély és igazából Felvidék is, nem csak Sándor miatt, hanem tudtam szerint Marci is nagyon sokat járt Felvidékre zenélni, még mielőtt megalapítottuk volna a zenekarunkat. Úgyhogy igazából igen, ezek a nagy kedvenceink egyelőre.
1: Soma, akkor most átadom neked a mikrofont, te mit szólsz ez a kérdéshez?
3: Hát valóban igaz, amit előtt mondott, ezek a kedvenceink, de az a jó, hogy olyan körökben mozgunk, hogy mindig tudunk hallani egy másfajta zenét, vagy hallgatok egy másik gyűjtést, mert hogy tényleg szeretjük ezt, és akarunk tanulni mindig többet. És hogy például egy ilyen koncerten is, akár az, hogy egy budatelkit játszottunk. Volt sok fiatal zenész a közönségbe, és lehet, hogy most emiatt bele fognak szeretni a budatelkibe, és kb. Ilyen szokott lenni. Én is egy pár éve a táncház találkozóba, az arénába Budapesten hallottam először a budatelki zenét, és azóta beleszerettem, és hogy ez ilyen nagyon szép dolog, hogy lehet hallani koncertben, és így beleszeretni több primás játékában is, hogy nem ragaszkodunk ezekhez a tájegységekhez.
1: És egy utolsó lezáró kérdés, mit reméltek, milyen élménnyel mennek majd haza azok, akik először hallják a Steng zenekart a Csűr Fesztiválon?
2: A zenekarból ketten vagyunk táncosok, de szerintem Soma és Előd nevébe is mondhatom, hogy táncos fejjel gondolkodnak, mikor zenélnek, szóval a zenekarunknak az a célja, hogy az emberek kedvet érezzenek ahhoz, hogy felálljanak táncolni. A zenekar nevében is a Steng energikus, erőteljes, dinamikust jelent, aminek megpróbálunk eleget tenni, és ez magában foglalja azt, hogy alapvetően mi tánc kíséretet muzsikálunk. Ez szép és jó, hogy vannak koncerteink, de alapvetően tánc kíséret vagyunk. Úgyhogy azt reméljük, hogy azok az emberek, akik meghallgatnak minket, valahogy ebből tudnak táplálkozni, és mondjuk kedvet éreznek, hogy ne csak üljenek egy padon, hanem felálljanak és táncoljanak.
5: Legyen és let's dance!

0: Az elmúlt percekben interjút hallhattak a Steng zenekarral, Palkó Hanna jóvoltából, valamint a Csókolom zenekar Kalotaszegi legényesét hallhatták. Köszönöm Palkó Hannának a helyszín interjúkat, önöknek pedig a figyelmet. Ez volt a vasárnapi beszélgetés a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválról. Hermán Dániel voltam, békesség Istentől!
1: Vasárnapi beszélgetés.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.